0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazzzenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

this heart is cold. Golden words he will pour in your ear.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

Purchase them locally.

0: mert éltet a vágy.
1: Dal dal után a különleges zenei válogatásban itt a 94.2 Nemesvári Norbi érkezik, egy zenész, aki 20 éve muzsikál, mégiscsak nemrégiben látta elérkezettnek az időt, hogy önálló dalokat írjon és azokat be is mutassa a közönségnek. Azt mondja Nemesvári Norbi, hogy szerzeményei a boldogság tudatos megélése, a pozitív életszemlélet, na meg persze a romantika jegyében íródnak, és erre a mai zűrzavaros világban bizony nagy szükség van.

0: teljesféle zsímánc. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. Egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A 4. albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében otthagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

Mi a szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

Ennyi volt most a Trendnight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendnight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Történelem.
1: Kritikus állapotban van az Iparművészeti Múzeum. A zsolnai porcelán manufaktúra szerint halaszthatatlanná vált a szecessziós műemléki épület megmentése. A pécsi gyár szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal és képi illusztrációkkal támogatná az épület állagmegóvását, illetve egy későbbi teljes rekonstrukciót. Cséplő Petra tanácsadót hallják.
2: A kultúra, ami igazán mutatja egy nemzetnek a gazdagságát, és ezen belül is kiemelten fontos szerintem az építőipari művészet, amit jelen pillanatig is kizárólag a zsolnai képvisel Magyarországon, de nem csak a zsolnai miatt fontos az iparművészeti felújítása, hanem nyilván ugye ez egy stratégiai épület. Én azt gondolom, hogy egy erkölcsi kötelességünk és belső késztetésünk kell, hogy legyen, hogy amit örökül hagynak ránk elődeink, azt minimum jó gazda módjára tartjuk karban. És azt gondolom, hogy 50-60-100 év múlva, tehát ezek az épületek is egytől egyig 100-150 éves épületek minimum, amikről beszélünk. Mit fogunk mi felmutatni az utókor számára? Ez egy normálisan gondolkodó embernek szerintem a belső késztetése, hogy teremtsen ebben, és az Iparművészeti Múzeum szerintem egyébként egy szimbólumá vált, ahol az látszik, hogy 100 évvel ezelőtt nem ott tartott a magyar társadalom kultúrája, hogy építenek egy épületet, hanem egy borzasztó magas minőségű épület, ami azt gondolom, hogy Európa nagyvárosaival vetekedhetett mind a kivitelezésben, mind a tervezésében. Ezt kevesen tudják, de a zsolnaiban az igazi értékek között szerepel például a zsolnai fazonkönyvek. Ezek azt jelenti, hogy minden olyan épület, ami zsolnai épületkerámiával van díszítve, mindennek a tervrajza a zsolnai porcelán manufaktúra tulajdonát képezi. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen zsolnaival díszített épületeket a zsolnai fazonkönyvek használata nélkül autentikusan felújítani lehetetlen. Nincs még egy ilyen épület Magyarországon, Budapesten, ami ilyen gazdagon díszített lenne, ilyen volumen és ekkora művészeti jelentősége lenne, és ez ami elkeserítő, hogy egy ilyen nagy horderejű épület hever parlagon. Én azt gondolom, hogy minden nemzetnek, amik igazán gazdagok, van egy identitásuk, és az identitásuknak vannak szimbólumai. Én azt gondolom, hogy például, ahogy a cseheknél a kristály, nálunk a kerámia lehetne a nemzeti identitásnak az egyik szimbóluma, hiszen rajtunk kívül még 4 porcelán gyár van Magyarországon. De hogy ez egy nagyon jó kiugrási pont lehetne, és azt gondolom, hogy az, hogyha Magyarországot a porcelán és kerámia művészettel azonosítják, az egy eléggé pozitív megkülönböztető tudna számunkra magyarokra lenni.
0: Koncert.
3: A szegedi szabadtéri játékokonat filmzenekoncertet a budafoki Doknányi Zenekar július 24-én. A dómtéri színpadon látható Cinefonik produkció összetett képi és zenei élménnyel várja majd a közönséget. A koncerten Guido Mancusi vezényli majd az együttest. Az osztrák olasz zeneszerző a Wiener Volksoper zenekarának vezetője, dirigensként más bécsi együtteseket is irányít. Emellett 2018 óta első vendégkarmesterként dolgozik együtt a Doknányi Zenekarral. A művész úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a filmzene valahol félúton helyezkedik el a köznyelvi értelemben vett komoly zene és a könnyű zene között. Könnyebben adja magát, mint a kortárs komoly zene, ám erősebben hallgatói élményt kínál, mint például a popzene. Így mindkettőt felül tudja múlni népszerűségben. A zenekar repertoárjának leghíresebb, legnépszerűbb, leghatásosabb filmzene műsorszámaiból válogat, felcsendülnek többek között a Csillagok háborúja, a Titanic, a Casablanca, a Hihetetlen család, a Keresztapa ikonikus dallamai is a dómtéren.
0: Esemény.
3: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend és gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, de lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat. Idén a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól is, arról, mit tehetnek saját biztonságukért.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Minaretek, tűztornyok és templomok csúcsai adrenalin függőknek. Veszprémi tűztorony. A 13. századi építmény tetejéről az egész belváros jól látható. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Tekergő csiga lépcsőkön juthatunk fel a kör erkélyre, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. Azoknak, akik félnek a szűk, zárt terekben vagy nem bírják a magasságot, a minaret kívülről nézve is csodálatos látvány nyújt. Debreceni református nagy templom. A két 61 méteres torony impozáns látvány nyújt. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A lépcsőkön haladva bibliai makettek láthatók. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. A nyugati torony hazánk egyik legnagyobb harangjának, a Rákóczi harangnak ad otthont, míg a legfelső szinten található kiállító teremből a négy égtáj minden irányában élvezhetjük Debrecen panorámáját. Pécsi TV torony. Hazánk legmagasabb épülete a Mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a Mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát. Szegedi víztorony. Az ipartörténeti különlegességnek egy szép pihenő park ad otthont. Hazánk első vasbetonból készült víztornya több mint 100 éve látja el eredeti funkcióját. Azokat, akik vállalkoznak a lépcsősor megmászására, fizikatörténeti kiállítás, színes szódavizes üvegek és gyönyörű panoráma fogadja. Győri Püspökvár torony kilátó. A Csonkatorony Győr belvárosának szívében a Káptalan dombon áll. Az épület együttest első István király alapította, de a vár alapjaiban római kori építések nyomai is felfedezhetők. Az épület legfelső szintjére szűk csiga lépcső vezet, ahol korabeli felvételeken elevenedik meg előttünk Győr városa, végül a kilátóba érkezve tárul elénk a modern város csodás látképe. Esztergomi bazilika kupola kilátó. A bazilika előcsarnokát 8 hatalmas oszlop tartja, a türkisz kupolába szűk csiga lépcső vezet. A 400 lépcső megmászása után körteraszon szinte megszédít a magasság és az elénk táruló panoráma.
0: Esemény. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bence

0: Évvel és Barabás Dániellel.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Finta Gábort, névódíjas táncpedagógust, művészeti vezetőt, koreográfust. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Picit gondolkodtam így a tánccal kapcsolatban, mert már olyan sok táncossal volt ebben a műsorban alkalmam beszélgetni, mi még ugye most találkozunk először. Mindig kérdés számomra, hogy vajon a fiúkat be lehet-e vonni a táncba? Fiúkat el lehet húzni a futballtól, például a tánc irányába. És nyilván adódik akkor a kérdés, hogy téged hogy talált meg a tánc?
2: Elcsábítani könnyű, mert valószínűleg vagy nem értünk olyan szinten a focihoz, mint amelyen szinten kellene, mert ugye szerintem az általános iskolában mindenkit köteleznek arra, hogy a testnevelés órán focizzon és egyéb labdasportot üzzön, szóval ott már felmérik, hogy ki alkalmas, gondolom, a focira. Legalábbis biztos akkoriban is így volt, amikor én fiatal voltam. Kell egyfajta érzékenység szerintem, hogy az ember a táncot válassza, vagy a művészeteket egyáltalán. Tehát több türelem kell, alázat kell hozzá, szeretni kell ugye a klasszikus zenét, főleg a zongorával sokat találkozunk, hogyha ugye balettal elkezdünk foglalkozni. Szóval én azt gondolom, hogy aki érzékenyebb és fogékonyabb, ő előbb-utóbb úgyis valamilyen szinten találkozni fog a művészettel, festés, agyagozás, bármi, ami tényleg a kézügyesség vagy a művészetekhez kapcsolódik.
1: Vissza tudod idézni azt, hogy a tánc mikor köszöntött be úgy az életedbe, amikor nem csak a tévében nézted, hanem azt mondtad, hogy te is ezzel szeretnél foglalkozni?
2: Hát ez fogós, mert én legelőször ugye az általános iskolában koszorúcskán, vagy nem tudom, ez a 8. osztály volt az, amikor kötelező volt mindenkinek táncolni, és ott találkoztam először a tánccal magával, előtte ugye karatézta, meg mindenféle sportot csinált, ami az iskolában kötelező volt, vagy lehetett választani. Ott nagyon-nagyon féltem a fellépést. Tehát borzalmasan. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon rossz érzés volt, és akkor azt mondtam, hogy de hogy ez kifoglalja, tehát addig semmi probléma nem volt, mindig néztek, futóversenyt mindig szurkoltak, mindenhol néztek, és általában azért amilyen sportot csinált, azt mind egyedül kellett csinálni. És akkor mondtam, jó, hát ez nem lehet, és akkor valahogy ott kötöttem ki a művészeti iskolába, tehát ez volt az első találkozás a tánc, és utána a művészeti iskola meg már adott egyfajta olyan struktúrát, ami szépen folyamatosan lépésről lépésre az embert hozzászoktatta a fellépésekhez, a táncképzés során, és akkor így az ember úgy megszereti, meglátja benne azt, hogy milyen sokrétű, rendkívül kreatív munkakör, és akkor szerintem abban, hogyha az ember valamibe el akar mélyedni, ebbe el lehet.
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, ugye 2000-es évektől kezdve rengeteg olyan film látott napvilágot, ahol elképesztően tehetséges táncosok voltak, ahol ötvözték a balettet a modern hip-hoppal például, ahol az volt az üzenet, hogy ez egy elképesztően fantasztikus világ, hogy ezt egyébként bárki meg tudja csinálni, hogy ez ilyen menő, hogy nagyon klassz dolog táncolni, és aztán ugye a közösségi médiákban, a megosztókon, a rengeteg videó, hogy milyen, tehát hogy tudnak repülni a táncosok igazából, és hogy az utcai táncot hogy lehet a klasszikus tánccal valahol ötvözni, és így ennek óriási kultusza van, és hogyha visszamegyünk a 90-es, inkább a 80-es évekre, mondjuk a breaktánc idejére, mondjuk Amerikába, akkor azt lehet látni, hogy mindig vannak olyan időszakok szerintem, amikor igenis divat táncolni.
2: Ugye van a divat táncok irány is, ugye a táncművészeti főiskolán. Én nem gondolom, hogy klasszikus be divat lenne, tehát a hip-hop és az egyéb ilyen utcai tánc stílus szerintem azt nevezhetjük ugye divat táncnak, ami szerintem egyre jobban beférkőzik most már a profi táncvilágba, és remélhetőleg most már egyre komolyabb struktúrát építenek köré, és pedagógusi szinten is elkezdik tudni majd oktatni. Ugye Belgiumban már a break is már 2000 környékén már hihetetlen erős volt, tehát ott az utcán az emberek úgy szedték a pénzt, hogy kiraktak, alapoztak innen az utcán a brékesek, és elképesztő volt nézni azt, hogy ott milyen kultúrája volt már akkora egyébként ezeknek az utcai táncoknak, de én azt gondolom, hogy a klasszikus balett az mindig ugye a múltjának és a presztízsének köszönhetően az még mindig a bázisa, és az nem fog tudni egyszerűen eltűnni.
1: És az az alapja mindennek.
2: Az az alapja mindennek, hát relatíve az utcai táncoknál, de ezt nem nagyon használták szerintem. de ugye adottságilag az szerintem sok embert limitál is, de ott is, aki nagyon hajlékony, az ott is kiderül, mert azonnal elkezdi azt használni, és elkezd vele játszani. Szerintem az igazán jó az az, aki minél flexibilisebb, mert annál látványosabb dolgokat tud megcsinálni a testével.
1: Középiskolát, hogyha nézzük, vagy a te indulásodat, hogyha nézzük, akkor mi volt az a pont, ami meghatározta, hogy te nem csak időtöltésnek szánod a táncot, nem csak mondjuk választod azért, mert mondjuk nem tudom, annyira nem szeretsz focizni, vagy kézilabdázni, hanem hogy akkor ez lesz a te életed. Hogy ez így mikor dőlte? Azért kérdezem ezt, mert táncpedagógusként dolgozol, és én azt olvastam rólad, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a te órádat, és hogy nagyon-nagyon szeretnek tőled tanulni. És nekem két dolog jutott ezzel kapcsolatban az eszembe. Az egyik az, hogy szerintem meghatározó egy ember számára, pláne hogyha pedagógus lesz, hogy mit kapott azoktól, akiktől ő tudott tanulni, és akkor, hogy e szerint mit tud továbbadni. És a másik, hogy mi van benne, és azt mennyire tudták ugye kibányászni, kihozni belőle.
2: Hát ezen a téren rendkívül szerencsésnek gondolom magamat, hogy az életem során olyan környezetekbe tudtam bekerülni, amik rendkívül jó morális és szakmai nívóval bírtak. Gondolok itt a Pécsi Művészeti Szakközépiskolára, gimnáziumra, a Rotterdami Intézményre, az első munkahelyemre, a Charlotte Dance Frederik Flamanddal, aki egy úriember volt, a Szegedi Kortárs Balettre. Tehát végig olyan intézményeknek tudtam és emberekkel körbevenni magam, akiknek fontos volt a művészet, és tényleg törődtek azzal, amit csinálnak. Ami így könnyű elcsábulni egyébként, mert könnyű azt érezni, hogy hú, hát rengeteget lehet ezektől az emberektől tanulni. Természetesen mindenki megvan a rossz oldala, vagy a gyengébb oldala, de azt érdekes látni, hogy ki hogy menedzseli le a gyengébb oldalát, hogy veszi magát körül olyan ember, akik esetleg azt jobban tudják, vagy az embereket mozgatja valaki jobban, és a zenéhez például nagyon ért, még plusz, tehát hogy olyan komplex, hogy ez a látásmód, amit ezektől az emberektől ugye el lehetett lesni. Az, hogy ezt már az ember saját magára hogy fordítja rá, az már egy másik kérdés, tehát hogy milyen embereket tud bevonzani maga köré, ahhoz nagyon kell a személyiség, amivel például én szembesülök, hogy az nagyon sokat számít, hogy azt megtanulja az ember kezelni, és azért azt szerintem arra kevés idő van, miközben az ember táncol. Legalábbis én ezt a saját életemben ezt tapasztaltam. Hát igen, az elmúlt időszakban, amikor már elkezdtem egy kicsit más területeken is kipróbálni magamat, rendezvények, projektmunkák, nagyobb állami intézmények, na ott kezdődött számomra egy kicsit a fekete leves, az nagyon eltérített. Tehát az nagyon, az mutatta meg életemben először a kontrasztot, hogy miből jövök, és milyen helyzetekbe kerülnek bele más emberek, kik hogy nevelkednek, vagy kinek mi a normális, és egészen elképesztő, hogy tényleg egyéb más kvalitású, vagy kevésbé szerencsés táncosoknak milyen valóságképe alakul ki a táncművészetről például.
1: Mi volt a kontraszt? Mivel szembesültél? Mivel találkoztál? És akkor jön a kérdés, hogy akkor miért voltál hálás, hogy neked ehhez képest mondjuk mi jutott?
2: Hadd kezdjem akkor vissza, hogy miért voltam hálás. Hát hálás azért voltam, mert rájöttem, hogy úristen, hát én a karrieremnek a nagyobb részét, az már mint táncművész, én azt ki akartam tolni viszonylag sokáig akartam táncos lenni, hogy azt a hosszabb időszakot, amit aktívan, nagyon fizikális képességekkel meg tudtam úgy élni ezek között, az emberek között. És jó hangulatban, baráti viszonyban tudtuk minden napjainkat tölteni. És ezzel szemben ugye az a töredék rész, ami az elmúlt pár évet jellemezte, az megmutatta azt, hogy hát a bánásmód, a fizetések, a nem jön, tehát az ingyen munkák, meg egyéb, amikor emberek ezt természetesnek veszik, ez az embert demoralizálni tudja, és a szakmaiatlanná tudja tenni.
1: De most ehhez képest neked azért ez szerencsére már hogy a pályádnak a nagy részében ezzel nem kellett szembenézni. Nekem az jutott eszembe, hogy te is említetted, hogy nagyon sok helyen voltál, és hogy mennyire fontos például a személyiség, mennyire fontos a kommunikáció. A tánc az maga egy nyelv, de hát a szavak nélkül történik a te munkádban, vagy a ti munkátokban. De most ehhez képest egy óriási csapatnak a tagjai és a részesei vagytok. Lehet ilyet kérdezni, hol érezted magad a legjobban? Vagy hol gondoltad, hogy ott maradsz sokáig, vagy nem akarok
2: eljönni. Én ottól jól éreztem magamat, ott mindenhol sokáig maradtam. Tehát az sok, az legalább 3-4 évet, azt már soknak számítom. Ott jól éreztem magamat. Ott, ahol egy hónap, két hónap, csak egy projekt, ott nem volt. Ott valami nem, vagy én nem voltam ott a jó idő szülőbe, vagy rossz közegbe kerültem, és azért, hogyha az ember rossz közegbe kerül, az nagyon-nagyon súlyos. Na, tehát az ember olyanná válik, mint a környezete. És amikor az ember nem tud oda beilleszkedni, vagy nem akar oda asszimilálódni, akkor onnan azonnal jobb, ha elmegy.
1: De kinek hitted el először, hogy tehetséges vagy, is van keresnivalód ezen a pályán?
2: Hát szerintem az életnek. Tehát mindig mondták, de hát az ember, ugye, én nem tudom, hogy ezt ki hogy kezelik, én nem tudtam elhinni. Most is látom, hát láttam a határaimat, látom, tehát hogy ez ilyen neveltetés, meg felfogásbeli kérdés, amikkel még mindig azokon dolgozok elsősorban, hogy például elhiggyem, hogy ez jó lesz, így ne kérdőjelezzem mindig meg magamat, ne keressem mindig a hibát, nem csak adjam át magamat a munkának, a szórakozásnak, vagy szórakozás legyen maga a munka. Ezek nekem mindig nehézséget szoktak okozni, főleg, hogyha valami komoly dologba csapunk bele, mint az alkotás, a profi showknak a megalkotásánál. Szóval nem hiszem, hogy elhittem, inkább az volt, hogy mindig mentem egy úton, amit mondták, hogy ez lehet jó, ez a legjobb intézmény, meg akarod-e próbálni, és mondtam, hát mindig jobb a legjobbat megpróbálni, és akkor majd valahonnan majd előbb-utóbb majd sikerül. És általában azt kell mondjam, hogy volt olyan casting természetesen, ahova nem vettek fel, de az végeredményben sokkal jobbat kaptam utána. Tehát ugye ezt az ember akkor nem tudja, és akkor csalódásnak éri meg, de hát ez egy fejlődési folyamat is, meg így utólag visszanézve, hogy akik esetleg az sikerült, mert ismertem azt, akit oda bekerült, neki sokkal rosszabb pozíció lett, mint mondjuk nekem a másik intézményben.
1: Beszéltünk arról a néhány perccel ezelőtt, hogy milyen sok embertől tanultál, milyen sok helyen tanulhattál. Van egy-két olyan történeted, ami ilyen nagyon iskola példája a te munkásságodnak, és ami alapján te tovább tudod adni azt, amit te tanultál? Tehát van olyan tanár, mentor, pedagógus, aki neked is itt maradt a szíved közepén, és nem csak művészetileg, hanem emberileg is tudtál fejlődni az ő keze alatt.
2: Emberileg szerintem az utolsó 5 évben kezdtem el főleg szerintem fejlődni az emberek keze alatt, mert korábban csak, kicsit azt kell mondjam, szerintem csak magamra koncentráltam, ami szerintem egy nagyon rossz viselkedési módszer volt, de valamiért ez jutott. Tehát szakmailag akartam jobb lenni, és csak arra figyeltem, hogy az esztétikailag, formára, a magasságra, az ugrások, vagy egyéb, hogy az jobb legyen. És mikor már az ember már nem képes azon fejlődni, mert a korábban kifolyólag az izmok már nem úgy működnek, már okosabban kell, tehát hirtelen megváltozik a perspektíva, és máshonnan kell megközelíteni a táncot magát, a nehéz elemeket már, tehát hogy akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. Nagyon furcsa volt nekem, hogy Magyarországon az iskolában itthon csak pár tanár volt mellettünk 4 éven keresztül, és ugye, hogyha az ember egy tanárra dolgozik, hogyha szerencséje van, hogy jó pedagógus, akkor nagyon jó szakmai hátteret tud adni, tehát ez kezdésnek tökéletes volt, és amikor már megvolt ez a rengeteg alap, akkor kerültem be ugye a Rotterdami iskolába, és ott volt az, ami egy ilyen sokként ért, nem a nyelv, a költözés, ugye 18 évesen, a új emberek, és bementem a terembe, 30 táncos volt a 10 helyett, és volt 6 tanárom per nap különböző, és minden nap néha más volt. Tehát, hogy annyira nagy volt a pezsgés és a dinamika az intézményen belül, hogy egy egészen más mentális felfogás kellett hozzá.
1: Miért pont a rotterdami iskolába kerültél? Miért nem úgy volt, hogy egyből a táncművészeti egyetemen tanultál?
2: Én ez azt gondolom, hogy a táncot így önmagában azért választja az ember, vagy én legalábbis azért maradtam a tánc mellett, mert szerettem volna utazni, szerettem volna sokat utazni, és szerettem volna, hogyha azokat az utazásokat úgy tudom megélni, hogy közben azt, amit szeretek, azt is tudom csinálni. És ez a szakma segített abban, nem is keveset.
1: Féltél elköltözni egyébként? Tehát mondod, hogy egyedül óriási váltás lehetett.
2: Nem, semmitől nem féltem. Szerintem felelőtlen voltam, az tény. Nem gondoltam bele rengeteg mindenbe, ami ilyenkor történik, de ha belegondolok, akkor lehet, hogy nem mentem volna ki soha. Az meg, hogy felvettek, és tudtam, hogy egy intézményhez megyek, végignézve az intézményt, amíg válogató tartott, kik vannak ott, ismerve az iskolának a nívóját, tudtam, hogy nagy bajom nem lehet. Tehát mindenki más külföldről jön, rengeteg már tapasztalattal rendelkeznek az iskolának, már egy hírneve, ott biztos, hogy ott segíteni fognak nekem abba, hogy az első időszakot átvészeljem, és ez szerencsére ez így is lett.
1: Volt valaki, aki ilyen művészeti foglalkozást űzött a családba, anyukád, apukád, nagyszülők, ahonnan esetleg meríthettél ihletet vagy példát, vagy te vagy az első, aki ilyen erre az útra lépett, és Hogyan tudtak ebben például segíteni neked? Mit hoztál otthonról?
2: Hát tudomásom szerintem a családomban mindenki gazdálkodó volt, erdész, földműves, állattartó.
1: Az jó, tehát közel van a táncos éthez.
2: Ez közel van, igen. Hogy
1: idézőjelben.
2: Mindenki azt hitte rólam egyébként a családban, hogy állatorvos leszek, mert az állatokhoz nagyon kötöttem, és nagyon szerettem őket, és mindenki a családban azt hitte, hogy ez lesz.
1: És te akartál azt lenni?
2: Szerintem nem.
1: Óviba.
2: Nem emlékszem. Ezekről nem emlékszem. Tehát nincs ilyen emlék, nem szokták így fölemlegetni, hogy hú, hát láttam. Viszont azt tudom, hogy volt, amit viszont mondtak, ami vicces volt, hogy anyagokat, azt hiszem, amit találtam, szoknya, nagyobb ruha, azokkal viszont kimentem és pörögtem és táncoltam, tehát hogy ilyeneket csináltam magamtól, tehát lehet, hogy akkor ez a család, akkor, nem tudom, hogy mi jutott eszükbe egy ilyen közegnek, hogy egy ilyet látnak kint egy fiúról, de lehet, hogy ez volt az első impulzus, ami a környezet ért, hogy hát akkor lehet, hogy a tánc az, ami érdekli ezt a gyereket.
1: Vagy divattervező lesz.
2: Igen, a kreatív része az szerintem az már egy ideje már elkezdődött, az még várat magára szerintem. Ugye eddig, amiket színpadra tettem az elmúlt időben, főleg amik ilyen nagyobb dolgoknak számítottak, tehát relatív nem kis dolgoknak számítottak, számomra akkor nagynak tűnt, az mind félre ment, félre sikerült dolog volt, mert rövid határidők voltak hozzá, finanszíális keret nem volt hozzá, közben nekem 8 fele kellett dolgoznom, hogy meg tudjak élni, és akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor ez arra lesz jó ez a produkció, hogy bemutassam, amit én gondolok a magyar táncművészetről. Tehát az elmúlt pár darab az mind arról szólt, hogy én milyennek látom a magyar táncművészetet. És most, hogy bízom benne, hogy most már idén szeretnék új darabokat színpadra tenni, most már az ötletek megvannak hozzá, és most arra figyelek csak akkor, hogyha kellő időm van hozzá, nincs bennem semmilyen sértettség, teljesen tiszta lappal neki tudok állni, csak arra tudok koncentrálni, akkor fogok majd tényleg ennek úgy belekezdeni.
1: Azt mondod, hogy milyennek látod a magyar táncművészetet, akkor visszakérdezek, hogy milyennek látod egyébként a magyar táncművészetet most?
2: Mint az országunk állapotát. Ezt mindenki döntse, hogy ki milyennek látja. Bízom benne, hogy ez, és nagyon nagy esélyt látok arra, hogy ez változni fog. Egyszerűen muszáj változni, ugye a történelemben a dolgok változnak. Tehát ennél rosszabb, nem tudom, hogy nekem például lehetem, mert én nem dolgoztam Magyarországon szintén 8 éve, csak max. Egy hónapot vagy kettőt. Minden többit ugye külföldi együttesekbe töltöttem. Szóval bízom benne, hogy most a táncművészet is fejlődni fog, dinamikusabb lesz, pesgésebb lesz, az a sok megkeseredett arc, akik a világ végét látták az elmúlt időszakban, és a darabjaik csak a szomorúságról szólt, ők fel fognak egy kicsit virulni, és akkor egy sokkal pesgő, boldogabb művészi alkotás sok sora fog majd bekerülni az utcákba, a színházakba és az iskolákba és mindenhova.
1: Beszéltünk ugye a műsor első felében nagyon sok mindenről, hogy indultál el a tánc útján, mi mindent csináltál, miért pont ezt választottad. És hát picit kitekintettünk itt a filmeket, emlegettük, meg a különböző tánc stílusokat. Engem nagyon érdekel, hogy miért pont azt választottad. Mert említetted, hogy 8-ban te is a kötelező táncokat, gondolom a csacsacsát, a nem tudom, a jive-ot, meg a igen, társas táncokat, azokat végig tanultad. Miért nem lett belőled mondjuk néptáncos? Miért nem lett belőled egy egyéb? Miért maradtál ennél a műfajnál?
2: Ugye most az én műfajom jelenleg az a klasszikus balett alapjain a modern tánc. Ez számra ez azért szimpatikusabb, ellentétben klasszikus balettel, mert sokkal szabadabb, sokkal több lehetőség van benne, kreativitást, emeléseket tekintve sokkal merészebb, vadabb dolgokat lehet megcsinálni. A klasszikus balettnek megvan a saját tematikai sémái, és akkor azon belül az is nagyon színes természetesen, meg lehet a mozdulatokat vegyíteni, meg keverni, de itt valahogy a személyiséget jobban mögé lehet rakni.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Finta Gábor, nívódias táncpedagógussal, táncművésszel beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban, Finta Gáborral folytatjuk a beszélgetésünket. Én, akivel beszélgettem, táncművész, és tényleg elmúlt 50 évet a színpad előtt, színpadon, vagy színpad mögött töltötte, hol táncosként, hol koreográfusként. Azok azért azt mondják, hogy a klasszikus balett egyébként egy fájdalmas műfaj. De hát, hogy ott olyan dolgokra kell a testet trenírozni, ami egyébként fizikálisan nehéz, és azért, amikor az ember gyerek és kicsi, és nem annyira tűri jól a fájdalmat, akkor elképzelhet, hogy azt mondja, hogy én ezt nem akarom csinálni, mert ez fáj. Neked volt olyan, amikor fáj?
2: Ez az összes táncstílusról így van. Próbáltam mondani a korábbi alkalmakkor is, mikor riportra volt lehetőségem, hogy egy kicsit túl van ez értékelve szerintem a fájdalom és a munkabírás, a munkának a miensége a táncosok részéről szerintem, de most nagyon sok ember nem ért velem valószínűleg egyet, de ugye ezt azzal szokták összhangba hozni, vagy hasonlítani, hogy a bányászok munkája nagyjából kihoztak egy ilyen kutatást, hogy azzal fejér a táncosnak a munkája. Most, hogyha ez józan észre az ember végig gondolja, nem tudom, hogy hány éves korukban haltak meg szegény bányászok, de szerintem 40-nél tovább nem ért egyik se.
1: Hát meg milyen életkörülmények között voltak.
2: Szóval én nem értek ezzel egyet, de ezt szokták felhozni. Az, hogy a fájdalom, értem szerint, hogyha az ember a testét át akarja formálni, a gerincoszlopát ki akarja egyenesíteni, mert ugye természetesen van benne egy görbület, ami nekem már mondjuk már nincs a felső részében, nem teljesen egyenes a gerincoszlopom. Az izmokat kinyújtani, a csívát, gondolom mindenki, aki jógára jár, vagy aki foglalkozik a testével, az pontosan tudja, aki a pilates gépen rajta van, és akkor ott gyűri magát, hogy ez azért nem olyan vicces, mint ami ennek ez kinéz a végén, amikor az ember már szép formás és tudja mutogatni magát, hanem ez meg kell szeretni. Ez a legnehezebb, főleg ugye a fiataloknál egyébként azt látom, hogy mire eljut az ember, hogy oké, most már tudja, ez mindig fájni fog, de hogy rávegye magát arra, hogy ebbe élvezetet találjon.
1: És volt, amikor azt mondtad, hogy ez annyira fáj, hogy én nem akarok több fájdalmat, és én ezt nem csinálom tovább.
2: Az
1: és valami mással fogok foglalkozni.
2: Hát itt mindig visszanyúltam oda a gondolatba, hogy kollégiumban nőttem fel, hatan voltunk egy szobában, AKG-sakkal voltam egy szobában, három táncos és három AKG-s, és az egyik szobatársamat táncos lekötözték az ágyhoz, megkérte, hogy ki akarja a békáját nyújtani, ugye a béka az az összes pliéhez tért hajlításhoz szükség van, hogy oldalirányba megnyíljon a csípő, és lekötötték és egész cél úgy volt, hogy le volt kötve az ágyhoz, és másnap nem bír fölkelni az ágyban természetesen, szóval mindig ehhez nyúltam, hisz, hogy az, amit én érzek, az biztos, hogy ahhoz képest ez semmiség, tehát ezt ki kell tudnom bírni, és akkor menni kell tovább. Tehát viszont ez tényleg ez már ugye a kezdetek kezdetén volt, szóval.
1: És egyébként neked is voltak ilyen kéréseid, hogy valamit szerettél volna elérni, és ilyen elképesztően extrém módon gyakoroltál rá nagyon sokat időben.
2: Hát én türelmetlen voltam, szóval nyújtásokat is próbáltam elég gyorsan véghez vinni.
1: Pedig azok nem mennek olyan gyorsan.
2: Relatíven, hát nem tudom, hogy mennyi időt sikerült, hogy a spárgám az még a mai napig még lent nagyobb, mint a három. Ugye az angol és a két irányban a francia, de hogy nekem injekciózták a csípőmet például, mert volt valami ideg, valami becsület, nem bírtam megemenni 2 centire se a lábamat a földtől, tehát hogy ilyenek voltak, és azért amikor az ember ez 14-15 évesen ugye a kezdeteknél, akkor megkérdezi, húha, ez ilyen lesz később, és utána már elkezdtem egy kicsit máshogy megközelíteni, és egyébként visszatérve a balettra, ugye itthon még a Vaganova rendszer van szerintem még a mai napig, ugye Hollandiában ezt már akkor már nem ezt a rendszert követ. Hanem tudatosabban az izomhasználatot, hogy ne izületeinket tegyük tönkre, és abból jött ez a rengeteg probléma a balettosoknál, hanem inkább először az izomzatot dolgozzuk hozzá az izületet, és akkor minden sokkal jobb lesz, és csak annyit csináljon az ember, amennyire a teste képes, és ne akarjuk túl használni, mert akkor az el fog kopni, sérülésekhez vezet, és az hosszú távon az nem vezet semmi jóra. Szóval én olyan azok között a szerencsés táncosok között, akiknek viszonylag kevés sérülés volt ugye a karrierje során.
1: Az egyébként nagyon félő, nem, amikor az ember a testével dolgozik, hogy akkor azzal úgy minden rendben legyen.
2: Nem véletlenül nem szabad semmi sportot csinálni középiskolába, se ugye táncosok el vannak tiltva a veszélyes sportoktól, mert egy kisebb, sőt a naptól is el vagyunk tiltva, mert hogyha mondjuk kisebb ruhadarabokba, jelmezbe kell táncolni, az nem nézhet ki ugye a színpadon, hogy ugye trikóra vagyunk barnulva, tehát hogy itt rengeteg olyan van, aminek meg kell felelni. Én ezt most már szerencsére már nem vagyok köteles ezt követni, tehát én nagyon sokat sportolok, próbálom nem túl veszélyesen csinálni, és akkor így nem okozok magamba kárt.
1: Mennyire nehezen viselted ezeket a szabályokat, vagy mennyire könnyen viselted ezeket a szabályokat, mert úgy voltál vele, hogy ez a sikerednek vagy a munkádnak a része. És akkor nyilván ebből adódik a kérdés, hogy egyébként emberként mennyire tudod kockákat elviselni, vagy lehet valamilyen szempontból bekeretezni az elgondolásaidat. Vagy művész emberként abszolút térre van szükséged, és ezeket a kockákat szereted így kitágítani.
2: Benne szerintem egy nagyon rossz példák, de egyébként ez tartom így hátránynak is, ami előny is, tehát, hogy mindamellett, hogy mennyire szeretem, és mennyi mindent ad nekem, ez hátráltat szerintem a legjobban a munkámba, mert véleményem szerint minden szakmában, hogyha valaki jó területet választ, rengeteget számít a megtett kilométer. Az, hogy mennyit foglalkozik vele, mennyire köti le magát, és minél több időt tölt valaki valami ilyen területre, szerintem annál jobb tud benne lenni, és ez egy kicsit ugye elveszi ettől az időt. Tehát azáltal, hogy én feszegetem a dobozomat, hogy vízisíjelek, teniszezek, biciklizek.
1: Most az, már?
2: Szerintem ez sajnos ez már az együttesekben is, mert síelni is jártunk iskolát. De ha belegondolok, mentségül szolgáljon, hogy például a svájci intézményben az elképzelhetetlen szerintem egy svájci tánc egyetemen, hogy a növendékek ne menjenek el síszünetre. Azt nem tudom elképzelni. Tehát, hogy és ők is síelnek, és táncosok lesznek, szóval nem, akkora bűnt nem követtem el azzal, hogy megszegtem ezeket a szabályokat. De okosan kell csinálni, hogy ne legyen belőle baj.
1: És holnap már csörög a telefonod, és egy régi tanárod felhív, hogy Gábor, most tudtam meg, hogy maga sielt.
2: Nagyon biztos, most találkoztam vele egyébként pont hétvégén a balettmesteremmel, Kovács Zsuzsannával, a Nemzeti Táncszínházban néztünk egy francia darabot, táncdarabot, és pont egyébként break tánc volt, és hip-hop. Nagy öröm volt, hogy találkozhattam vele.
1: Azt mondtad az előbb, hogy néhány perccel ezelőtt, hogy az elmúlt években kezdtél a személyiség is fejlődni, vagy változni. Mesélsz egy kicsit erről a változásról, hogy mi indukálta ezt a változást is most? Milyen vagy? Honnan indultál? Milyen voltál?
2: Szerintem nagyon félelmetes tudok lenni. Én azt gondolom, tehát nagyon ijesztő. Mindamett, hogy ilyen, én azt gondolom, hogy madár lelkem van, vagy tehát, hogy így a hangyát is kirakom a házból, hogyha kell, meg a legyet is kiviszem inkább, tehát nem csapom le. De attól függ, hogyha valamire nagyon koncentrálok, akkor el tudom felejteni azt, hogy egy viszonylag nagy ember vagyok, és ugye nálam kisebbek azok, így megszeppennek, mert esetleg nem úgy, tehát határozottabban szólok, vagy egyéb, és ezekből nagyon próbálok visszavenni, hogy minél kedvesebben legyek. Csak az a baj, hogyha az ember ugye nagyon koncentrál, meg nagyon akar valamit, akkor ez sajnos el tud menni, ki tud jönni, és ezt magamban én nem szeretem.
1: És mivel változol? Tehát minek a segítségével, vagy milyen eszközökkel változol?
2: Ez nagyon érdekes. Olvasás, személyiségfejlődéssel kapcsolatban voltam pszichológus, ami egy nagy titok még Magyarországon, még mindig ugye, hogy pszichológushoz ne bizonyos emberek járnak, úgy, hogy titokba kell csinálni, mert azért megítélik, azért, vagy nem tudom, rossz színbe tünteti ezt fel. Nekem azért merem így nyíltan ezt kimondani, mert rájöttem, hogy hát velem aztán semmi baj nem volt azon a téren, amiért oda mentem, hanem ami engem körbevesz, azzal van a probléma. Mert átkerültem egy angol közegbe, ahol aztán a beszéd, tehát ez volt az első egyébként, ami a fejlődést 4 évvel indította, hogy ahogy ők beszéltek egymással velem, a protokollok, amiket be kellett tartani, egyértelmű volt, hogy mik a feladatok, tehát egy nagyon átlátható rendszeren belül lehetett élni és mozogni. És nem voltak félértések, nem volt veszekedés, nem volt ez. Mindenki ezen át, hogyha volt, akkor tudtuk, kihez kell menni, szóltál, megbeszéltek, és vége volt. És egy ilyen nagyon-nagyon kedves, utána ki is mentem a szociálszerzett barátomnak az esküvőre, és ott is hihetetlen volt azt látni, hogy ezek az emberek hogy beszélnek egymással. Az a tisztelet, az a Nem, ez tisztelt és kedvesség. Erre ez egy a legjobb időszak volt, ugye ez az elmúlt szerintem 2 év, amit így láthattunk, mindenki átélhetett. Hát szerintem az ennél mélyebbet én még nem éltem meg szerintem életem során, mint ami az elmúlt 2 évben, amilyen nyelvezet kialakult, amilyen bánás volt, az emberek egymáshoz való viszonya. Ez az egészen ijesztő volt, hogy úristen, hát így is lehetne élni egyébként, hogyha nem lenne senki, aki ezt felügyeli és karbantartja és ápolja. És ez szerintem olyan demoralizáló volt, hogy engem ez teljesen kikészített. Nem csak emléztem, mondom, tánc pedagógusoknak a koreográfiát, és mindegyik járt. Hát, hogy mindenkit olyan szinte, hát főleg szerintem a művészek, az érzékeny emberek ebben nagyon-nagyon-nagyon szenvedtek. Ez egy nagyon jó példa volt nekem arra, hogy oké, ezt így kell csinálni, ezt így nem lehet, kellnek rendszerek, kellnek szabályok, kell átláthatóság, kell az, hogy mit kell, kinek, mi a feladata, mi a tere, mit csinálhat, mit nem csinál, és akkor az emberek sokkal magabiztosabban és gördülékenyebben tudnak működni. Itt tartok a személyiségfejlődésben, hogy nem ítélek el embereket egyből, nem személyeskedem emberekkel, tehát próbálok először egy sokkal összetettebb képet alkotni, és az alapján véleményezni valamit, vagy valakit, és azt gondolom, jó, a rossz ember, aki egyből látszik, hogy próbálom őket elkerülni, sajnos mindig van valaki, aki bekerül egy porszangépezetbe, akkor azok tudnak károkat okozni, de aztán utána szabadulunk meg tőlük, amilyen gyorsan lehet, mert vannak sajnos emberek, akik egyszerűen csak valamiért más normákat visznek az életük.
1: Az jutott eszembe, mert említetted a műsor első felében, hogy van, amikor szerettél volna valamit. Nem te kaptad meg, valaki más kapta meg, és rájöttél, hogy amúgy jobban jártál. Hogy ezek a tapasztalások tudnak abban segíteni, hogy például könnyebben elengedd azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodnál. Bízol annyira a jó sorsban, vagy bármiben, hogy azt mondd, hogy ha valamit nem kapok meg, akkor egyébként az lehet, hogy az én érdekemet szolgálja, még hogyha azt most nem is tudom egyből, de lehet, hogy később visszanézve rá, azt fogom mondani, hogy amúgy jobban jártam így. Hiába akartam azt nagyon-nagyon.
2: Most már könnyebb azért, most már könnyebb szerintem, most már nyugodtabb vagyok ezen a téren. Ugye régen, hogyha akartam valahova, hogy felvegyenek, azért mindent megtettem, ott voltam, csináltam. Kicsit azt éreztem, hogy gondolom, bármi áron is csak legyen az enyém. Tehát ha kellett, volt olyan felvételim, hogy teremben megolvadt a csoki, tehát szétfolyt. Nem tudom, hány fokon folyik szét, úgyhogy nem süt rá a nap, hanem egyszerűen csak magától megolvad a csokoládé teljesen. Ez azt jelenti, hogy ez a 60 ember az olyan temperatúrát csinált a terembe. 3 napig nem bírtam fölkelni az ágyból. És utolsó 3-an maradtunk benne, akiket később értesítettek ki, hogy sikerült-e vagy nem. Végül az egyik munkatársamat vették fel, aki meg persze utána véletlen eltört a lábát, és nem tudta azt elvállalni, azt a munkát, és nem is akartam úgy elvállalni. Én akkor abban nagy potenciált láttam, mert nekem nagyon tetszett azon, nem illett hozzám. Egyébként szerintem, így, hogyha igazán őszinte akarok lenni, soha az a stílus, meg a koreográfusnak a személyisége, de nagyon-nagyon szerettem volna, mert nagy színpadokon léptek fel, kevesen voltak, 4-en voltak éveken keresztül, és pont még akkor volt ennek az egésznek a felfutása. Az akkor azt tudom, hogy az nagyon rossz esett, utána még pár szó még próbálkoztam, és nem sikerült, és akkor el kellett engedni, jó, ezt most már engedjük, ez nem az én utam. Mostanában már ez problémát okoz, hogy nem nagyon tudom, hogy merre menjek. Ez nekem most nagyon... Már húzamosabb ideje rossz, nincs meg benne, hú, ezt nagyon akarom, ezt el akarom érni, ez egy kicsit nehéz. Amit én szeretnék, az meg sajnos, de szokták mondani, nem mástól várd a csodát, hanem te csináld meg. Viszont azt érzem, hogy alkotni ebben a műfajban úgy, hogy tényleg ilyen olyan pénzeket kapunk, vagy én kaptam, ami nevetségesen kevés volt. Tehát az mindig az volt, hogy akármit csinálni, én nekem kellett önköltségből valamit megcsinálni, amihez teremtettek egy olyan közeget, hogy 0 embert vonzott be az állami, az a szervezet, az a táncművészeti szervezet az előadásra, amire én befizettem a saját pénzemet. Hát, hogy ilyen kudarcok értek, vagy ilyen, ez nem kudarc, hanem egy ilyen, tehát rávilágított. És akkor volt az, hogy oké, én amit akartam, azt megtettem, de hát ez is sose fog működni. És amikor az ember már tudja, hogy amit neki kell, nem fog működni, akkor az nehéz, hogy akkor na azzal. Tehát ezek ilyen folyamat, hogy azt hogy hogyan kezeljük, hogy azt hogyan oldjuk meg.
1: Nem akartál kimenni mondjuk Amerikába? Vagy nem akartál kimenni valahova máshova ilyen abszolút letelepedni, amikor befejezted ezt az egyik helyről a másik helyen való szereplést? vagy
2: a
1: munkát?
2: A családi kötődésemből adódóan sajnos ezt nem igazán tudtam megtenni. Ugye ott kezdtem, tehát 18 évesen már elmentem. Túl fiatalon szerintem, kicsit lehetett volna később, amikor már megtapasztalom az itteni dolgokat, és akkor már könnyebben, de túl jó életem volt végig, és akkor az is túl jó volt. Tehát minden túl jó volt, és akkor utána szembesültem egy idő után, hogy na jó, hát azért most már ebbe elég sokára lett elegem egyébként a rosszba. És utána egyből mentem is ki, tehát, hogy akkor jött a Bregenzer-Festspiele, ami úristen, tehát az is egy ilyen álommunka volt számomra az, hogy ilyen emberekkel, ilyen infrastruktúrával, ilyen megértő, meg együttműködő munkahely, tehát nem is hittem, hogy ilyen van. Nem beszélve a közlekedés, a környezet, tehát az számomra az tökéletes volt, de ugye egy a családomból adódóan nem tudtam elengedni, tehát a másik lábam ugye az a mezőgazdaságban van, tehát azt meg nem lehet külföldről csinálni. Tehát ahhoz muszáj itt lenni, az muszáj megjelenni, muszáj ezt gondozni, muszáj ezzel törődni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez volt az egyik oka, meg most már a családom is, ugye, akik ide kötnek, ők is biztos jönnének velem, hogyha mennénk, de én azt gondolom, hogy valahol én magyarnak érzem magamat, ezért is jöttem haza, mert valahogy itt éreztem magamat úgy igazán jól, tehát én nagyon jól szerettek itt élni egyébként, mindig is szerettem. Az, hogy dolgozni nem szerettem, az egy más kérdés. Az, hogy ezt hogy alakítottam ki, hogy ne kelljen itthon dolgoznom, az is egy más kérdés. Lehetett volna biztos okosabban, de valahogy így alakult.
1: Miben hiszel? Miből meríted az erőt? Azért kérdezem, mert azért hallgatom, amit mondasz, és van némi nehéz érzés mögötte. Azt érzem. És hogy én azt gondolom, hogy az ember akkor tud igazából előre menni, hogyha van miből merítenie azt az erőt. Vagy a sikerből, vagy a visszajelzésekből, vagy a hitéből, vagy a szeretetből, ami körbeveszi, de hogy valami kell, amiből merít, töltekezik az ember. Te miből tudsz töltekezni? Miből tudsz előre menni? Miben hiszel?
2: Hiszek abban, hogyha valamerre menned kell az előbb-utóbb abba, hogyha keresed az utadat, akkor az előbb-utóbb szembe fog veled jönni. Ami furcsa, kicsit furán hangzik, mindegy, hogy a családomnak az egyik ága az református papi család, tehát, hogy ugye kicsit távol estem ettől, de bármikor az elmúlt időszakban nekem konkrét a Covid miatt az épület, ahol dolgozunk, problémáim adottak, senki nem segített, kivétel valahogy egy reformál, vagy egy intézmény, vagy ez, vagy az, de most de hát csak azt, hogy mondjuk fizethettem neki bérleti díjat, hogy beengedjen az a termébe. Tehát, hogy ilyen szinteken kell ezt elképzelni. Szóval azt gondolom, hogy valahogy egy kicsit ez is része az életemnek, hogy a hit, abban, hogy hiszem azt, hogy meg fog oldódni, előbb-utóbb meg kell, hogy bizonyos dolgok oldódjanak, vagy olyan irányba fog elvinni, ami korán az ember, hú, hát egy egész eddig rossz úton volt, és akkor ezt kellett volna. Hajlamosak vagyunk ugye felvenni a szemellenzőt, amit én sajnos sportból csinálok, és akkor az nem vezet jóra. Tehát, hogyha az ember nem tartja meg a látószögét túl nyitott és nem rugalmas, akkor úgy tudja végezni sokszor, mint én, hogy zsákutcákban kerül. De én azt gondolom, hogy rendelkezem egy kellő pozitivitással, vagy naivitással, hogy bárminek is nevezze, és hiszem azt, hogy alapjában véve az emberek jó emberek, tehát a jóságnak kell lenni, tehát, hogy segítőkészek egyébként, és a környezetemből, a mikrokörnyezetemből merítem egyébként, meg hát ugye a fizikai cselekvésekből, sportból, az utazásokból, úszásból, napozásból, tehát minden, ami ugye az embert feltölti, kertészkedésből, tehát, hogy...
1: Szántásvetés. Nem szoktál traktort vezetni?
2: Régen vezettem, gyerekként vezettem, akkor még nagyon-nagyon rázott, és ugye akkor még buli volt, akkor nem tudta, hogy ezek milyen károsak az emberi szervezetnek, hogy egész nap szegények csillapító nélkül rázkodnak ezeken a traktorokon, meg kombányokon. Ezeket nem csinálom még most.
1: Hol tartasz az életedben?
2: Hát szerintem most nullán. Most nagyon boldog vagyok egyébként, tehát most egy nagy változás előtt tartok.
1: És merre akarsz indulni? Merre visz majd az utad, ami majd szembe jön veled?
2: Hát én most úgy tűztem ki, vagy legalábbis most, ahol mindenünk ugye ez a tehetséggondozó program, ahol most dolgozom, vagy amit létrehoztunk, Németh Krisztán van, Spáncél Klaudia, aki az éneket oktatja. Most
1: ez a Budapest Musical Iskola.
2: Budapest Musical Iskola, igen. Táborokat csinálunk velük, produkciókat csinálunk, alkotunk, Nagykovácsiba, Varázskastélyban lépünk fel, Festetés Kastélyba lépünk fel, Műpába lépünk fel, tehát próbáljuk azt a vonalat erősíteni, amiben amiben nekem is részem volt. Svájcba Google-höz mentünk ki, megmutatta neki, hogy azért, mert valahol dolgozol, nem csak egy dologhoz érteni, hanem ott vannak azok a zenészek, karate mesterek, és közben IT, vagy nem tudom, mivel foglalkoznak. Tehát, hogy mennyi mindent kell, tehát, hogy lehet tökéletes táncos, és amellett még ezer másik dologban lehet ugyanolyan jó. Ezek, amik számra most fontosak, az, hogy őket meg azzal együtt értem szerint magamat is sikerre vigyük most alkotni, most darabokat akarok velük csinálni, most szeretnék felnőtt darabokat készíteni, mint azt mondtam, már vannak rá előkészített tervek, az, hogy még hogyan, meg mi nekem a legjobb, ezt még nem tudom, tehát ezt most még keresem, mert most már ugye azt szeretném megvalósítani, amit én szeretnék, nem azt, amikben egy kicsit így rám van erőszakolva, meg megvan mondva, hogy mit kell, és abba bízom, hogy ez majd valamilyen szinten majd be fog indulni, vagy tehát a lényeg számomra ezt mindig hangsúlyozom, hogy ugye az emberek mindig ilyen megélhetési koreográfusokról beszélnek, meg minden különböző, tehát azért nagyon gyorsan ítélik meg az ember. Tehát egy valamit rosszul csinál, az már vége mindennek, tehát azt már úgy nézik le utána, hogy már az ajtót nem nyitják ki neki, tehát ezt így kellett szerintem elképzelni. Meg nagyjából segítséget is egyébként nagyjából ennyire tudnám leírni. 10 év együttesbeli karrier után nagyjából kopogtat, és senki nem nyitja ki az ajtót, én legalábbis ezt tapasztaltam. Ennek több oka is lehet, én is lehetek a felelős, de hogyha mondjuk azt elengedem, hogy mindig magamba keressem a hibát, tétedsz, hogy a másik nem túl nyitott arra, hogy mondjuk azt mondja, hogy figyelj, ez meg ez van, rossz, ez meg ez, mert csináld meg ezt, és akkor esetleg valami lesz. Tehát, hogy itt a nyitottság a része akkoriban hiányzott, tehát, hogy bízom benne, hogy ez most majd más lesz.
1: És te, mint előadó művész, mint táncos abban a világban, hanem a koreografálást nézem, azt a részt elengedted már?
2: Nem, az aktívan, ez mind az. Hát most ugye Dalderbit szervezzük a Lovasúton, ami ugye nyilvános, jöhetnek az emberek, megnézhetik, hogy az országból mindenhonnan jönnek, tehát hogy ez ugye szervezés rész, ez egy közösségformálás, ahol tudunk esetleg pluszt adni, hogy felajánlások vannak ilyen külön fellépésekre, tudjuk esetleg a gyerekeket küldeni, ami mint lehetőség adódik. Tehát, hogy és a koreográfia, meg ezek az új produkció, ez mind koreografálás. Még megfordult a fejem, hogy esetleg megpróbálnám egyébként színpadon a táncot is. Még egyszer nem tudom, hogy az terembe elválik. Tehát az ember a terembe aztán megérzi, hogy húha, hát ez már nagyon nem az, de azért még lehet, hogy még azzal még futnék egy esélyt. Csak ugye nehéz, mert Budapesten élek, tehát hogy merre, hol dolgoznék szívesen, ez mindegy kicsit bonyolult, azt érzem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én azt kívánom neked, legyen bármilyen célod vagy álmod, hogy meg tud valósítani így a következő években, hogy az, ami mondjuk az elmúlt években nem sikerült, azt visszakapd a következő időszakokban, vagy legyen lehetőséged megvalósítani.
2: Köszönöm, kívánj nekem kérlek segítő embereket, őszinte embereket, nyitott embereket, beszédes embereket, mert tényleg a fallal beszélni az nagyon nehéz. Az nem nagyon visz előbbre senkit, meg hátra se. Tehát, hogy az egy
1: úgy legyen, azt kívánom, hogy olyan legyen az éved, amilyennek elképzeled.
2: Köszönöm szépen.
1: Én azt köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Finta Gábor névudíjas táncpedagógus, táncművész volt a mai vendégem, művészeti vezető. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádióban is, majd ismétlésben is tartsanak egy hét múlva is velem. Én itt leszek, és várni fogom akkor is önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
2: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, meréljen el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
3: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkerést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel.

0: A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén és koránkelőknek, akik a Trend FM-mel kezdik a napot. A mikrofonnál Nagy Károly, ez a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban megnézzük, hogy vajon a Báb Színház milyen nyári táborral próbálja csábítani a gyermekes családokat, aztán filmekről is lesz szó, hol játék, hol dokumentum alkotásról. De mindenek előtt arról, hogy milyen megállapodást kötött egymással Örményország és az Egyesült Államok. És persze arról sem feledkezünk el, hogy mit szól ehhez a szomszédos Azerbajdzsán és Oroszország.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter a héten. A felek megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzit folyosó fejlesztéséről is. Az Örményország déli részén áthaladó 43 kilométer hosszú útvonal közvetlen összeköttetést biztosítana Azerbajdzsán és annak Nahicsevani exklávéja között, azon keresztül pedig Törökország felé. Örményországban egyébként június 7-én tartanak parlamenti választásokat, amelyen Nikol Pasinyan polgári egyesség nevű pártja több, jellemzően oroszbarát ellenzéki erővel méri össze erejét. Kránic Péter Pállal, a külügyi intézet vezető kutatójával beszélgettem arról, hogy ki mit nyer ezen a megállapodáson, és egyáltalán mi a Zangezur tranzit folyosó jelentősége. Oroszország egyik hátsó udvarában, Örményországban stratégiai megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter, és hát gondolom én itt sok mindenről szó van, akár ritka földfémek, ritka kritikus ásványkincsek kitermeléséről, de akár másról is. Miről szól ez a megállapodás, és hát vajon mennyire örül ennek idézőjelben a szomszédos Azerbajdzsán, vagy a szomszédos Oroszország?
2: Igen, tehát ez a stratégiai megállapodás valójában már egy átfogó stratégiai megállapodás, ez a második ilyen jellegű dokumentum, amit az elmúlt másfél évben írtak alá, illetve hát most előjegyezték, és páratlan majd az örményországi parlamenti választások után, ami szűk két héten belül lesz esedékes, ratifikálni is fogják ezeket a dokumentumokat, ugyanis nem csak egy megállapodás született Jerevánban, hanem három, és valóban az egyik az a ritka földfémek ellátási láncainak a biztosításáról szól. A harmadik pedig a TRIP, vagyis a Trump útvonal fejlesztésével kapcsolatos megállapodást rögzíti, hogy az amerikai és örmény fél milyen szerepet vállal ebben a folyamatban. És maga a stratégiai partnerségi megállapodás pedig egy rendkívül átfogó dokumentum, ami a politikai, gazdasági, diplomáciai, kulturális kapcsolatokat emeli stratégiai szintre, az oktatástól, tudományon át, az energetikán keresztül tulajdonképpen az állami gazdatás és a gazdaság minden szintjét eléri. És hogy mennyire örül ennek Oroszország, hát nyilván kevéssé. Azerbajdzsán már egy másik tészta, ugyanis ez a Trump útvonal, amit Örményországon keresztül létesítenek, ez részben pont egy azerbajdzsáni és türk államok által is támogatott kezdeményezés. Alapvetően már csak a puszta tény, hogy az iráni határtól 35 kilométerre levő jerevánai légi kikötőben járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, ez is mutatja azt, hogy az Egyesült Államok valóban elkötelezett a régióban, mint egy új geopolitikai szereplő, és még az iráni háború okozta fennakadások és kilátástalan geopolitikai helyzet ellenére is ragaszkodnak ehhez a projekthez, a Trump útvonalhoz, és hát rendkívül jelentős az amerikaiak elkötelezettsége ezügyben.
1: Azerbajdzsánt ugye említettük, amelynek van egy exklávéja. Az egyik leghíresebb ugye az volt, amelyet elfoglalt végül két rövidebb háború alatt, illetve a második és a harmadik háború alatt, mert volt egy első is Örményországtól, de ez az úgynevezett Nahicsevani exklávé, ez okozhat még gondot az örmény és amerikai megállapodás szempontjából, vagy pont a megállapodás kiterjed arra is, hogy ezzel mi legyen?
2: A nahicsaváni státusz jogi helyzet az teljesen rendezett, ez egy integráns részét képezi Azerbajdzsánnak, bár nincsen fizikai összeköttetésben a MAG területekkel, de ez még az első karabahi háború idején sem volt egy vitatott terület. Tehát nem, Nahicsaván az rendben van a státusza, és nahicsaváni útvonalak kapcsolódnak majd ez a Trump útvonalhoz is. Ez tulajdonképpen egy közös projektként kell kezelni az azerbajdzsáni szakaszt, az örményországi szakaszt, valamint a nahicsaváni azeri szakaszt is. És egyébként ezen túlmenőleg a törökországi szakaszt is, ugyanis a vasútvonalak és közútvonalak, amelyek itt létesülnek egészen a kelet-törökországi Kars városáig fognak futni együtt a létesítendő gáz és potenciálisan olaj és digitális kábelek és csővezetékekkel együtt. Tehát mai kavának nincsen a napirendben.
3: Az úgynevezett Zangezur tranzit folyosó az mely terület akkor Örményország területeit köti össze egy nagyon vékony, de nagyon hosszú útvonalon?
2: Igen, tehát Azerbajdzsán Zangezur folyosóként hivatkozik a teljes szakaszra, ami a Kaszpi-tengertől Törökországig fut, és ennek egy szakasza a Trump útvonal. Örményországban rendkívül rossz néven veszik, hogyha ezt a szakaszt is Zangezur folyosóként nevezik. Ez mind szemantika, ezt a régiót, Szjunik régiót az örmények Szjuniknak, az azerbajdzsániak Zangezurnak nevezik. Ez egy kicsit olyan, mint a felvidékkel kapcsolatos szlovák-magyar vita. De igen, tehát ez egy rendkívül keskeny, és az örmény szakasz ráadásul rendkívül rövid, 42 km hosszú útvonal, de annál jelentősebb az amerikaiak számára. Elsősorban nem is az összeköttetés, a fizikai összeköttetés érdekében, ugyanis az fennáll, az működik Grúzián keresztül, a Baku Tbilisi-Kars vasútvonal mentén. Tehát éppenséggel nem létszükséglete az amerikaiaknak, vagy a törököknek, az azerbajdzsániaknak ez az újabb útvonal, ami csak egyfajta diversifikációt jelent. Azonban éppen ebből kifolyólag jutottunk arra a következtetésre, hogy itt valójában nem is egy kereskedelmi útvonalról, hanem egy geopolitikai projektről van szó. Itt a NATO tagállam Törökország és az Izraellel és az Egyesült Államokkal is szövetségi szintre kapcsolatokat ápoló Azerbajdzsánnak egy utánpótlási útvonalat jelenthet, akár egy felvonulási területet is a jövőben. Ezért is van az, hogy az irániak rendkívül élesen bírálják és kritizálják ezt az útvonalat. Gondoljunk bele, hogy egy rendkívül véres háború dúl most is, ezekben a napokban is Iránban, és az iráni határ közvetlen közelében néhány méterre az iráni határtól egy olyan folyosó létesül, ami Donald Trump nevét viseli. Már csak a szimbolizmus szintén sem túl kedvező ez az irániak szempontjából, azonban Iránnak leginkább az észak-déli összeköttetési útvonalaival kapcsolatos aggályai azok, amik a Trump útvonal ellen szólnak. Ugye az orosz-iráni együttműködés rendkívül jelentős a védelem technológiától kezdve a kereskedelmen át sok egyéb tekintetben, és ez szükség van az észak-déli összekötetésre, és a Kaszpi-tenger, Azerbajdzsán, ezek mind Irán számára instabil, számíthatatlan útvonalaknak tűnnek. Örményország egy stabil összekötetést jelentett észak felé, és attól félnek, hogy ez az útvonal keresztül válik.
3: Örményország kézzelfogható közeledés az Egyesült Államok felé. Egyrészt mennyire jöhet jól abban az értelemben az örményeknek, hogy mennyire lehet erre valós, akár gazdasági fellendülést építeni, másrészt vajon a június elejé választásokat hogyan befolyásolhatja majd mindez?
2: Igen, hát ugye tegnap járt, vagyis tegnap előtte említést Marco Rubio Örményországban, előtte pedig februárban J.D. Vance, a mai napon pedig Donald Trump egy közösségi médiás posztban biztosította támogatásáról Nikol Pasinyant, tehát ez az egész Trump útvonal és az elkörüli diskurzus az igen, nagyon jelentős szerepet vállal a választási kampányban. Az örmények az utóbbi években rendkívül csalódtak az orosz-örmény együttműködésben. Még 2019-ben 93%-uk támogatta, vagyis értékelte pozitívan az orosz-örmény kapcsolatokat. Ez 2024-re már csak 20-valahány százalékra csökkent, és az örmények kétharmada már negatívan ítélte meg az orosz-örmény együttműködést. Tehát az örmény társadalomban van egy nagyon erős nyugat felé nyitás, egy nyugatos európér közhangulat, amelyet az örmény kormányzat is meglobagol. Tehát ha ez a Trump útvonal elsősorban nem is gazdasági azonnal kecsegteti az örményeket, ugyanis az még mindig nem derült ki, hogy itt, hogy ezt mennyire tudják belekapcsolni a regionális és belföldi ellátási láncokba. Elsősorban a karabahi béke folyamatnak egy ilyen garanciáját jelentheti, amennyiben itt közös amerikai, azerbajdzsáni érdekek érvényesülnek, Örményország területén egy biztonságos útvonal létesül, az tulajdonképpen biztosítani fogja azt is, hogy nem lesz újabb eszkaláció az örmény-azerbajdzsáni fegyveres konfliktusban, tehát ebből a szempontból nagyon fontos, valamint most a választási kampány szempontjából is nagyon jelentős az örmény kormányzat.
3: Többször kellett már miniszterelnöksége alatt háborúzni a Nikol Pasinyának Azerbajdzsánnal, és hát ezekből a háborúkból a 20-as években vesztese jött ki Örményország. Ettől függetlenül van esélye, hogy újra választják?
2: Abszolút. Minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy nyerésre áll, és többséget fog szerezni a parlamentben, és kormányt alakíthat, tehát ez szinte borítékolható. Vannak bizonyos ellenzéki pártok és pártcsaládok, amik szintén népszerűek, és egyre népszerűbbek. Tavaly decemberben alapítottak egy pártot, egy Oroszországban meggazdagodott, hát oligarchaként apostrofált üzletember, Örményország leggazdagabb embere alapított egy új pártot, ami rendkívül gyorsan februárra 11, most újabban egy héttel ezelőtti közvéleménykutatás szerint már 14% pont fölötti támogatottsággal rendelkezik, azonban ha ezek a pártok össze is fognak, akkor sem valószínű, hogy többséget tudnak élvezni majd a parlamentben, úgyhogy bár egy erős ellenzékkel fog szembenézni valószínűleg a Pasinyán, az újabb Pasinyán adminisztráció, várhatóan ezt a választást mit le fogják húzni.
1: Kránic Péter Pálta a Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
0: Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Legalább 100 000 emberre számítanak a mai Bajnokok Ligája budapesti döntőjének idejére. Az átlagos költés fejenként elérheti az 1000 eurót, többen több napot is eltöltenek a fővárosban. A BL döntő a világ legnézettebb éves sporteseménye, a televíziós közvetítéseken és a közösségi médián keresztül több mint 450 millió ember látja Budapestet és a Puskás Arénát, ami felbecsülhetetlen értékű ingyenes országreklámot jelent. Isztambul például 2023-ban adott otthont a BL döntőnek, a hétvégén akkor 42 milliárd forint értékű tiszta bevételt injektált mindez a helyi gazdaságba. Magyarországon Budapest akár 50 milliárdot is kasszálhat ezzel. Szabados Gábor sportközgazdásszal Lakatos László beszélgetett.
4: Óriási készülődésben van a főváros, illetve a különböző szervezetek, akik a BL döntővel kapcsolatos tevékenységeket végzik. Ugye azt már lehet tudni, hogy lezárnak mindent, és irgalmatlan tömegre számíthatunk, több 10 000 szurkoló fog érkezni. Talán kezdjük onnan, amiről már szerintem évek óta beszélünk, hogy egy-egy ilyen sportesemény milyen bevételt képes generálni. Na most a többi sporteseményhez képest egy ilyen labdarúgó Bajnokok Ligája döntő, az mennyivel hoz többet a konyhára?
5: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egynapos egyedi sportesemények közül a Bajnokok Ligája döntő a legnagyobb a világon. Tehát ennél egyszerűen nincsen nagyobb. Nyilván itt csak azok az események tudnak nagyobbak lenni nála, amelyek ugye nem csak egynaposak, hanem akár több hetesek is, az értelemszerűen egy másik kategória, bár egyébként mondhatjuk, hogy még ezek között az események között sincs túl sok olyan, amelyik akkora média figyelmet és helyi szurkolói figyelmet vonzana, mint ez az egyszerű esemény, a Bajnokok Ligája döntő. Tehát azzal kell nagyjából számolni, hogy legalább 100 000 ember érkezik Budapestre emiatt a döntő miatt. Ez ugye nyilván több, mint ahányan a Puskás Arénába beférnek, de a tapasztalat az, hogy ilyenkor nagyon sokan jönnek úgy is, hogy egyébként nincsen jegyük, de mondjuk valamelyik csapatnak a szurkolói és a többi szurkolóval szeretne itt együtt lenni, érezni a hangulatot, ott lenni a stadion közelébe. Erre ugye lesznek kialakított helyszínek is mind a két csapat szurkolóinak külön-külön, tehát az Arsenal szurkolóinak a Városligetben, a Paris Saint-Germain szurkolóinak pedig nem messze a Puskás Arénától. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, hogy azok is, akiknek nincsen jegyük, azok is ott tudjanak lenni, és át tudják érezni a hangulatot, ami viszont ugye számunkra rendezők számára azt jelenti, hogy tényleg nem csak annyian érkeznek, ahányan benn vannak a stadionban. Most egy nagyon egyszerű számítást, ha végzünk, ezeknek az embereknek, akik ekkora utat megtesznek, nyugodtan mondhatjuk, és ide nem csak a szurkolókat kell beleszámolni, hanem akár újságírókat, a csapathoz tartozókat, és így tovább, és így tovább. Tehát nekik ilyen esetben az átlagos költésük az elérheti az 1000 eurót. Nyilván ez egy nagyon nagy szórás, tehát vannak, akik nagyon keveset költenek, igyekeznek ilyen nagyon minimális kiadásokkal megúszni a kirándulást, de vannak olyanok, akik akár több napot is itt töltenek, és tényleg nem sajnálják a pénzt. Tehát ha most ezzel az 1000 eurós átlag kiadással számolunk, ez kapásból 100 millió euró. Tehát tényleg csak ilyen nagyon egyszerű számítással. Tehát ez egy több 10 milliárd forintos bevételt hoz azoknak a vállalkozásoknak, ahol ezek a költések végül lecsapódnak. Nyilván ezek elsősorban az idegenforgalommal kapcsolatban lévő vállalkozások. Nyilván elsősorban ugye szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, vagy akár az utazással összefüggő vállalkozások.
4: Na most egyébként a főváros ebből mit profitál? Tehát ha most így belegondolunk, hogy az elmúlt években micsoda forrás megvonást kellett a fővárosnak elszenvednie, most egy ilyen rendezvényből jut-e a fővárosnak, vagy csak a szeméttakarítás marad?
5: Egyrészt ugye itt fővárosi vállalkozások és a fővárosban működő vállalkozások azok, amelyek elsősorban ezeket a bevételeket megkapják, az ideérkező látogatók költéseit. Nyilván ennek van adóvonzata is, akár ugye helyi adó, például ugye a szállás költségeknél, akár áfa, ami értelemszerűen központi költségvetésre tartozik, de ennek van komoly adóvonzata is, ráadásul egyébként nyilván a főváros által üzemeltetett vállalkozások, legyen az mondjuk a tömegközlekedés, tehát ezeket is használni fogják ezek az emberek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az nyugodtan kijelenthető, hogy a legnagyobb haszna egyébként nem csak Budapestnek, hanem tulajdonképpen Magyarországnak is, de elsősorban Budapestnek az az elképesztő imás hatás, amit ez az esemény a világban jelent. Tehát Budapest neve, és nem csak most a döntő napján, hanem gyakorlatilag az egész bajnoki szezonban folyamatosan forgott a világban. Ugye a Bajnokok Ligája minden mérkőzésén ott volt a felirat, hogy Road to Budapest, tehát hogy az út Budapestre, mert hogy ott lesz a döntő. Minden egyes közvetítésben, televíziós közvetítésben elhangzott többször Budapest neve, ezt nyugodtan kimerem jelenteni, mert néztem külföldi csatornán Bajnokok Ligája mérkőzést olyan nyelven, amit nem értettem, és folyamatosan megcsapta a fülem a Budapest szó. Tehát tényleg óriási ismertséget hoz ez a fővárosnak, és ez elsősorban a fővárosnak, hiszen Budapestet emlegetik. Márpedig ez mint turisztikai desztináció, mint befektetési célpont, vagy bármilyen más szempontból hosszú távon nagyon komoly előnyöket, nagyon komoly marketing értéket jelent a fővárosnak.
4: Na most ugye a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal a két döntőt játszó csapat, és ugye itt lesz ez a rengeteg szurkoló. Egy csomóan kint a szurkolói zónákban fogyni fog a sör rendesen, meg egyéb italok is. Mire számíthatunk egyébként az egyik vagy a másik győzelme esetén? Itt arra gondolok, hogy mennyire kell attól tartani, hogy az a pár ezer rendőr, aki ki lesz vezényelve, annak meggyűjjön a baja ezekkel a szurkolókkal.
5: Nyilván nagyon jó fel kell készülni. Ugye amikor legutóbb ilyen nagy futballeseményt rendezett Budapest és a Puskás Aréna az Európa Liga döntőjét a Sevilla és az AS Róma között, akkor is voltak összetűzések a spanyol és az olasz szurkolók között. Márpedig azért az angol és a francia szurkolók között ez még inkább elképzelhető. Tehát egészen biztos, hogy erre nagyon alaposan fel kell készülni. Nem véletlen, hogyha csak azt megnézzük, hogy a két csapatnak a tábora, a szurkolói zónája azért viszonylag egymástól messze van, és ráadásul a Puskás Arénának pont két ellentétes oldalán, tehát hogy még amikor mennek a stadion felé, akkor se találkozzanak lehetőleg. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon sok előkészület már ebbe az irányba mutat, hogy jól át van gondolva, és jól ki van találva, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de az biztos, hogy nagyon komoly rendőri figyelemre lesz szükség. Ugye jóval több rendőr lesz szolgálatban ezen a napon, mint bármikor máskor. Lesznek egyébként a két csapat otthonából érkező, tehát francia és angol rendőrök is Budapesten együttműködésben, pont azért, hogy bizonyos helyzeteket tudjanak kezelni. Tehát nagyon jó fel kell erre készülni, nem lehet kizárni, hogy történik valami, de azt gondolom, hogy most már azért van olyan tapasztalata Budapestnek és Magyarországnak, hogy komoly problémákat meg tudjon előzni, a kisebbeket meg helyben meg tudja oldani.
4: Na most azért az sem mindegy, hogy ennek a költségeit ki állja. Tehát, hogyha valamelyik csapat szurkolói elkeseredésükben, vagy akár a győztes csapat szurkolói örömükben elveszítik a kontrollt és károkat okoznak, erre van külön biztosítása a fővárosnak mondjuk, vagy általában egy-egy városnak. Itt a klubok állnak jót a szurkolóikért, vagy akár a futballszervezetnek is van erre forrása. Vagy ezt a rendezőváros úgyis 100 milliós bevétele lesz, illetve nem az ő bevétele lesz, ugye a 100 millió eurós bevételből csak egy töredék jut majd a fővárosnak. Szóval, hogy ki állja ezt? Van-e erre valami szabály?
5: Alapvetően ezt a rendezővárosnak kell állnia és megoldania. Ugyanakkor nyilván például a biztosítás az egy lehetséges megoldás erre. Nyilván nem vagyok a szervezőbizottság tagja, nem tudom, hogy kötöttek-e ebben az esetben biztosítást, de gyakori megoldás egyébként a sport világában még ennél kevésbé triviális dolgokra is biztosítást kötni. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy volt ilyen, de nem kötelező. Ugye a két klubot akkor lehet bevonni az esetleges károk megtérítésébe, hogyha egyértelműen megállapítható az ő felelősségük. Ezt az UEFA tudja megtenni, és az UEFA tud olyan büntetést kiszabni erre a két klubra, hogy abból esetleg fedezhető legyen a költség, vagy kifejezetten arra kötelezni a klubokat, hogy megtérítse a költségeket. Extrém esetben ugye valamilyen büntetőjogi eljárás is indítható, de nyilván ezeknél ugye mindig fontos a bizonyíthatóság, tehát az, hogy ténylegesen kitette melyik klubhoz tartozó, az nem esetleg valamilyen provokáció volt, tehát pont a másik csapat szurkolói, és így tovább, és így tovább. Tehát itt azért ahhoz, hogy jogilag például behajthatóak legyenek ilyen összegek, ahhoz nyilván nagyon sok körülménynek fenn kell állnia. Ezért is hangsúlyoztam ugye a megelőzés fontosságát. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az a költség, amit a rendőri készültségre és a megelőzésre költenek, az egy sokkal biztosabb befektetés, mint utána a károkat megtéríteni. Tehát a cél elsősorban az, hogy ne történjen semmi, megelőzzék ezeket a problémákat. Ha mégis történik valami, és valamilyen komoly károkozás történik Budapesten, akkor ezt alapvetően a városnak kell rendeznie, de még egyszer mondom, elképzelhetőek olyan esetek, hogy megfelelő felelősségre vonással akár a klubok, akár a szurkolók kártérítési kötelezettségét elő lehet idézni.
4: Na jó, hát elvittem ezt ilyen nem túl kellemes irányba, és hát azért mégiscsak a sportról érdemes itt beszélni. Milyen esélyekkel áll az Arsenal, illetve a PSG? Ön például kire tenne?
5: Hát természetesen nagyon kiegyenlítettek az esélyek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy sok minden előfordulhat ezen a döntőn, de az, hogy annyira egyoldalú le legyen, amilyen például a tavalyi Bajnokok Ligája döntő volt, ahol ugye a Paris Saint-Germain 5-0-ra verte meg az olasz Intert, ez szinte kizárható, hogy ez most megtörténik. Én mindenféleképpen egy nagyon szoros, nagyon éles, nagyon kiegyensúlyozott csatára számítok, tehát itt tényleg akár egy gól, vagy lehet, hogy még egy gól sem fog dönteni, és tényleg a legvégsőig, a 11-es rúgásokig is elmehetnek. A Paris Saint-Germain valamivel esélyesebbnek tűnik, tehát én is azt mondanám, hogy inkább a franciák fogják megnyerni ezt a döntőt, de nagyon szoros az eset, és ugye főleg azért, mert alapvetően az egyik oldalon van a franciáknál egy elképesztően erős támadó csapat, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen pillanatban a világ legjobb, legerősebb támadó játékát nyújtó csapat, a másik oldalon pedig pont egy olyan csapat, amelyik hihetetlenül jól tud védekezni és minden támadást megakadályozni, tehát ebből azért egy óriási taktikai harc és komoly csata alakulhat ki, ugyanakkor nyilván a futballban láttunk már nagyon sok meglepetést, az biztos, hogy szoros mérkőzés lesz, én a franciákat látom esélyesebbnek, de bármi történhet.
1: Szabados Gábor sportközgazdást hallották, a Bajnokok Ligája budapesti döntője este 6 órakor kezdődik majd a Puskás Arénában, ahol a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap majd össze. Eldől, hogy a PSG másodszor, vagy az Arsenal először lesz BL győztes. Magyar belpolitikai pikantériája is van a meccsnek, a VIP Páholyban akár össze is futhat egymással a volt és a jelenlegi miniszterelnök. Orbán Viktor és Magyar Péter is jelezte, hogy kint lesznek a mérkőzésen. Pár perc és folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak, folytatjuk a Hétvégi menetrend című műsorunkat, a mikrofonnál Nagy Károly. Giotto jó utódja címmel dokumentumfilmet alkotott Gecsei Ádám és Varjó Krisztián. A film a kissé méltatlanul elfeledett falusi festő Samodai József életművét dolgozza fel, aki 1984-ben bekövetkezett haláláig több mint 30 templomot festett ki freskóival és szekkóival egy olyan korban, amely még nem értékelte az egyházi jellegű művészetet. Samodai József életútjának bemutatása azért is aktuális napjainkban, mert a vallásossága a fiatalabb generáció körében egyre inkább csökken. A két rendező, Gecsei Ádám és Varjó Krisztián egyébként egy újabb egészestés dokumentumfilm készítésén dolgozik, amelynek témája Mak Imre és Mak Éva rendkívüli életútjának bemutatása lenne. Gecsei Ádám rendezőt Varjó Frigyes kérdezte.
2: A két világháború közötti időszakban a Magyar Állam ösztöndíj programot hozott létre a Római Kollégium Hungaricumban. Az itt tanuló művészek hazatérve modern és tradíciókat tisztelő stílusban formálták át a hazai templomtereket. A legjelentősebb alkotók, akiknek freskóival, szekkóival szinte naponta találkozhatunk, Abba Novák Vilmos, Kontúj Béla, Molnár C. Pál, Szőnyi István, mégsem ezekkel a művészekkel foglalkoztak. Miért keresték meg Samodai Józsefet?
3: Az, hogy Samodai Józsefre rátaláltunk, az igazándiból a véletlennek a műve, vagy nevezzük isteni gondviselésnek. Feleségem nagymamájánál Moson-Szent Miklóson nem arra a helyre ültem, ahova szoktam, amikor bementem a szobájába, és a falon láttam egy tájképet. És kérdeztem, hogy Kati mama, hát ez a kép? És mondta, hát ezt a Samodai festette. Visszakérdeztem, hogy Samodai, nem mondott nekem egyszerűen semmit sajnos a név. Mondta, hát igen, ő itt lakott a faluba, hát a férje, a Viktor papa, ő ismerte, csinált neki képkereteket, stb. Rögtön rákerestem az okostelefonomon, hogy ki ez a Samodai, hát mondom, ez nagyon jó, ez tényleg... meg kell filmesíteni. És akkor innen indultunk, ekkor megkerestem Varjó Krisztián barátomat, hogy figyelj már, itt ez az egész téma, ami nagyon érdekes, hogy valaki 1984-ig több mint 30 templomot kifest Győr-Moson-Sopron megyében, és mégis a neve el van feledve ott a környéken is, nem csak országos szinten. És így kerültünk közel Samodaihoz, és így kerültünk közel az egész témához, és én hiszek abban, hogy valamiféle vezérfonal van ebben, hiszen a beszélgetésünk apropóját is az adja, hogy ezt a témát folytatjuk, méghozzá egy családi szállal.
2: De még itt maradva Giotto jó utóda című első dokumentumfilmüknél meg kell említeni, hogy elsőprő sikere volt az egyházi közösségekben, teltházak mellett vetítették, Duna TV többször műsorra tűzte, Duna World ismétlésbe adta, és nagyon érdekes, hogy egy évtizedekig elhallgatott politikai okokból megbélyegzett és méltatlanul elfedett zseniális művész iránt mekkora az érdeklődés, a közérdeklődés. A katolikus egyház teljes egészében oda volt szerencsém részt venni a díszbemutatón, nem volt üres szék, folyosón is ültek, más termekből is hordták, annyian voltak.
3: Mi sem számítottunk ekkora sikerre, hál' a Jóistennek, illetve tavaly volt a Moson-Szent Miklósi templomnak a 250. évfordulója, építésének 250. évfordulója, ahol bemutatták szintúgy a Samodai filmet, ahol az egész templom csordultig volt. Jó látni ezt vallásos emberként, hogy egy templom megtelik élettel, mind fiatallal, mind idősebbel. És igen, ahogy említette, nagyon sok helyen pozitív visszajelzést kaptunk, olyan helyekről, amikre nem is számítottunk volna, és a Duna TV elsőnek nagy szombaton vetítette, ami római, igen, római katolikusként ez nagy szó, illetve másodjára a kommunizmus áldozatainak emléknapján, hiszen tekinthetjük őt valamelyest a kommunizmus áldozatának, Samodait akárhogyan nem megkurcolták, vagy bármi egyéb, hanem csak agyon hallgatták, de ez is egyfajta megkurcolás.
2: Két amatőrként készítették a filmet, a Giotto jó utódját, és ez a filmjük a 44. Magyar Filmszemle egyik meglepetés filmje volt, meghívást kapott a Szombathelyi Szavária filmszemléres is, sőt 40 ország 200 pályaműve közül benne volt a Tony Curtis nemzetközi filmszemle 40 vetítése váró filmje között is. Ritka siker.
3: Ritka, és mivel nem ezzel foglalkozunk, hogy Odin is említette, amatőrök vagyunk, lelkes amatőrök, akik szeretik, amit csinálnak. Ezért volt olyan fesztivál, amire el sem mentünk. Visszagondolva, lehet ez egy kicsit hiba volt. Például a Tony Curtis filmfesztiválra 2 rövid dokumentumfilm került be, és olyan dokumentumfilm nyerte meg a legjobb kategóriai díjat, ami 770 millió forintból készült.
2: És megtudhatjuk, hogy ez a filmjük a Giotto jó utat, de mennyiből állt össze?
3: Hát ez igazándiból én olyan pár százezer forintra satszolnám. Egyrészt az utazási költségek, az, amit meg kellett vásárolnunk, egy-egy szoftver, vagy egy-egy kiegészítés, viszont a mi munkánk az ugye úgymond nem került pénzbe, viszont nagyon sokat dolgoztunk vele Krisztiánnal, hogy ez olyan legyen, ami ennek lennie kell, ez a közel 40 perces alkotás.
2: Sok helyszínes film a Giotto jó utó, de ezt magánfizetésből, zsebből fizették, miközben egy ilyen kaliberű filmre minimum 4-5 millió forintos állami mecenatúrából származó támogatást számít, általában vesznek föl más alkotók. Az is érdekes, hogy a Duna TV egyetlen fillért sem fizetett a többszörös sugárzásáért, miközben ünnepi műsorrendjük egyik kiemelt filmjeként sugározták. Nyilvánvaló, ha ezt folytatják, ezt a filmet, és most már elhatározás van róla, és erről mindjárt beszélünk, nem biztos, hogy ezt lehet ebben a formában létrehozni. Támogatás nélkül nagyon nehéz.
3: Ezt jól látja. Viszont ez egy olyan feladat, amit sikerülni fog valamelyest megugornunk minden bizonnyal. Akár ugyan nincsen rá állami támogatás. Az ember megy, kopogtat az ajtókon, kalapol, és elmondja szívvel, lélekkel azt a projektet, hogy mi is valójában ez, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy ahogy ugyan a Falconban is elhangzik, Honolulu szigetére, illetve Brazíliába szeretnénk menni a magyar forgatások mellett, hogy Samodai unokatestvérének, Mack Imrének és neki a feleségének, Mack Évának az életét bemutassuk. Ha csak belegondolunk abba, ugye említettem az elején ezt a vezérfonalat, hogy míg Samodai Imre itthon a vasfüggöny mögött templomokat fest, akár 40 fokba fenn van az áványon, körülbelül ugyanezen időben az ő unokatestvére Brazíliában székesegyházakat fest a feleségével. Hogyha azt nézzük, ez nem lehet véletlen, ez egyszerűen, ez valamiféle hívás mindkettejük részéről, amelyet beteljesítettek. És mindkettejük élete hordoz magukban olyan jegyeket, amely a mai kor emberének is tanító jelleggel kell szolgáljon.
2: Samodai József unokatestvére Mack Imre, ugye Amerikó Mack néven futott be a nagyvilágban.
3: Bocsánat, előbb Imrét mondtam, igen. És nem Józsefet, igen.
2: Viszont azt is el kell róla mondani, hogy idehaza mi sem hallottunk róla sokat, pedig aztán most utána néztem, és Ronald Reagan és Jimmy Carter is fogadta személyesen, sőt Reagant meg is festette.
3: Igen, és személyesen adta át neki az ovális irodába, a korabeli újságcikkek számoltak be róla, úgyhogy ez szerintem nagyon nagy szó. Sajnos ő elhunyt 2015-ben, viszont a felesége Éva él, aki szintúgy festőművész, egy etiópiai magyar származású festőművész, illetve a fiúk A.B. Mack, ő 70 év körüli, ő is fest. És külön érdekesség, hogy ők gyakorlatilag azért halandó emberként kvázi eljutnak a Fehérházba, a magyar származású amerikai, magyar-amerikai festőművészként átadják a portrét, és mégsem felejtették el a magyarságukat úgy, hogy ők a földi paradicsomban élnek, Hawaii-ra sokszor fogalmazunk újra a földi paradicsom.
2: Hát irigykedve persze.
3: Igen, igen. És 2000-ben ők egy 17 festményből álló kiállítást hazaküldtek, hogy itt az országban be legyen mutatva az, hogy ők miként látják azt, hogy a magyarságnak azt a történelmét, amit fontosnak tartanak, bemutassák itt helyben. Szent István, 56, Aranybulla, nyilván ezek kiragadott részek, és festettek volna róla 200 darabot is, és ők ezt hazahozták, és miután megtörtént ez a vándorkiállítás, ők ezt itthon hagyták, a Hadtörténeti Múzeumnak adományozták. Sikerült beszélni a Hadtörténeti Múzeummal is, akik jelezték, hogy igen, náluk van az összes festmény, és 4 darab ebből használatban van, egyik kormányzati irodában ugye kölcsönözhető kép, ott kapott helyet a falon.
2: Ez az új filmjük nem csak a művészeti teljesítményt, hanem a történelmi hátteret, az emigráció sorsfordító pillanatait és a személyes emberi történeteket is fel akarja tárni. Hát soha jobbkor nem lenne szükség a mecenatúrára, az állami mecenatúrára. Egyáltalán nem kérnek az állami büdzséből támogatást?
3: NK-hoz adtam be támogatási kérelmet, választ nem kaptam ezzel kapcsolatban. Természetesen az ember próbál pályázni, a Magyar Művészeti Akadémiához is adtam be támogatási kérelmet. Nem határolódok el tőle, mert természetes, én is úgy érzem, hogy ez egy olyan személynek az életét mutatja be, aki nem felejtette el a magyarságát, és szerette volna megmutatni. Ezért, hogyha ehhez kapunk támogatást, nagyon örülünk neki, nagyon fontos lenne, hiszen itt is az a fő számunkra, hogy ez az egész film megtörténjen, vagyis hát el tudjuk készíteni. Nyilván az utazás, ami a legfőbb költség. Igen.
2: Meg a szállás nyilván.
3: Igen, és ugye Brazíliába, ha belegondolunk, azért Brazília nem egy kis ország, és ott szerte festettek templomokat, katedrálisokat. Az egyik helyre már elment egy ismerős, és levideózta azt a freskót, amit ott festett Amerikó Mag. Hát elég jól néz ki, és elég varázslatos, és hogy még mindig megvan egy brazil templomban.
2: Hát ugye bérbés fizetésből élő fiatal emberekről van szó, amatőr művészekről, saját zsebből ez nem fog menni. Kiknek a segítségére számítanak?
3: Bárkiére igazán. Ez elcsépelt, de bár, igen.
2: Gazdag emberekére, vállalkozókére, magánszemélyekére.
3: Létrehoztunk egy alapítványt, pont azért, hogy cégek, vállalkozások minél könnyebben tudjanak nekünk támogatást adni, de természetesen kaptunk már magánemberektől is, és ez azért nagyon fontos visszacsatolás számunkra. Ha valaki 10-20 ezer forintot is ad nekünk magánszemélyként, az ő lehetőségeihez mérten, ez rettentő nagy segítség nekünk. Én hiszek az alulról jövő kezdeményezésekben, viszont természetesen egy vállalkozás mellénk állna, az örvendetes lenne, és azt tudjuk vállalni, hogy bárki, aki támogat minket, annak a neve felkerül a stáblistára, mint adományozó. Szóval hozzájárulhat a filmnek a létrejöttéhez.
2: Az ilyen adományozott üzleteknél nagy szó nagyon fontos, és alapvető a bizalom. Miután a önök első filmje, a Giotto jó út, hogy a halatlan sikert ért el, és az egyház kézről kézre adta önöket és a filmüket az ország különböző plébániáiban. Gondolom, hogy itt nem kell attól tartani, hogy a pénz kalapozás csak magán vagyon gyarapítana.
3: Úgy legyen. És ugye dolgozunk újabb filmeken is. Egyrészt a Csatkai cigány búcsúról készítettünk Krisztiánnal egy filmet, illetve a Kunszigeti Jézus keresésről is, amelyek mind a vallási témát dolgoznak fel, és mind a kettő olyan, amely nem biztos, hogy annyira ismert, ám fontos mozzanat, és vallási szempontból nagyon fontos.
2: Mikor láthatjuk a filmjüket, az új filmjüket, hogyha minden sikerül?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Reményeink szerint jövő év második felében, vagy az azt követő év elején. Ugye most szeptemberben utazunk a családhoz, és jövő év tavaszán pedig Brazíliába tervezünk utazni.
1: Gecsei Ádám rendezőt hallották.
0: Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Európában jelenleg biztosította a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása, ugyanakkor a magas üzemanyagára komoly kihívást jelentenek a légitársaságok számára. Az EGEK Uroblog alapítója szerint Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátása több forrásból is biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga G. Gábor szerint a nyári forgalom várhatóan tovább nő, a repülőjegyek ára pedig emelkedhet ugyan, de nem olyan mértékben, mint amennyivel a kerozin ára nőtt az elmúlt időszakban. Kecső Rihárd interjúja.
4: Egymásnak nagyrészt ellentmondó hírek láttak napvilágot az elmúlt hétvégén. Egyebek között arról, hogy a Hungarokontrol vezérigazgatója szerint tömeges forgalom kiesésre kell számítani. Ezzel szemben a MOL azt állítja, hogy a kerozin helyzetben jelenleg a repülőgép üzemanyag ellátás teljesen stabil és zavartalan. A Wizz Air meg egyébként rácáfolta a Hungarokontrolnak a kijelentésére is. Tehát egy teljes káosz van most a fejekben. Tegyük egy kicsit rendbe. Mit kell tudni most a jelenlegi helyzetről, mi a helyzet most?
5: A jelenlegi előrejelzések szerint Európában a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása biztosított. Ez az első és legfontosabb megállapítás, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az, hogy egy adott útvonalon egy adott járatot vagy járat tömeget üzemeltetnek-e a légitársaságok, az nem önmagában csak attól függ, hogy van-e kerozin vagy nincs, hanem attól is függ, hogy az üzemanyagot milyen áron tudják beszerezni a két érintett repülőtéren, és ilyen árak mellett a járat üzemeltetésének a nyereségtermelő képessége az megkérdőjeleződik-e vagy sem, vagyis, hogy egyszerűen fogalmazzak, az adott áru kerozin mellett lehet-e profitot termelni ezzel a járattal. Mert amennyiben nem, akkor legalábbis az ultralókos szegmensben megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre. A helyzet természetesen minden nap más, például a jelenleg a hormozi szorosból érkező hírek talán némi optimizmusra adhatnak okot, de e tekintetben jósolni nem tudunk. A járatüzemeltetésnek nagyon fontos sarokpontja, hogy az Európán belüli járatok esetében, tehát itt gondolok itt a 2-3-4 órás hosszúságú járatokra, alapvetően az alapfeltétel az az, hogy az indulási és az érkezési repülőtéren is kell, hogy legyen elegendő mennyiségű és megfelelő áru repülőgép üzemanyag. Hiszen a repülőgépet, ami elmegy A-ból B-be, azt visszafelé is meg kell tankolni. Hogyha valahol egy érkezési repülőtéren nem tudják megtankolni a repülőgépet, akkor az a járat nem fog üzemelni. Alternatív megoldás lehet még, hogy a repülőgép már az indulási repülőtérről annyi üzemanyagot vesz föl, amennyit csak tudnak, és akkor a visszaindulás előtt kevesebbet, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem kell tankolni bele. Ez azonban tovább növeli a járat üzemeltetésének a költségeit, ami ilyen magas kerozinárak mellett további kockázat. Magyarországra vonatkozóan az információ az, hogy a legnagyobb budapesti bázissal rendelkező légitársaságok kerozin ellátása biztosított, nem csak mennyiségi, hanem pénzügyi szempontból is, tehát például a legnagyobb diszkont légitársaságok adott áron le vannak szerződve adott volumen kerozin szállítására, ezt úgy hívják, hogy hedzselik a kerozin szükségletüket, és Budapest pedig kifejezetten jó helyzetben van abból a szempontból, hogy nem csak a MOL 100 halombattai finomítója, hanem alternatív beszerzés és vasúti összeköttetés, valamint a 100 halombattai finomító és a repülőtér között csöves összeköttetésen is túlérkezne a repülőgép üzemanyag. Tehát összeurópai összevetésben azt gondolom, hogy Budapesten az ellátás az valóban biztosított.
4: Összességében milyen nyárra kell számolni, mind a repülőtársaságok szempontjából, mind pedig a budapesti Liszt-Ferenc repülőtér szempontjából milyen forgalomra kell számítani?
5: A 2026-os nyári menetrendben a forgalom az várhatóan tovább nő 2025-höz képest. Az infrastruktúrális és a humán feltételek a gördüléken járat üzemeltetéshez a repülőtéren adottak, természetesen a repülőtér és a légiforgalmi irányítás felkészültsége is adott. Az azonban vitathatatlan tény, hogy mint az előzőekben is mondtam, a magas kerozinár az komoly kihívás elé állítja a légitársaságokat. Normális esetben azonban ebből az utasok semmit nem vesznek észre. Ha az a kérdés, hogy lesz-e olyan fennakadás a légi közlekedésben, ami befolyásolhatja az utazóknak a nyári nyaralását, anélkül, hogy jósolni természetesen nem szeretnék, de én azt gondolom, hogy mindenki bátran vehet a nyári időszakra repülőjegyet, el fog tudni utazni azokra a célállomásokra, ahol pihenni szándékozik.
4: Diszkont légitársaságok jegyárai hogyan alakulhatnak? Gondolok itt arra, hogy lesz-e, sőt valószínűleg számolni kell drágulásra, de hogyha számolni kell, akkor mekkora összegű drágulással kell számolni?
5: A diszkont légitársaságok ebből a szempontból semmiben nem különböznek a nem diszkont légitársaságoktól, tehát a légitársaságok alapvetően az üzemanyag okozta többletköltségeket több hónap alatt tudják beszedni adott esetben az utasoktól. Ami a jegyárakat illeti, az a tapasztalat, hogy kicsivel meghaladják a jegyárak a 2025-ben tapasztalt repülőjegyárakat. Ez az eltérés azonban messze nem olyan szignifikáns, mint amit egyébként a kerozin ár emelkedésre indokolna, tehát messze nem arról beszélünk, hogy mondjuk meg duplázódtak volna a repjegyárak, mint ahogy egyébként ez a repülőgép üzemanyaggal történt.
1: Varga G. Gáborral, az Egekura blog alapítójával Kecső Richárd beszélgetett. Hamarosan folytatjuk a hétvégi menetrendet, tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák aszbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahouse adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám, a lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült.

0: Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbeszttel szennyezett követ termelhet ki. Ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss navadatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból. A szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A Mennydörgés Fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem két hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön kettőt is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal.
1: Időjárás jelentés.
0: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Szép hétvégét kívánok, ez a hétvégi menetrend, Nagy Károly vagyok. Hirvan Blankával, a Báb Színház dráma instruktorával a Kapcsolódjunk című műsorban beszélgetett a fantasztikus nyári táborról Kalmár András. Ennek az interjúnak a visszaidézése következik.
2: Kedves hallgatóink, a nyár nagyon sok gyerek számára táborozást jelenti. Vannak sport és kreatív táborok, vándortáborok, mindenféle tematikus táborok, de olyan tábor, amelyről most fogunk beszélgetni, csak egyetlen egy van, méghozzá a Budapest Bábszínházban. Nem először rendeztek ilyen tábort, és ezek a táborok mindig a Budapest Bábszínház egy-egy előadása köré épülnek föl, hogyha jól emlékszem. Nem tudom, idén mi a tematika?
3: Igen, ez már a harmadik év, hogy megtartjuk ezt a tábort, úgyhogy már azt hiszem lehet mondani, hogy ez egy hagyomány. Az évadban a legutolsó bemutatónk az a Lázár Ervinnek a Berzsián és Dideki című előadása volt. Igen. Ezt a stúdió színpadon mutattuk be, és Veres András rendezte, és azt gondoltuk, hogy igazából Lázár Ervin meséit annyira szeretik a gyerekek, meg annyira tudnak hozzá kapcsolódni, és ezt az előadást is úgy tűnik, hogy nagyon megkedvelték, hogy akkor idén igazából Lázár Ervin meséinhez fogunk kapcsolódni kicsit.
2: Mit kell tudni erről a táborról, mi történik itt, illetve hát a legfontosabb, hogy mi a korosztály?
3: Két korosztályban is tartunk tábort, kicsiknek és nagyoknak. A kicsik, igazából azt csak halkan promózom, mert az a helyzet, hogy az a turnus már be is telt nagy örömünkre. Uh-huh. Egyébként a kicsik 7 és 9 év között vannak, aha, a nagyok pedig 10-13 évesek, ugye ők azért már a kiskamasz korosztály.
2: Igen.
3: Ott még egy-két hely akad, mert hogy két héten keresztül táborozunk, ugye ez összesen két turnus. És hát, hogy mit is fogunk csinálni, azt hiszem nagy spoilert nem árulok el azzal, hogy bábozni fogunk meglepő módon.
2: Ó, nem mondod komolyan.
3: Igen, de nem is akárhogy, tehát, hogy nyilván ez egy színházi tábor, lesz olyan rész, ahol megismerjük a színház épületét, működését, aki esetleg a kulisszák mögötti világra kíváncsi, de természetesen lesz bábkészítés is, mindenki elkészítheti a saját karakterét, ezek persze ilyen egyszerűbb bábok, de azért hát a bábkészítő műhely tervezői meg művészei segítenek összerakni ezt, tehát egyébként egy abszolút használható báb típus, amit aztán természetesen meg is mozgatunk, és akkor péntekre a tábor zárásra egy rövid kis előadással is készülünk, amíg abszolút a gyerekek írnak, rendeznek, játszanak a saját bábjaikkal, sőt a színházi előadás különböző posztjait is ők töltik be, tehát ők az ügyelők, ők a nézők, teressek, ők világosítják, tehát minden részét ki lehet próbálni egy kicsit a színháznak.
2: Fú, ez nagyon csodálatosan hangzik, nagyon-nagyon izgalmas, én mennék, hogyha beleférnék a korosztályba. Figyelj, hogyha egy gyerek hazajön a táborból, akkor amit a szülő legelőször kérdez, az nem az, hogy mit csináltál, kivel barátkoztál, milyen napod volt, hanem hogy milyen volt a kaja. Ugye ez az, ami a szülőket leginkább izgatja. Hát milyen a kaja?
3: Igen, erre szoktunk figyelni, tudom, hogy a gyerekek azért tudnak válogatni, én is ilyen gyerek voltam, úgyhogy magamból indultam ki. Figyelünk arra, hogy kapjanak minden nap nasit is, tehát hogy van gyümölcs, keks, sósropogtatni való, hogyha bárki napközben lenne az éjhalál szélén, akkor azonnal tudjunk valamit a kezébe adni.
2: Első segély.
3: Igen, igen, körülbelül. De ezen kívül minden nap a Kodálykörömbön van egy csodálatos étterem, ahova már visszavárnak minket, ezt már így mondhatom, és ott szoktunk ebédelni. Ott egyébként nagyon-nagyon kedves, akik ott dolgoznak, mindig előre egyeztetjük így a menüsort, és akkor direkt ilyen nagyon gyerekbarát kajákat vállalnak. Abszolút figyelnek az érzékenységekre is, tehát hogyha, aha, valakinek különleges étkezési módja van, az most is már felmerült, volt ilyen telefonom egy szülőtől, és abszolút meg tudtuk beszélni, hogy a gyerek nem fog ilyen halni, ugye. Ráadásul egyébként az ilyen visszatérő visszajelzés a gyerekektől, hogy nagyon tetszik nekik ez az étterem, ez egy nagyon szép hely, ez a Magház étterem.
2: Hoho! Úgyhogy, na várjál, igen. De hát akkor ezt mondjuk ki, hogy azért ez nem akármi, ez egy Andrássy úti palota, hát egy kis ilyen buddhista stichel, nem? Hiszen ez a Magnetbanknak a székháza voltak éppen.
3: Igen, én most egy kicsit őket is promóztuk, de nagyon jó élményeink vannak velük, tehát tényleg nem véletlen járunk vissza, és ők is mindig visszavárnak, úgyhogy ez is egy ilyen plusz egy program.
2: Nem, az tényleg egy szuper hely.
3: Igen.
2: Abszolút. Figyelj, a másik, amit akartam kérdezni, és aztán még belemegyünk a belső programokba, hogy ilyen szülői szemmel, hogy jó, jó, de hát ott ül szegény gyerek egész nap a sötétben, miközben kint süt a nap, és itt a nyár.
3: Azért erre szoktunk figyelni, a nap felét töltjük bent a színház tereiben. Egyébként például, amikor a bábokat készítjük, azt a művészbüfében csináljuk, ahol egyébként hatalmas ablakok vannak, légkondi, tehát hogy pont azért jobbak a látási viszonyok, meg ér minket nap, de egyébként amennyiben nem ez az ilyen 50 fokos borzasztó kánikula van, minden nap megyünk ki játszótérre, a Városligetbe, ugye szerencsére az Andrássy úthoz közel elég sok zöld övezet van, hogy szoktuk őket vinni. Nyilván, hogyha esetleg esős idő van, akkor arra is készülünk, de egyébként eddig lekopogom, még ezt mindig megúsztuk. Amikor pedig ugye túl nagy hőség van, akkor persze arra is figyelünk, hogy rosszul ne legyenek, illetve igyenek elég vizet.
2: Jó, Blanka, akkor mesélj egy kicsit a folyamatról. Mondtad, hogy a gyerekek maguk írják a történetet. Ez hogy néz ki, hogy az első napon gondolom, egyrészt elkezdtek bábokat csinálni, másrészt elkezditek valahogy a történetet, nem tudom, gombolítani, és ez valamennyire így a Lázár Ervinen alapul, vagy attól teljesen független?
3: Nem teljesen független, kicsit azt mondanám inkább, hogy Lázár Ervin világa a játszóterünk, aha, ugye azért neki van egy ilyen nagyon...
2: univerzuma, mondjuk ki.
3: Igen, igen, igen, ugye ez a tábor címe is, hogy Lázár Univerzum, aha, ami már maga egy ilyen szójáték, ugye egyébként a Lázár Ervinnek ez egy ilyen számomra nagyon kedves különlegessége, hogy ő nagyon szeret játszani egyébként a nyelvvel, meg nagyon jó a humora, és elég lazán kapcsolódunk egyébként az ő műveihez, inkább ezt a hangulatot próbáljuk megrekreálni a gyerek. Első nap egyébként még nem kezdünk bele a bábok készítésébe, a műhely munka az a második, harmadik nap, és akkor a negyedik, ötödik nap a próbai, illetve ugye a bemutató maga. Az első nap fókusz az főleg azon van, hogy azért így összemelegedjünk, megismerjék egymást a gyerekek, mégiscsak azért 20-22 gyerek egy hetet együtt tölt, akkor az fontos, hogy ők így össze is barátkozzanak, illetve a nap végén, tehát játékokat játszunk velük, amik már egy picit egyébként hangolják őket arra a típusú gondolkodásmódra, amiből aztán tud alkotás készülni. És akkor nap végén egy picit ráfordulunk abba, hogy amit mondtam, hogy a Lázár Ervin világa picit a játszóterünk, hogy ugye az ő meséiben általában két nagyobb helyszín jelenik meg, a város és az erdő, és igazából a gyerekek kitalálhatják magának, hogy az ő karakterük, akit másnap elkezdenek megalkodni, az városlakó legyen, erdőlakó legyen, állat legyen, emberi formája legyen, mi legyenek a fő tulajdonságai, tehát egy karakterépítést kezdünk el, és akkor másnap ezt már csak meg kell rajzolni, és el kell kezdeni bábba önteni.
2: És miből készülnek a bábok, vagy hogyan?
3: Ez minden évben más, nem akarom még nagyon elszpoilerezni, hogy idén pontosan hogy fognak kinézni, de egyébként egy ilyen egyszerűbb búrakú típusú bábot tervezünk.
2: Azt fordítsuk le a hallgatók nyelvére.
3: Igen, a búrakú az egyébként egy ilyen japán mozgatási forma, egy lényegében egy emberre hasonlító báb, akinek van egy kis pálca, a fejéből áll ki, egy ilyen kis fogó, és akkor asztali báb, tehát egy ilyen kis pici forma, amivel nagyon szép mozgásokat lehet csinálni. Egyébként a Berzsien és Dideki című előadásunkban búrakú bábok vannak, tehát hogyha valakit jobban érdekel ez a bábtípus, akkor meg lehet nézni esetleg az előzetes.
2: Amúgy is meg érdemes megnézni az előadást, mert nagyon fantasztikus.
3: Igen, igen, igen. Hát azokat az anyagokat használjuk, amiket a bábműhelyben egyébként is használnak a bábokhoz, tehát hogy kiplifát például használunk, szivacsos anyagokat, nyilván arra hangolva, hogy azért ezek 7 és 13 közötti gyerekek, tehát semmi veszélyeset nem adunk a kezükbe. Amikor a bábkészítés van, akkor olyankor ott is van mindig velük egy műhelyes kolléga, illetve csodás önkénteseink is vannak, meg ugye a táborvezetők, tehát hogy sok felnőtt ügyel arra, hogy mondjuk ilyen műhelyi baleset ne történjen, tehát minden, ami mondjuk olyan vágás vagy ragasztás, abban természetesen segítkezünk neki, hogy ne legyen baj.
2: Világos. Kikkel találkozhatnak a gyerekek, mondtad, hogy műhelyes kolléga, meg önkéntesek, de hogy esetleg rendezővel, színésszel, az előadásnak valamelyik aktív közreműködőjével is, vagy itt inkább egy ilyen általános ismerkedés, ami a cél?
3: Nem, minden turnusnak van két vezetője, az egyik egy színházpedagógus, a másik pedig egy színész. Úgy néz ki most jelenleg, hogy az első héten a nagyok turnusát Végvári Viktória, aki a vezető színházpedagógusunk, illetve illetve Hannusz Zoltán vezetik, aki egyébként játszik is a Berzsián és Dideki-ben, ő a strufmester. A kicsik turnusában jó magam, Irman Blanka és Karádi Borbál a kolléganőm, aki egyébként a bábmozgató szakkörnek szintén a vezetője, tehát hogy vele egyébként évközben is találkoznak a kicsik hasonló helyzetekben. A második héten, ott pedig szintén még a nagyobbak számára van egy turnusunk, ott pedig szintén jó magam és Sarkó Bettina színművészünk, akik a srácokkal leszünk, illetve valóban a bábkészítő műhelynek a kollégái segítenek nekünk, meg csodásunkéntesek, akik gimnazistáktól elkezdve egyetemistákig, nézőteresek, tehát hogy ilyen nagyon lelkes srácok, akik jönnek és csatlakoznak hozzánk.
2: Na jó, és akkor még a záró előadásról mesélj egy kicsit, mert az elképesztően izgalmasan hangzik. Pláne, hogy mondtad, hogy nem csak a művészek, illetve a színművészek a gyerekek, hanem hát tényleg világosítók, ügyelők, stb. Ami bizonyos szempontból akár izgalmasabb is lehet, akár olyan gyerekeknek, akik esetleg visszahúzódóbbak, vagy nem akarnak annyira reflektorfénybe állni, inkább reflektort irányítani. Szóval hogy kell ezt elképzelni?
3: Igen, mindig felajánljuk nekik, hogy lehet színészkedni is nem kötelező. Egyébként eddig minden gyerek szeretett volna, tehát még nem volt olyan, aki azt mondta, hogy mégse szeretne szerepelni, de ez mindig fel van nekik ajánlva, tehát nincs ilyen kényszer, hogy már pedig muszáj kiállni a reflektorfénybe, de olyan meg van beszélve, hogy ki az, aki kevesebbet szeretne, ki az, aki nagyobbat. Mindig egy olyan történetet adunk elő, ami róluk szól, az ő karaktereikről, általában megjelennek olyan közös kalandok, amik a hét során történtek velünk, tehát mondjuk első évben volt egy olyan, hogy mentünk busszal, és az egyik ajtó nem nyílt ki, és akkor ott szaladni kellett, hogy lejussunk a buszra, és ez valahogy visszakerült így az előadásba, mert ugye ez nagy kaland volt a gyerekeknek. Tehát, hogy ilyen általuk átélt dolgok dramatizálódnak lényegében. Persze ez egy ilyen rövidebb, játékosabb előadás, hát van másfél napunk bepróbálni, de egyébként hát nem sikerük szokott lenni.
2: Hát az biztos.
3: Az években teltházzal játszunk, ugye jönnek szülők, nagyszülők ilyenkor. Igen, nagy a siker. És akkor valóban az van, hogy felosztjuk egymás között azokat a feladatokat, amik még egyébként egy színházi előadás körül vannak. Ez ugye egyrészt egy picit ilyen edukatív is, hogy akkor megismerjék a háttérmunkát is, rajzolnak ők maguk jegyet a szüleiknek, azt előtte lévő nap odaadják, akkor
2: de jó.
3: Van egy gyerek, aki ott ül a szervezésen, és akkor megnézi, hogy mindent, tehát kiosztja a jegyeket, hogy minden rendben van-e, akkor gyerekek eltépik az ajtónál a jegyeket, segítenek, hogy hova kell ülni, megnyomják a csengőt, hogy nézőtérnyitás, és ezt is nagyon, sőt, ezt néha azt érzem, hogy jobban is élvezik, és mert ugye ez az a része a színháznak, amit félig látnak, de talán ez egy picit rejtőzködőbb világ, igen. És ez nagyon izgalmas számukra.
2: De klassz. Figyelj, azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a harmadik évet csináljátok, hogy igen. Látsz valami különbséget a generációk, mert ugye azért mindegyik, ugye bármennyire is viccesen hangzik, de azért ezek generációk, vagy évfolyamok, hogyha úgy tetszik. Tehát látsz-e valami különbséget közöttük? Ugye nagyon sok panasz éri ezt a korosztályt azzal kapcsolatban, hogy nem tud fókuszálni, figyelemzavaros, nagyon nehéz fönntartani az ő figyelmüket. Mi erről a véleményed, illetve mondom, látsz-e valami változást, vagy látsz-e valami irányt, vagy különbséget közöttük?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy a gyerekek, azok mindig is gyerekek lesznek, és kíváncsiak, és mozogni akarnak, és fel akarják fedezni a világot. Ugye a nyári táboroknak van egy ilyen sajátossága, hogy egy hosszú végig tanult tanév után azért fáradtak a srácok. Igen. Meleg van, hirtelen kiszabadulunk, és akkor persze van egy ilyen igény, hogy nagyon-nagyon játszunk, és mozogjunk. Egyébként ugye pont a mi táboraink rögtön az évzáró után van, tehát hogy ami maximum nehézség az ez, hogy fáradtak, de közben pedig én kicsit mindig megélem azt a csodát, hogy elkezdünk, tényleg pedig egyébként egy fekete térben előveszünk bábokat, és gyújtunk egy olyan fényt, és hirtelen mindenki elkezd figyelni, és nagyon szépen dolgozni egyébként, tehát hogy azt, hogy össze tudunk rakni velük gyakorlatilag egy hét alatt, egy produkciót, az minden évben egy ilyen nagy meglepetés számomra, hogy azt a idén is sikerült. Úgyhogy én ilyen szempontból egyébként nagy különbséget nem érzékelek köztük. Az számomra nagyon öröm, hogy van olyan gyerek, aki harmadik éve jön vissza, úgyhogy picit látom őket így felnőni, tehát az elején még picike volt, most már kiskamasz, ilyen típusú változásokat látok, de hát ez meg szívmelengedő, hogy akkor ezek szerint ennyire jól érzi magát nálunk.
2: Nagyon klassz. Blanka, elszállt az időnk, mondjuk el a kötelező információkat, ugye június 8-ig lehet jelentkezni,
3: igen.
2: És hol, mit kell csinálni, hova kell írni. Gondolom, föl kell menni a Bábszínház oldalára, a Budapest Bábszínház oldalára, és ott megkeresni igen. A tábort, ugye ez az alapvetés.
3: Igen, úgy lehet a legkönnyebben megtalálni egyébként, hogy a honlapunknak a legtetején vannak ilyen kis fülek, és a mozgató című fület kell megkeresni, ugye a mozgató az a Báb Színháznak a színház pedagógiai programja, ehhez tartozik a tábor is. Hogyha ezt a fület megnyitják az érdeklődők, akkor ott meg fogják találni a nyári tábornak az információit, ott van egy ilyen pontosabb leírás is, és kicsit olyan, mintha előadásra vennének jegyet, ugyanúgy a jegymester rendszerén keresztül tudják megvenni. Az a helyzet, hogy már csak a második turnusra, június 29-én kezdődő turnusra van még egy-két helyünk, úgyhogy érdemes egyébként sietni, aki így későn kapcsol, mert egyébként tavaly is teltházas volt az összes táborunk, sőt még egy picit ilyen plusz egy-két főt még így tudtunk is fogadni. A második turnusban a 10-13 éveseket tudjuk fogadni, ilyen minimális mozgás van, hogyha mondjuk valaki már betöltötte a 9-et és közeledik a 10-hez, akkor ő is természetesen tud jönni. És akkor miután, és ez nagyon fontos, úgyhogy ezt érdemes elmondani, miután megvették a jegyet, egy regisztrációs link található itt a honlapon a tábor leírás alatt, azt nagyon fontos kitölteni, mert ugye azáltal tudjuk meg, hogy a gyerek hogyan étkezik, például milyen allergiája van, mit érdemes róla tudni, tehát a szervezésben nekünk ez nagy-nagy segítség.
1: Hirman Blankát, a Báb Színház dráma instruktorát Kalmár András kérdezte. Hamarosan egy meglepő játékfilmmel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Jó hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Nem én vagyok. Ezzel a címmel jelent meg egy nagyon izgalmas film, magyar, de nem magyarul beszélő film. A magyarok között élő kínaiakról van benne ugyanis szó. Megható történet a budapesti kínai vásárvárosban élő helyiekről. A filmet Zhang Ge rendezte, Csényi Kata filmproducerrel Kalmár András beszélgetett.
2: Van egy elképesztően izgalmas film a mozikban, egy új magyar film, az a cím, hogy Nem én vagyok, az angol címe az, hogy My Turn. Nem véletlenül mondom ezt, mert bizonyos szempontból egy kicsit találóbb. Hát ugye nem akarok sokat spoilerezni, és nem is nagyon merek, de annyit el szabad árulni erről a filmről, hogy bár magyar film, de nem magyarul beszélő film, illetve hát elenyésző benne a magyar dialogoknak a száma, hiszen ez a Magyarországon élő kínaiak között játszódik, egész pontosan talán ott a kőbányai kínai, hát Chinatownnak nem nevezném, de inkább valamiféle vásárvárosnak annak a bugyraiban, de ennél sokkal több ez. Ráadásul ugye a film első fél órájában hát csak a szemfülesek veszik észre, hogy ez Budapesten játszódik, tehát én a 17 éves fiammal néztem meg, akinek meggyőződése volt, hogy egy hongkongi filmet nézünk, és tulajdonképpen lehetne az is. Ugye ennek a filmnek a rendezője Zhang Ge, aki egy Magyarországon élő kínai családból származó rendező, producer, és ő álmodta meg ezt az egész nagyon furcsa és nagyon különleges és nagyon-nagyon szép és megható történetet, te pedig mellé álltál, mint producer. Hogyan találkoztatok, és mivel győzött ő meg téged, hogy ebbe érdemes belefetszölni az energiát, és hát nyilván a pénzt is?
3: Tulajdonképpen a családomhoz tartozik már, mi hány éve várjál, hát körülbelül 10 éve ismerkedtünk meg a család gyerekeink keresztül, így tagozódott be hozzánk, és elkezdett nálam dolgozni az én cégeimbe. Fotószakon végzett egyébként, és egy nagyon kreatív, nagyon, nagyon olvasott, nagyon szuper jó kreativitású fiú.
2: Ő már itt született Magyarországon?
3: Nem, Bécsben született, és 4 éves korától él Magyarországon.
2: Jó, tehát magyarán nem Kínában született.
3: Nem. Egyébként most Kínában él, tehát azért sokat jár oda-vissza. És neki van egy korábbi filmje, a Mely Mirázs, az a címe. Igen. Az egy rövid film, aminek nagyon sok nemzetközi díja lett, és ez után, a produkció után ő megmutatta ezt a szkriptet, akkor meg nem is volt forgatókönyv, még csak egy szinopszis volt, és én azonnal beleszerettem, és akkor nekiálltunk, ez nagyon régen volt, 4 éve.
2: Hát nem csoda, hogy beleszerettél, nem tudom, hogy spoilerezés nélkül mi az, amit el szabad mesélni a történetről a hallgatóknak.
3: Én azt gondolom, hogy a spoiler az annyira most én ezt nem érzem egy ilyen veszélyes dolognak ezzel a történettel kapcsolatban. Ez egy fantasy testvérdráma, így határozta meg a két író, a Zhang Ge és a magai Mikik, ők ketten írták a forgatókönyvet, és ez a műfaj meghatározása. Szerintem el lehet mondani, igen, ez egy kínai család története, van benne egy testvérpár, nagyon különböző karakterűek.
2: Ugye Budapesten élnek, az apukának.
3: Budapesten élnek,
2: hát ilyen,
3: igen.
2: Hogy mondják ezt udvariasan? Tehát ez a
3: kereskedő.
2: Kínai ruha kereskedő, igen.
3: Igen, igen, és meghal a fiú, és elindul a lány testért egy harc a két karakter között.
2: A lány
3: szerintem.
2: Testért, igen, ezt a lány hangsúlyozném.
3: Testért, igen. Tehát kibe járkálnak, van egy másik dimenzió is a filmben, és erről szól ez a film. Szerintem az, hogy mi lesz a vége, azt nem mondjuk el, de
2: nyilván
3: ennyit el lehet árulni. Nagyon izgalmas, semmihez sem hasonlítható történet.
2: Ez egészen biztos. Nem tudom, én azt gyanítottam valahol, hogy ebben talán vannak kínai népmesei elemek, de ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz.
3: Nem népmese, de hagyománybőrző és tisztelő, hiszen ezek a sámán szertartások, ezek a mai napig zajlanak itt Magyarországon.
2: Igen, hát van egy nagyon komoly sámán szertartás benne, tulajdonképpen egy ördögűzés.
3: Igen, igen. Hát igen, kinek ki hogy nevezi, ez tök autentikus, annak minden részlete, ez a mai napig így folyik. Ők inkább démonokról beszélnek, vagy démonok szempontjából közelítik ezt meg, nem a létező meghalt családtagokkal, de hogy ez van. És az opera jelmezek is autentikusak, szóval erre nagyon figyeltünk.
2: Az meg igen, hát az élettér is. Kiderült, igen.
3: Igen, meg hát ahol ők élnek, ahogyan élnek, ez is tök valóságos. Egyébként a Cangi építette a díszletet 5 hónapig.
2: Igen, ezt hallottam, konkrétan. Hogy saját kezüleg igen. Építette, és hogy aztán hónapokat is próbálta a színészekkel?
3: 12 hónapot pontosan egy évet próbált, igen.
2: Na most azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy én nem gondoltam volna, hogy ők amatőrök, vérprofi színészeknek tűntek. Ugye Lee Csáde, ő játssza Langot, a fiú testvért, igen. És Csui Sisi, ő játssza Sánsánt, a lány testvért, és kiderült, hogy a Lee Csáde mi az ingatlan bizniszben van, a Sisi pedig azt hiszem Berlinbe tanul irodalmat, bár igen. Állítólag a Kék Pelikánnak lányproducere volt.
3: Igen, igen, ez mindig az eddig, amit mondtál.
2: Aha. Na jó, de akkor is teljesen megdöbbentő, tehát aki megnézi a filmet, az két olyan színészt lát, ami hát nem akármi. Egyébként a filmnek az egész, mind a színészi világa is egy kicsit, de a képi világa, és nem a távol kelet miatt, hanem egyszerűen a hangulatok, meg a színek, meg a beállítások miatt engem a Von Kar-wai világára emlékeztetett. Nagyon nem tudom, hogy ezt az operatőr valamennyire így szem előtt tartotta el, vagy ez csak egy ilyen érzet?
3: Szerintem inkább csak egy érzet. Nagyon nehéz dolga volt Bántó Csabának, és szerintem csodálatosan lehozta Tábros Jandrással karon fogva. A történet mesélés meg a ritmika inkább koreai vonal, de az, hogy Von Kar-wai, ezt nem tudom, erre még erre nem tudok válaszolni.
2: Jó, nyilván.
3: Ezt a Bántó Csabitól kéne megkérdezni, igen, hogy inspirálódott-e. Uh-huh.
2: Kati, azt tudom, illetve az úgy nagyjából kiderül a stáblistából, meg azt lehet sejteni, hogy nyilván minimális pénzetek volt erre, viszont valószínűleg volt egy olyan szakmai összefogás, hogy azt mondták a különböző, hát a hallgatók nyelvén mondom, lámpabérlő cégek, kamerabérlő cégek, különböző filmes cégek, hogy figyelj, Kati, segítünk. Nem tudom, hogy jól sejtem-e.
3: Igen, ez egy független film, ugye ezt elegánsan azokat a filmeket hívjuk így, amikre nincsen pénz. Ez a megfogalmazása. Próbálkoztunk az NFI-nél is, de hát elutasítottak minket, és aztán összeraktunk magánfinanszírozásból valamennyi pénzt, és igen, ahogy ezek a filmek születnek az elmúlt években, mellé áll a szakma. Tulajdonképpen ez történik. Mindenki adja, amit tud, mindenki jön iszonyú nyomottáron dolgozni. Nem vagyunk egyedül a magyar film érában. Ez egy tulajdonképpen általános dolog. Szerintem már nem is tudom, van olyan stábtag, aki az elmúlt években valahogyan nevet volna részt egy hasonló körülmények között készülő produkcióban.
2: Igen, ez valahol egyébként nagyon szép. Szomorú, de nagyon
3: szerintem
2: szép is.
3: És kontraproduktív volt egyébként az NFI-nek ez a... Tehát hát, nem megfojtotta, hanem valahogy másképpen életre keltette, és összehúzta ezt a szakmát.
2: Összekovácsolta a szakmát.
3: Igen, kétségtelen.
2: Ugye te vagy a Seed Filmsnek az alapítója, igen. A gyártócégnek. Én azért nagy fesztivál sikereket vizionálok, azt gondolom, hogy nem alaptalanul. Ugyanakkor azt a bemutató előtt szokták megfuttatni, mármint a filmeket nagy fesztiválokon. Hogy van ez? Most mi lesz ezzel a filmmel?
3: Próbálkoztunk fesztiválokkal, nem valahogy a shortlistnél tovább nem jutottunk egyelőre. Nem,
2: ez hogy lehet?
3: Nem tudom, nem szerették, most kezdenek el érdeklődni, de az A-kategóriás fesztiválok közül nagyon-nagyon sokról visszapattantunk egyelőre, hát majd meglátjuk. A magyarországi bemutatóval még lehet azért variálni.
2: Uh-huh. Tehát ez nem kizáró magyarán.
3: Igen, igen. Most azért van egy-két érdeklődés. Valahogy ez a moziba kerülés még minket is megtaláltak. Most van egy nagyon helyes görög ügynökünk, úgyhogy meglátjuk. Nagyon szeretnénk valahogy Ázsia felé, de hát ugye Kínában ez politikai nem annyira kívánatos, tehát az állami csatornákon ez nem fogja tudni átveregetni, verekedni magát.
2: Hát igen, tehát hogy van egy olyan sejtelmem.
3: Igen, alternatív megoldásokat. Én nagyon szeretném oda valahogy bejuttatni.
2: És miért nem az angol száz területek felé próbálkoztak?
3: Hát azzal is szépen lassan megyünk majd most előre. Kell egy külföldi forgalmazó is majd egy ponton. Most még adunk neki egy kis időt, hogy még néhány fesztivállal kapcsolatban. Úgy azt hiszem, hogy inkább azért olyan úgy európai piac van, így kifejezetten angol szesz, az kevésbé, úgyhogy meglátjuk.
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon megérné, mert azt gondolom, hogy egy egészen rendkívüli film, és egy egészen rendkívüli történet, és hát egy egészen rendkívüli közeg. Nem tudom, mennyire volt nehéz, gondolom, helyszínen forgattatok főleg, vagy nyilván stúdió helyszín, de azért nagyon sok minden játszódik effektíve Kőbányán.
3: A Ganz telepen kezdtük el a forgatást, oda volt az egész tervezve, ott van ez az üzlethelység, ami egy fél éves bérlet volt. És aztán az történt, itt volt egy csavar a történetben, hogy az első forgatási nap után kirúgtak minket a Ganzról.
2: Ó,
3: az első, az
2: miért?
3: Első
2: mit csináltatok?
3: Az első jelenet, ez amikor a Lang női ruhába fut keresztül. Igen. A piacon, és menekül. És akkor sajnos ez kiverte a biztosítékot, és nem is tudtunk külsőket forgatni. A belsőkből azért nem tudtak kidobni minket, mert az ugye magánterület.
2: Aha.
3: De a Monori Center vett át a stábot, akik iszonyú helyesek voltak, a Ganz az kevésbé volt aranyos, de a monorisok nagyon helyesek voltak. Viszont az teljesen más vizualitás, úgyhogy nagyon sok külső kimaradt a filmből, ami nekem nagyon fáj, nagyon sok leírós snittet nem tudtunk megcsinálni. Uh-huh. Úgyhogy így.
2: Hát jó, hát ezt mi nézők már soha nem fogjuk megtudni, de nekünk nem is hiányzik. Sőt, hát nem az, hogy hiányérzetet támad az embernek a film láttán, hanem valami... Hát inkább azt mondom a hallgatóknak, hogy nézzék meg a filmet, okvetlenül nézzék meg a filmet, mert elmúlt idők egyik legfantasztikusabb filmje, és hát nagyon, nagyon tanulságos és nagyon-nagyon szép történet.
3: Jaj, de jó, köszönöm, hogy így tetszik, nagyon boldogok vagyunk.
2: Kati, lejárt az időnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Mi a következő mérföldkő? Most akkor az van, hogy megy a mozikban, nem tudom, 1-2-3-4-5-6-7-ig, és akkor elér valami nézőszámot, és akkor fölkerül majd a streaming platformokra? Vagy ezt még így nem
3: egyelőre
2: lehet?
3: Egyelőre nem, aha. Még megvárjuk, igen, hogy én azért bízom benne, hogy tovább kitart, mint pár hét. Én nagyon szeretném, hogyha nyár végéig így el tudnánk ezzel menni, mert ugye nehezebb nyáron nézőket generálni, mint télen. Meglátjuk. Hmm. És aztán elindítjuk. Hát én a külföldi forgalmazást arra szeretnék most koncentrálni, nem a streamingre, de nyilván az a pillanat is elérkezik, igen.
2: Világos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és a hallgatóknak meg mindenképpen azt mondom, hogy nézzék meg a filmet, My Turn, nem én vagyok, minden moziban látható, azt hiszem, hogy minden főbb vagy minden nagyobb moziban látható.
1: Igen. Csényi Kata a filmproducert hallották. Most jönnek a hírek, majd a Digiturizmo adásából szemezgetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Control azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját, kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint

0: Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
1: Időjárás jelentés.
0: Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot, szép délelőttet mindenkinek, ez a hétvégi menetrend, Nagy Károly vagyok. Folytatjuk a Digiturizmo című műsor emlékeztető interjúját. A műsorban Plincinger Péter és Mihalovics András faggatta Mihalkó Gábor geográfus professzort, a jó hely kutatás volt a téma.
2: Ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy én azt feszegettem, hogy a mesterséges intelligencia által előállított összefüggések mire használhatóak. Lehet-e például jó helyet kreálni annak köszönhetően, hogy én tudom, hogy a mesterséges intelligencia mit néz, és akkor kreálok magamnak egy jó helyet abban a reményben, hogy majd oda embereket fogok csábítani, akik ott pénzt fognak költeni, illetve a szolgáltatók tudják-e azt, hogy megint csak a mesterséges intelligencia és a turisztikai adatok alapján, hogy mi kell hát az embereknek a jövőben. Hogy ilyen nyarakon mondjuk, egy turisztikai példánál maradva, Dél-Olaszország kezd kiárazódni a nyári úti célokból, és kezd felértékelődni mondjuk Norvégia, mert most már nem csobbanni akarunk a tengerbe, hanem hűsölni az 50 fok ellenére. Szóval ilyesmikre lehet ezeket az adatokat használni, hogy látod?
3: Igen. Tehát a szakma használ egy kifejezést, az a neve, hogy helyteremtés, place making. Ez már korábban is létezett. Tulajdonképpen az úgynevezett érdektelen helyekből, ez egy francia filozófus úgy hívta, hogy nem helyek, egy Auger nevű filozófus volt. Az érdektelen helyekből, amiről nem jut semmi eszedbe, ahol nem kötődsz, eszedbe nem jutna oda elmenni. Tulajdonképpen a turizmus képes helyeket csinálni, olyan helyeket, amik pont a közösségi médiának, az Instagramnak köszönhetően válnak helyekké. Ott van a Párizsban ott volt a híd, amire emlékeztek, hogy lakatokat tettek rá, teljesen érdektelen hely, ugye egy kis híd a Szajnán, ami a Louvre-hoz vezetett át, és meg voltak őrülve az emberek, hogy oda menjenek, föltegyék a lakatot, lefényképezzék magukat, és egy dögunalmas híd van, amit addig észre se vettél, egy világ, de Európa egyik leglátogatottabb.
2: De hát könyvélmények is csinálnak ilyeneket, abszolút. Ugye a Da Vinci kódról mondták, hogy igen, teljesen megcsinált, igen, olyan helyeket turisztikai attrakcióvá, amik addig nem voltak rajta a térképen, de film élmények, hogy nem tudom, a Trónok harca helyszínei, egy lépcső Horvátországba, igen, ahol egy bizonyos ikonikus jelenetet forgatnak, az ilyen turisztikai attrakcióvá.
4: Vagy a Gyűrűk ura, vagy a Vikingek forgatási helyszínei.
3: Azt megengeditek, akkor ugye bemutatkozáskor mondtam, hogy a redetek történelem tanár vagyok, nyilván ezt nagyon rövid ideig gyakoroltam csak, de ugye mindent nem csak a tér, hanem az időben is nézek, és hogyha visszamegyünk mondjuk Velencébe a 18. században, akkor ott volt egy Canaletto nevű festő, aki szakmányba gyártotta ezeket a, úgy hívják ezeket, hogy vedúta, tehát Velencéről készített festményeket, ezeket összetekerték, és akik oda mentek, azok vagy tudták magukkal vinni, vagy utánuk küldték, hazaküldték. Aztán jön ugye a szép irodalom, amely generálta ezeket a utazásokat, aztán vagy vele párhuzamosan a festészet, aztán jöttek a fotók, ne felejtsétek el, ugye, tehát a sima fényképek, amikor egy Life magazinba vagy egy National Geographicba megláttál egy képet, utána oda akartál menni. Tehát, hogy azért nagyon komoly előzményei vannak annak a kultúrának, hogy te a kép alapján fogsz valahova elutazni, vagy a filmélmény alapján fogsz valahova elutazni, vagy akár egy irodalmi élmény alapján. Tehát ez most nagyon egyszerű, mert digitalizálva van, és könnyű kutatni, és könnyű hozzá adatokat, de ennek mind vannak nagyon komoly történeti előzményei.
2: Maga a közösségi média, az Instagram például, vagy a közösségi média által kitermett véleményvezérek, nevezzük őket influencereknek, nagyon nagy változásokat hoztak a turizmusban?
3: Természetesen, hogyne, abszolút. Hát ez ugyanolyan, mint amikor Woody Allen csinál egy filmet Rómáról, vagy Párizsról, tehát az egy nagyon-nagyon nagy hatással van. Hát annak is ugye vannak követői, Woody Allennek voltak rajongói, vagy vannak rajongói, az influencernek vannak követői, és akkor onnantól kezdődően a követői mennek, tehát ez hatványozódik ez a dolog, tehát ez hát megkérdőjelezhetetlen
4: az influencerek szerepe. Az influencerkedés is, ha jól értem, teljesen demokratizálódik a hashtageknek köszönhetően. Gyakorlatilag mindenki influencer.
3: Abszolút.
4: Azzal, amit megoszt, azzal, amit hashtagben másokkal közöl. Uh-huh. Bújjunk még vissza egy picit az adatbázisba. Most ez nagyon érdekes volt, nekem egy picit meglepő is, hogy Horvátország és Indonézia az, mint nem annyira. Még mi derült ki? Mit tudtatok meg, vagy mit lehet megtudni ebből a kutatásból?
3: Az elsődleges eredmények szerint, ami a legeslegfontosabb attól, tehát hogy akkor így mondom, tehát hogy akkor a Good Place mellett milyen más hashtagek szerepelnek nagy arányba, tehát a legfontosabb az, hogy fényképezhető. Tehát valami a fotó, a picture és ennek a legkülönbözőbb hashtag verziói szerepelnek, ezen jó egyharmada általában tehát a megfigyelési szempontból.
2: Tehát akkor szolgáltatóként megéri úgy tervezni meg egy attrakciót, hogy nem tudom, Instagram pontot létrehozni eleve.
4: Bocsánat, egy kérdés, akkor hogyha a Balaton környékén lévő kerékpáros barát szálláshelyek szűrőrendszerébe a bepipálható kis szűrő feltételek közé betesszük a csodálatos panorámát, akkor ügyesek vagyunk, ugye?
3: Igen, én lennék a legboldogabb.
4: Ezen vitatkoztunk egy órát, hogy kell, vagy igen, nem kell ez a szűrő.
3: Abszolút. A vizualizáció az a mindent meghatároz. Uh-huh. És a másik ugye, hogy az Insta kompatibilitásban is az, hogy ez jól fotózható, az elsődleges. Akkor nagyon fontos a következő az, hogy itt a vibe szót, ezt a hangulat nagyon nehéz lefordítani, de mondjuk uh-huh. atmoszféra legyen, akkor így fordítom, hogy atmoszféra szó, tehát hogy valami megérintsen téged, az a hely hasson rád lelkileg. Ez a második ilyen nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy képes legyen ilyen hatást kiváltani. A természetközeliség nagyon fontos, tehát hogy valamilyen zöld környezetbe illeszkedjen, és utána aztán sorolhatnánk, nagyon fontos nyilván a kaja, az elképesztő fontos, de az első három helyen a fotózhatóság, az atmoszféra és a természetközeliség van. Talán mondhatnám, hogy nem meglepő módon.
4: Kicsit.
2: Azon jár az agyam hallgatva téged, Gábor, hogyha mindenki ezeket a dolgokat veszi előre, akkor kicsit óhatatlanul uniformizálódik a turisztikai kínálat. Ez valós veszély szerinted?
3: Hát valós veszély.
2: Ha mindenkinek lesz Instagram pontja, mindenki természetközeli szállásokat akar, mindenki jó fotózható.
4: Good vibe helyen akar lenni.
2: És beteszi ezt a nem tudok jobb szót rá, hashtaget, akkor hova fogok én elmenni, ahol én tényleg arra vágyom, hogy hétkor már flexeljenek a szomszédok.
3: Igen, mindannyian erre vágyunk. Magam,
2: nyilván ezt nem fogják ajánlani.
3: Igen, azért a világ ennél sokkal színesebb, most azért alapvetően a teremtett helyekről kezdtünk el ugye beszélgetni, és hogy mit tehet a menedzser annak érdekében, hogy nagyobb látogatottságot, nagyobb internet láthatóságot, vagy digitalizált láthatóságot kapjon. Ezek pici apró trükkök, azért több ezer éves attrakciókat, vagy egy vízpartot, vagy hagyni soroljam, nem fogunk tudni csak úgy létrehozni, tehát azért én ettől nem félek, azért ha megnézzük a 60-as évektől a napjainkig a turizmus, azért, és beszélt Péter ugye a klímaváltozás, vagy utaltál erre, ennek a hatásairól, hogy megyünk északabbra, hát azért továbbra is nyáron utazunk, továbbra is a vízpartokhoz utazunk, és ez még azt gondolom, még egész hosszú ideig így lesz.
2: Teljesen új dolgok nem képzelhetők el?
3: Mindig elképzelhetők új dolgok, hát ezeket látjuk, ezek lehetnek ilyen efemerikus, tehát ilyen hirtelen föltűnőek, aztán eltűnnek, de ugye...
2: Mert ez a közösségi média sajátja, csak igen. Mondjuk a könnyű zenét veszük, egy nagyon könnyű befutni, nagyon könnyű óriási sikert elérni, igen. És nagyon könnyű utána nagyot esni.
3: Igen. Én nagyon szeretem, én olaszos vagyok, mert nekem az a kedvenc területem, és nagyon szeretem azokat a példákat. Most ugye, amit mondjuk Róma csinál, azt érdemes megnézni, ugye Róma körülbelül a 60-as évek óta stabilan ott van a topba, Olaszország előtt, de Róma aztán különösen, és nem tud, bármit kitalálhat, lezárhat, emelheti az idegenforgalmi adót, akkor is, hogy az amerikai turistáknak a mentális térképén ott van, mint így van, mint kötelezően megnézni.
2: Az örök város kerül, amiben kell. kerül.
3: Igen, és bármennyi, az 5-szer rendszeresére sem emelheti az idegenforgalmadót, azt egy amerikai átlagos turista akkor is ki fogja tudni fizetni, legfeljebb kiszorítja a középkategóriás európai vendégeket.
2: Bocsánat. Mi lesz a bocsánat, mondjad Péter.
4: Majd utána.
2: Mi lesz a felfedezés élményével? Mi van, ha lesz egy olyan mozgalom előbb-utóbb, miután az AI mindent le fog tarolni, hogy mindegy hová, csak ne az AI mondja meg, hogy én hova utazom.
3: Igen. A felfedezés az egésznek az alapja, az a motorja.
2: Hát ez hagyja a turizmust.
3: Ez hagyja ugyanis a turizmust, amióta létezik. Ugye van egy elméletünk, ez a megélni, megörökíteni, megosztani. Tehát ugye a megélés, onnan indultunk el valamikor a 19. század, hogy oda akarunk menni, és hogy az a miénk, ugye? És akkor kérdeztétek előbb, csak azt elhagytuk azt a témát, az autentizáció. Tehát hogy mennyire hiteles az a hely, mennyire ad neked élményt. Akkor most erre ugye kitaláltuk azt, hogy akkor jön a personalizáció, hogy akkor valahogy kilessük azt, hogy téged mi érdekel, mi után néz. Ezeket. Milyen a költésed a Mastercard alapján, tehát nagyon sok mindent lehet tudni, hogy mozogsz ugye a celladatok alapján, de továbbra is a felfedezés élménye a lényeg, és akkor most, ha megfordíthatom, és akkor a menekülés, ugye, az a totális turizmus, hogy már te akarod felfedezni, tehát már nem érdekes bent Róma, forró Róma, Kolosszum, stb., hanem elindultál kifelé. De ugyanez látszik Budapesten is, hogy már nem csak a turisztikai kijelölt útvonalak, mondjuk, hogy ezt a kérdőnöm, hogy turisztikai gettó az érdekes, hanem jössz kifelé egyre inkább, akár legyen az a Duna vonal, vagy akár legyen egy kerékpárút, amin fogsz tudni menni. Tehát szépen, mint a víz, beszivárognak olyan helyekre, tehát már nem csak horizontális, hanem vertikális is megjelenik, és akkor felfedezel. És akkor jön az, hogy hát akkor úgy akarok élni, mint a budapestiek, vagy úgy, mint a rómaiak. És megyek be a lakásaikba, és foglalom el az életterüket. Uh-huh. Pont azért, mert ezt a fajta autentikus élményt, amire te utaltál, akarják, igen.
4: Hadd kanyarodjak vissza megint a kutatáshoz. Bármilyen használható magyar vonatkozású eredményre jutottatok-e? Vagy olyan kicsi volt benne a magyar említési minta, hogy igazából nehéz belőle bármit kihozni.
3: Megmondom őszintén, hogy voltak az elmúlt hónapokban előadások, Magyarországon ilyen tudományos előadások, ahova vittük ezt az anyagot, ugye ilyenkor minél többször bemutatod és próbálkozol, nem nagyon tudtunk belőle kikapargatni. Mm-hmm. Tehát látszik belőle valami kis Balaton, nyilván Budapest, Magyarország, de érdemleges dolgot nem lehet. Olyan pici a posztoknak a száma, az említéseknek, a hashtag említéseknek a száma, hogy nagyon nem, de nem fogjuk ezt elengedni. Tehát valami kis magyar nyelvű tanulmányban azért ennek a, ugye ez egy magyar adófizetők által támogatott kutatás, tehát hogy kell, hogy legyen valamilyen eredménye, biztosan.
2: Nagyon át fogja formálni a turizmust az AI-t, ezt hogy látod? Ezt viszonylag gyakran megkérdezzük a szakértőktől, és milyen irányú változásokat tippelnél meg?
3: Igen. Hát ha csak magamból indulok ki, aki egy ugye, viszonylag konzervatív ember vagyok, és nem vagyok a közösségi médián, mert félek attól az elképesztő mennyiségi információtól, ami onnan esetleg rám ömlene, de azért az AI engem is beszippantott, ezt rettenetes intenzíven használom és használjuk, és a doktoriskolában, ahol dolgozom, ott erre próbáljuk a hallgatókat is rávenni, hogy ne féljenek tőle. Hát nem féltünk annak idején a Britannica enciklopédiától, aztán nem féltünk a Google-től, most miért kéne ettől félni? Nyilván ugyanazokkal a etikai megfontolásokkal kell használni, ahogy használtuk korábban a kereső, sima kereső felületeket. Régen bementél a könyvtárba, és cédulákat nézegettél. Ugye most miért csinálnád ezt, amikor ott van? Tehát, hogy igen, meg fogja változtatni. Tehát abszolút én is már egy utazás tervezésnél megkérdezem, beszélgetek vele. Ezért nagyon ki is kapok általában a szakmától is, meg a családtól is. Igen, én azt hiszem, hogy akit ez be fog szippantani, és akinek van olyan elérhetőség, ami jó minőségű AI-os megoldások, azok fogják használni. Hát miért ne használnak, persze. Uh-huh. Hát ahogy használjuk már, nem gondoltuk volna pár évvel ezelőtt, hogy egy Google értékeléseket alapján fogjuk kiválasztani az éttermeket, és ma csak az alapján indulunk el.
4: Abban a kutatásban, amiről beszélgettünk, abban ugye tulajdonképpen egy szempontból vizsgáltátok a bejegyzéseket, a Good Place hashtagnek a előfordulása és a más hashtagekkel való kombináció alapján. Vannak másmilyen mérési módszerei, eszközei, technológiái annak, hogy mi a jó hely?
3: Igen.
4: Mitől jó hely egy hely?
3: Igen.
4: Jó hely.
3: Igen, hát nyilván ugye említettem, hogy ez egy 6 éves kutatás volt, ez, amiről most beszélünk, ez az utolsó egy évnek a hozadéka, és ez annak köszönhető. Már megpróbáltuk ezt 2020-ban is megcsinálni, csak akkor nem volt hozzá még meg a technológia. Uh-huh. Tehát akkor az egy elképesztő munka volt kézzel kapargatni, tehát volt már rá kísérlet. Amit csináltunk eddig ezen kívül, az mondjuk egy TripAdvisoron tudtunk ott is, ott annak van egy nagyon erős fórum része, ahol különböző kérdéseket lehet föltenni, ha mondjuk elutazál most Párizsba, akkor megkérdezhet, és ezt vizsgáltuk 18 városban, hogy hol lehet a legautentikusabb párizsi szuveníreket, vagy helyi termékeket vásárolni. És akkor én foglalkozom bevásárló turizmussal is, és akkor egy ilyen bevásárló turizmus kontextusú kutatást végeztünk. 18 városban néztük azt meg, hogy amikor valaki rákeres arra, hogy jó hely és shopping, vagy jó hely és piac, vagy kiskereskedelem, akkor azok milyen kontextusban jelennek, meg mit keresnek Németországban, mit keresnek Angliában, mit keresnek Olaszországban, általában a helyi termékek. Tehát, hogy melyik azok az üzletek, ahol valami helyi termék, melyik azok üzletek, ahol helyiek is szívesen vásárolnak, tehát ezek jöttek ki. Ez is úgy mondom, hogy nem meglepő, de nem baj, ezekbe a felfedező kutatásokba nem hozunk mindig ki egetrengető dolgokat, hanem csak megerősítjük azt, ami a valóság, és amiről azt gondoljuk, hogy a valóság.
1: Az elmúlt fél órában a Digiturizmo című műsorunkat hallották, Mihalkok Gábor geográfus professzor válaszolt Prinzinger Péter és Mihalovics András kérdéseire. Most jönnek a hírek, aztán a hétvégi menetrend az Egészségkód műsorának legjobb interjúival jön vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: százairól akár.
1: Igen. Az nagyon izgalmas kérdés lenne annak a megvizsgálása, hogy mondjuk idővel hogyan jelenik meg a jó hely hashtageknek a száma. Erről nincs tudásunk, de azt gondolom, hogy maga a címkézés az nagyon, nagyon elterjedt, és pont amiatt terjedt el, hogy ne kelljen, tehát ebben a redukált kommunikatív világban iszonyú mennyiségű információ van, hogy ne kelljen külön elmagyarázni, hogy azért jó hely, mert itt süt a nap, azért jó hely, mert itt van a Rambla, azért jó hely, mert itt van Gaudi, hagyj ne soroljam, hanem, vagy a Barcelona foci csapatról nem is beszélve, hanem annyit mondunk, hogy és hogy érezted magad, nem kell magyarázni, jó, hát nagyon, és milyen jó hely, ennyi, kész. Tehát ennek, ez tulajdonképpen ennek ez a zsenialitás ennek a kifejezésnek.
0: Most ugye a legfejlettebb technológiákat vizsgáljuk, hogyan lehet a turizmusba alkalmazni, itt AI-jal dolgozzátok fel ezeket az adatokat, de hogyan?
1: Igen.
0: Ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy a közösségi médián ott van az elképesztő mennyiségű információ, big data, amit valamilyen trükkel le lehet húzni. Tehát a különböző média felületek, különösen az Instagram, de a TripAdvisor is nagyon figyel arra, hogy mindenféle védelmet beépítsen arra, hogy te ezeket ne tudjad lehúzni, de különösen ne tudja lehúzni metaadatokat. Tehát ugye mondjuk egy Instagram posztban van ugye egy fénykép, vannak a hashtagek, és van néha valamilyen komment, és van hozzá metaadat, hogy ki ez, milyen városból, stb. Hogy jelentkezett be. Tehát a metaadatokat azt általában nem szeretik, hogyha lehúzzák. A többi adathoz hozzá lehet férni különböző, úgy mondjuk, hogy API szoftverekkel, ezek direkt erre a célra vannak kidolgozva, ezeket meg kell venni, ki kell fizetni az ezzel foglalkozó szakembereket, és akkor egyszer csak lesz egy, ami mi utolsó kutatásunkban egy 100 000 posztos adatbázisod. Egyébként a jó hely, mint kifejezés, olyan most ha fölmennél, olyan egy millió Instagram posztba lehetne megtalálni, ez nem olyan túl sok, de egy millió azért már elég ahhoz, hogy abból már egy nagyon
0: komoly. Hát egy millió... Gigatrendeket meghatározó közvélemény kutatásokat szoktak pár ezeres minták alapján.
1: Igen, tehát egy millió már az nagyon komoly, a 100 000 is nagyon komoly, és ezt úgy képzeljétek el, hogy utána van 100 000 posztod, ez egy Excel táblázatban 100 000 sor, és minden egyes hashtag kap egy oszlopot, tehát egy óriás adatbázis, és innen aztán jön a matek.
0: Mit lehet ezekből kiolvasni?
1: Hát attól függ, hogy milyen kérdést teszel föl, mire vagy kíváncsi, ugye ez innentől kezdve
0: már... Hát azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligencia azért klassz, mert kitalálja helyettem, hogy azt olyan összefüggéseket világít rá, ami nekem eszembe se jut, hogy nem tudom én a meta adatokat vegyítve az éttermi fogyasztással, kijön az, hogy a legnépszerűbb, bár azt hiszük, hogy a rántott hús, de kiderül, hogy
1: igen.
2: Volt előre megfogalmazott kutatási hipotézis, vagy voltak ilyenek, vagy úgy voltatok vele, hogy először hozzuk létre az adatbázist, és majd aztán megnézzük, hogy mi mindent lehet vele kezdeni.
1: Így van. Először az adatbázis, ez volt a legfontosabb, mert ez egy úgy mondjuk ugye, hogy egy felfedező kutatás, tehát ilyenkor még nem tudjuk, tehát nincsenek előzmények, ilyen még senki nem csinált. Kapargattak természetesen már Instagram posztokat, fényképet néztek, és a többi, de azt, hogy a nagy számú hashtagnek, úgy mondjuk magyarul mondom, az együttes előfordulását és azokon belüli kapcsolatokat nézze meg valaki, azt még senki nem csinálta, ezért kéne ezt nagyon gyorsan publikálni, most már ott vagyunk, hogy heteken belül reméljük, hogy oda kerül a megfelelő folyóiratba. Tehát nem volt eredetileg megfogalmazott kutatási kérdés, csak egy ilyen nagyon-nagyon távoli gondolat volt, ami arra vagyunk kíváncsi, hogy a jó hely, tehát a good place hashtag mellett milyen más hashtagek vannak, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő, ez volt az egyik. A másik, meg hogy ezek mennyire köthetők a turizmusba, mert amikor lehúztunk ugye 100 000 good place hashtages posztot, akkor még azt nem tudtuk, hogy ez most turizmus lesz, vagy a helyi lakosság fogja föltenni, vagy kicsoda. Tehát nekünk különböző, utána kellett föltenni kutatási kérdéseket, ehhez különböző algoritmusokat ugye matekosok tettek bele ebbe a vizsgálatba, és néztük meg, hogy akkor mik azok a posztok, amelyek turizmus kötődésűek. Akkor megvoltak a turizmus kötődésűek, akkor megnéztük, melyik azok, amelyek szállodához kötődnek, melyik azok, amik vendéglátáshoz. Tehát utána jöttek már, amikor már elkezdtünk egy kicsit gyurmázni velük, akkor tudtunk föltenni kutatási kérdést, igen.
0: mennyire jók az alapadatok. Ez azért fontos, mert azokból lehet

0: jó következtetés levonni, ennyit már megtanultunk a mesterséges intelligenciáról, hogy jól kell promptolni. Most, ha én most anélkül, hogy az összes munkahelyemet bemondanám, de mindenhol volt olyan, hogy azt mondta az elnök vezérigazgató úr, hogy fejlesztettünk egy új dolgot, vagy csinálunk valami új dolgot, legyenek kedvesek a kollégák megosztani, és azt mondani, hogy ez egy klassz dolog, tessék használni. Na most nyilván ez a fajta vélemény, egy jó vélemény, de más indítatású, mint ha egy teljesen outsider ügyfél saját élményei alapján mondaná, hogy na, amit csináltok, az klassz dolog.
1: Hát mondjuk,
0: például
1: bocs,
0: ez ki lehet ez?
1: Ennél a példánál azért nyilvánvalóan itt is előfordulhat, hogy maga a tulajdonos vagy az üzemeltető kéri föl a kollégáit arra, hogy a Good Place hashtaggel lássák el a helyet, na de elenyésző csekélyszámban vannak ezek az üzemeltetők és kollégák a vendégek óriási tömegéhez képest. Tehát ez nem tudom.
2: Igen. Föltetnék én is egy találós kérdést, hogy mit gondoltok, hogy a 100 000-nek hány százaléka volt az, ami kuka, és tulajdonképpen a vizsgálatnak azt merem mondani, hogy hosszú hónapokig tartó része volt az adattisztítás, 40% volt, tehát 60 000.
0: Még sincsenek olyan kevesen látott,
2: Péter. 60 000, tehát a 100 000-ből 60 000 hashtag, tehát tulajdonképpen az 1 millióból akkor azt jelenti, hogy 400 000 hashtag, vagy poszt, bocsánat, ment volna ki a kukába, tehát 60 000 volt az a szám, amivel el tudtunk kezdeni dolgozni, és a többit a legkülönbözőbb okoknál fogva, különböző egymást követő algoritmizálásba kellett kidobni, kiszűrni.
1: Mondasz egy-két példát, hogy mi az, ami... Nekem ez meglepően nagy arány, az alkalmatlanok,
2: igen,
1: vagy a használhatatlanok arány, hogy mik?
2: Igen. Tehát ezek? Például ugye nagyon fontos volt az, hogy csak egy nyelvű legyen, tehát angolul legyen. Tehát abban a pillanatban az egy nagyon nagy tétel volt, amikor kevertek mondjuk a magyart és az angolt, akkor kiment. Természetesen a különböző ázsiai nyelvek és jelek is kimentek, hisz azzal ugye mi nem tudtunk foglalkozni. Próbálkoztunk a visszafordítással, de nem. Tehát tulajdonképpen az, hogy teljesen tiszta adatbázis legyen, akkor olyanokat is megcsináltuk, hogy azt hogy ne csak, tehát próbáljuk meg a céges feltöltéseket kiszűrni, tehát amikor egymást követték a hasonló tartalmú és ugyanazokat a hashtageket ugyanabban a sorrendben.
0: Kollégák, tegyétek ki az alábbi szöveget.
2: Igen.
1: Láthatóan tudatosan szerkesztett.
2: Igen, tudatosan szerkesztett posztok, amelyekben a hashtagek is ugyanabban a sorrendben, ugyanúgy követték egymást, azok is
1: ugyanazok
2: mentek
1: ki. Ugyanazok a helyes írásibákkal.
2: Igen.
0: Mire lehet jó? Lehet-e jó helyet építeni? Lehet-e befolyásolni az én jövendőbeli fogyasztói döntésemet ilyenekkel?
2: Hát
0: ezek sejlenek fel.
1: Várjál, még ezelőtt egyet. Mi jött ki azzal kapcsolatban, hogy mik a jó helyek? Országok? Desztinációk? Városok? Konkrét szolgáltatók?
2: Igen, hát pontosan így. Tehát amikor már láttuk ezt a 60 000-et, ez még mindig nagy 60 000 posztról beszélünk, ugye ez 60 000 sor, mindig hangsúlyozom a Excel táblázatban, akkor láttuk, hogy ez még mindig kezelhetetlen, tehát ez még az AI-nak is azért...
1: Igen,
2: tehát ott azért komoly hallucinálások jönnek elő. Nem szeret ekkora adatbázisokkal dolgozni, és akkor azt mondtuk, hogy akkor szűrjük le a turizmusra, és akkor a három szegmest vettünk, tehát azokat a kifejezések, amelyek turizmushoz, utazáshoz, mobilitáshoz kötődnek, szálláshelyhez kötődnek, infrastruktúra, tehát turisztikai infrastruktúrához kötődnek, és helyhez kötődnek. Tehát, hogy valamilyen, először azt akartuk, hogy ország és város, de már a város is az iszonyatos, tehát most gondolj el a város, tehát azzal nem tudott mit kezdeni, meg az AI ugye úgy dolgozik, hogy kell neki egy másik adatbázis, ami alapján ő, hogy, tehát azt, hogy most ő szedje össze a világ összes városát, összes települését, és az összes földrajzi nevét, ez nem ment, és akkor maradtunk abba, hogy akkor csak a hivatalos országnevek, mert az neki megvan, ugye egy ENSZ adatbázisban, az teljesen világos. Igen, és akkor három ilyen nagy csoportot hoztunk létre, tehát utazás, turisztikai infra és suprastruktúra, illetőleg desztináció.
1: És akkor feltételezem, hogy ez egy globális
2: abszolút
1: merítés,
2: igen.
1: És
2: igen,
1: alapvetően az angol nyelv miatt. Ebből, ha nem tévedek nagyot, Magyarország nagyjából ki is marad.
2: Igen. Egy ilyen pár száz, tehát ha a Hungaryt néznénk, akkor egy ilyen pár száz, akik jártak ide, vagy jártak
1: itt. Mikor hangzik már el? Tehát én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi a legnépszerűbb desztináció a világon.
2: Igen. Hát azt én nem mondanám, hogy ez lesz a legnépszerűbb desztináció. Amikor elkezdtük az elemzést, akkor abban maradtunk, hogy vegyük ketté, hogy hol fog ez nagyon jól különböző differenciákat mutatni, és akkor azt mondom, mondtuk, hogy nézzük, melyik az az európai ország, tehát Európa és Ázsia, ebben maradtunk, mert ez látszott ugye, tehát ez a két kontinens, amely amúgy is a statisztikák alapján is, meg a posztok alapján is ugye a legnépszerűbb volt, és akkor itt mind a két kontinens esetében a leggyakrabban szereplő országnevet vettük Európában.
0: Franciaország?
2: Franciaország volt a második. Igen, nem, érdekes, Horvátország.
0: Horvátország,
2: igen.
0: Nem volt benne az első négy tippemben.
2: Igen, tehát Horvátország volt a legtöbb európai poszt, és Ázsiában pedig Indonézia.
3: Prinzinger Péter és Mihalovics András Mihalkó Gábor geográfus professzorral beszélgetett. A digiturizmus rövidesen folytatódik a turizmus és a digitalizáció legújabb trendjeivel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés Plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is 3 országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a 3 célország valamelyikére. Szigorú büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában.
0: Időjárás jelentés.
2: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a hétvégi menetrend, Nagy Károly vagyok. Orvosi áttörésről lesz szó, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem a genetikai betegségekről alkotott elképzeléseinket, viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták mutatni a családban öröklő SMA betegséget, egészségesen jöhetett a világra. Kutasi Judit dr. Beke Artúrral, az egyetem szülész genetikusával beszélgetett.
2: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is az az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
3: Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
2: Igen.
3: Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek preimplantációs genetika diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
2: És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
3: Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyag csíra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házaspároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítást, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangba öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangba hordozza a beteg gént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg magzatuk, beteg újszülöttjük. Itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
2: Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
3: Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy a egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén se elegendő, amelyik szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X-kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javasolja, ezek úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
2: A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
3: Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris genetikai laborjával, illetve a szülészeti klinika keretein belül működő asszisztrált reprodukciós centrum együttműködésével, ez utóbbi Sipos Miklós docens úr vezeti, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai laborját pedig Lakatos Péter és Kósa János vezetik. Tehát az ő együttműködésükkel, de körülbelül 20-25 ember munkájával sikerült ezt megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az első ilyen sikeres és ugye kihordásra került, nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatíz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is, és a szülését is. Végül is köldökzsinór, tehát teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
2: Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
3: Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát fokozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát fokozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
2: Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik?
3: Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a Lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott. Éppen ezért nyilván, akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
2: Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
3: Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
2: Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy hordoznak esetleg hasonló genetikai eltérést? Milyen előzményei vannak ennek?
3: Vannak ma már magánúton végezhető szűrések is, ebből is kiderülhet. Nyilván itt ebben az esetben egy beteg gyermekük született, és így derült ki, és ezért került sor a házaspár vizsgálatára. De természetesen jó tudjuk vállalni a preimplantációs genetikai vizsgálatot, hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt. Itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak. Az egyik a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon delíciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a preimplantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a preembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen. Tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a preembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi preembriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi triembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált réembriókkal.
2: Akkor inkább itt most nem, mint szülésznőgy vagy, aztán a genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
3: Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőség lett volna a teresség megszakítást kérni.
2: Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba visz a beszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
3: Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik. Ez is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ezzel a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
2: Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
3: Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs. Tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
2: Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehet lesz a jövőben?
3: Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott priembriókat, és ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
2: Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
3: Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többször is ikertelen lombik esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
2: Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja, módja, hogyan lépjenek?
3: Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó. Házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget. Ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
2: Távolban mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
3: A mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az úgynevezett mutációk eltüntetése, mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
2: Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
3: Így van, több házaspárnál is van folyamatban asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is. Tehát, ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön. Tehát magzatizmintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatizmintavételnek jóval kisebb a kockázata. Jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző előttetem.
2: Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
3: Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtóeseményt kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, és várható természetesen.
1: Dr. Beke Artúrt az egyetem szülészgenetikusát hallották. Rövid szünet után folytatjuk az Egészségkód legjobb interjúival. Már a szívről lesz szó, mint elektromos rendszerről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend. Nagy Károly vagyok. Folytatjuk az egészségkód legjobb interjúinak visszaidézését. Kutasi Judit dr. Nagy Claudia Vivien kardiológussal, űrorvossal beszélgetett nem csak a szakterületéről, de a női karrier lehetőségekről is.
2: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
3: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
2: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
3: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni, egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
2: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
3: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott, imádtam a mindenféle science fictionöket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
2: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
3: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
2: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mibe szerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mibe szerettél bele már felnőttként?
3: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
2: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
3: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes katéteres, műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulás az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
2: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
3: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
2: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten, vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
3: igen,
2: érdemes
3: ezt
2: nézni.
3: Egy-két napot vagyok. Egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
2: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
3: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
2: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
3: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes,

0: tettekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
1: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik a ehhez szükséges tudással,
0: hát meg élet-halál felett döntötök.
1: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
0: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
1: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
0: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a
1: mostantól
0: felelősség.
1: A tiéd, persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
0: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
1: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
0: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
1: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó, erős beleérző képesség, amiről indulunk.
0: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
1: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
0: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak másként, hogyan működnek?
1: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
0: És nem is olyan régen, igen.

0: nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvost hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez a, van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri a, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultációt
0: tud folytatni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik. Tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
0: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
0: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jó látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
0: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
2: Dr. Nagy Claudia Vivian kardiológust, űrorvost hallották.
3: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Ennyi fért bele a hétvégi menetrendbe, jönnek a hírek és persze a szombati ebéd, aztán pedig egy korai vacsora, mert ne feledjék, este Bajnokok Ligája döntő Budapesten a Paris Saint-Germain és az Arsenal együttesei között. Jó szurkolást kívánok Önöknek, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat el és sűsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligánsz.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.
0: Időjárás jelentés.
4: Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a techóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A hírekben AI-jal fogunk foglalkozni, kínai márkákkal fogunk foglalkozni. Az AI-jal azért, mert minden az AI-ról szól, az Anthropic és Elon Musk cégei összebútoroznak, a Google kidobta az AI alapú mindent, már a Google Book nevű notebookok is AI-t fognak futtatni, és minden AI lesz, de közben az EU azért bekeményít, és azt mondja, hogy pár éven belül lehet, hogy egyetlen egy Huawei és ZTE eszköz sem lehet azokban az infrastruktúrákban, amik azt teszik lehetővé, hogy adatot cseréljünk, vagy éppen mobiltelefonáljunk. Természetesen megemlékezünk arról is, hogy a Fitbit nem annyira szerencsésen dobta a piacra a legújabb fitness karkötőjét. Ez most csak azért érdekes, mert a cég mögött a Google áll, ez a teljesen ismeretlen garázscég, aki azért nem szokott akkorákat hibázni, hogy előbb jön ki a hardware, mint a hozzátartozó szoftver frissült volna. Nagyon-nagyon sok vásárló szembesült azzal, hogy a vadonatúj fitness karperecét nem tudja használni. A műsor közepén egy kicsit arról beszélünk, hogy miért jó vagy nem jó a gamifikáció, és egy friss magyar Huawei kutatás tükrében azt elemezgetjük, hogy konkrétan a fitness alkalmazásoknál mire figyelünk mi magyarok, mit szeretünk a legjobban, mi az, ami igazából ösztönöz minket, hogy megmozduljunk és hogy mozogjunk. A műsor legvégén pedig egy elképesztően nis területre szánt, de elképesztően professzionális és jó terméket, egy videókeverőt fogunk megnézni, ez pedig nem más, mint a Rodecaster videó, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokszor foglalkoztunk azzal, hogy a Huawei ugye nem áll jól az Egyesült Államokban, és hát nagyon sok kínai vállalat sem áll jól az Egyesült Államokban, mert annak idején még az előző Trump adminisztráció alatt az lett a mondás, hogy ezek a vállalatok veszélyesek, mert hogy olyan adatokat szivárogtathatnak ki, ami nemzetbiztonsági tényező, és hát akkor úgy gondolta mindenki, hogy jó-jó, lehet ebben valami, az Európai Unió is elkezdett vizsgálódni, de igazából az USA-n kívül nem nagyon történt semmi eddig, pontosabban nem is egészen eddig, de most már Európában sem lesz jó a Huawei-nek és a hozzá hasonló vállalatoknak, mint mondjuk a ZTE.
2: Május 4, ez volt az a dátum, amikor egy új szintet lépett a Huawei, ZTE és hasonló kínai cégek, főleg hálózatfejlesztési szegmensének sorsa az Európai Unió területén belül, mert az Európai Bizottság ezen a napon egy formális ajánlást tett minden tagállamnak, zárják ki a Huawei és ZTE eszközöket a helyi távközlési szolgáltatások rendszeréből, tehát gyakorlatilag minden nemű ilyen infrastruktúrától lehetőség szerint mi hamarabb szabaduljon meg minden egyes tagállam, és erről ugye a Reuters cikkezett, de hogy azóta azért azt is tudjuk, hogy amellett, hogy komolyabb agályok vannak el mögött a, mondjuk az, hogy egyre csak javaslat mögött, egy egészen erős szándék is áll ezen az oldalon, mármint, hogy a ZTE és Huawei kizárásának oldalán. Márpedig olyan szándék, hogy hamarosan ez nem csak egy ajánlás, hanem egy egész konkrét iránymutatás és szabály lesz az Európai Unió területén. Valószínűleg mindkét céggel szemben, legalábbis ha úgy haladnak a dolgok, ahogy a mostani, mondjuk úgy hangulat diktálja ezen a területen.
1: Az új kiberbiztonsági szabályok lehetővé tennék ugyanis az Unió számára, tehát a 27 tagú blokkban, hogy betiltsa a magas kockázatú beszállítóktól származó eszközöket, ugye ez leginkább az infrastruktúrát érinti, tehát az adótolgyokat, stb. Egyéb olyan eszközöket, amin keresztül mobiltelefonálunk, tehát nem feltétlenül az okos eszközökre és az okos telefonokra kell gondolni, de a kötelező szabályozásnak az egyik alapja az lenne, hogy 3 éves kivonási határidőt add meg, és ez a kritikus infrastruktúrára vonatkozna, és onnan kéne 3 év alatt az összes Huawei és ZTE és hasonló magas kockázatú eszközt eltávolítani. Ez nagyjából az Egyesült Államok, mint ahogy említettük, 2022-ben indított rip and replace, tehát kitépni és kicserélni szabadfordításban megoldása lenne, és ezt 2029-re az EU elvárná, hogy az alapvető hálózatokból, az adatközpontokból és feldolgozó csomópontokból teljesen eltűnjenek a Huawei és ZTE komponensek.
2: Ez magyar érdekeltségeket is éri nyilvánvalóan. Többek között ugye a Jettel és a WAN hálózatában található még feltételezhető legalábbis mindenféle ilyen kínai eszköz, és az 5G hálózat lenne a leginkább érintett mind a Jettel, mind a WAN esetében. Nyilván ez egy Európai Unió szinten is komoly problémát fog jelenteni. Többször pedzegettük egyébként, hogy az Egyesült Államokban a szolgáltatóknak nagyon nagy kihívást okozott ez a feladat, bármint lecserélni minden ZTE és Huawei eszközt, ami hálózatfejlesztéssel vagy hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos, és ennek megfelelően évekre visszaesett vagy visszaesett a fejlesztési lendület az USA-ban. Nyilván egyúttal az azt is jelenti, hogy a lokális hálózatfejlesztő cégek, mint mondjuk Európai Unió területén belül többek között ilyen az Ericsson is, illetve a Nokia hálózatfejlesztési szegmense is, ami túlélte ugye a mobilos iparág, mondjuk az, hogy bedőlését a finneknél, de hogy ezek a cégek valószínűleg majd fellendülnek, nyilván mivel pótolni kell valahonnan majd azokat az eszközöket, amiket most érint ez a szabályozás, de a következő pár év az elképzelhető, hogy kicsit lelassul hálózatfejlesztési szintjén, és a sokat emlegetett 6G, meg 5,5G, meg hasonló új lépések és ugrások egy időre nem nagyon kerülnek előtérbe, de ha már fejlesztések és nagy vállalatok, és mondjuk az amerikai régióba is átlátogattunk az előző téma kapcsán egy picit, hogy kitekintettünk, akkor az aktuális trend az még mindig ugye az AI, és hát a mesterséges intelligencia piac kapcsán azért mostanság egészen sok érdekes változás állt be, vagy változás lépett életbe. Az egyik ilyen nagy újdonság és fordulat az az, hogy a SpaceX AI és az Anthropic összefogtak, és egy egészen új piaci távlatban gondolkodnak közösen.
1: Ugye ez azért is vicces, mert mutatom az idézőjelet, Elon Musk nemrégiben még a Claude-ot üzemeltető Anthropic-kal viccelődött, mizantrópnak, vagyis embergyűlölő önérdekű cégnek titulálta őket, nyilvánvalóan a Twitteren, amit már nem így hívunk, de azért sem fogom, a Moszkva-teret Szélkálmán-térnek hívni, és a Twittert pedig X-nek, de hogy nemrégiben csúfolódott velük, most pedig mégis odaadta nekik az egyik legnagyobb szerverparkot és fejlesztőparkot, azért, mert egész egyszerűen most már a Colossus egy adatközpont gyakorlatilag nem használják, semmire Muskék, és ott áll feleslegesen azért ez a bődületes számítási kapacitás, ami ráadásul azért nem annyira elavult, ugye, hát ezt szokták mondani, hogy fél év múlva már minden elavult, de hogy még működik, és még óriási számítási kapacitás van, de már a Colossus 2 működik, minden, ami Muskhoz tartozó, SpaceX, XAI, és a többi, tehát minden ott fut. Ez egy üres, óriási adatközpont, amit mostantól a Claude bérel, pontosabban az Anthropic, és azért bérli, hogy a Claude még jobban, még szebben, még gyorsabban fusson, és az Anthropic SpaceX megállapodás ennek értelmében hozzáférhet a Memphis-i Colossus egy szuperszámítógépekhez, és ez több mint 300 megawatt számítási teljesítményt jelent, és ez rögtön hatással volt az Anthropic előfizetésekre is, mindenben megnövekedtek a számok, ugyanazért a pénzért több számítási kapacitást kapnak a felhasználók, stb. Plusz ugye ez Muskéknak is jó, mert egy, mutattam az idézőjelet, felesleges, óriási költségekkel felépített adatközpontot mégiscsak használnak. Ráadásul azért picit a jövőbe is mutat ez a megállapodás, ugyan még ez szifinek hangzik, de mi is többször beszámoltuk róla, hogy a mesterséges intelligencia adatközpontok egyre inkább az űr felé tekintenek, hiszen ott például a hűtés-fűtés, bármit azt, hogy az adatközpontokat hűteni kell, és a termelődő hőt pedig el kell vezetni, ez az űrben sokkal könnyebb lenne, mint itt a Földön, ráadásul nagyon sok szempontból még akár az energiát is könnyebben ugye napenergiával meg tudnák oldani, tehát hogyha még ez sci-fi is jelenleg, de mégiscsak úgy néz ki, hogy vannak ilyen irányú fejlesztések, pláne Muskéknál, ugye, ahol a SpaceX is ott van. Éppen ezért a Claude-nak és az Anthropic-nak nem jön rosszul, hogyha most már egy kicsit összebútorozik Elon Musk-kal és a cégeivel, mert ha jövőben tényleg lesz az űradatközpontokból valami, akkor egész egyszerűen kvázi ők már házon belül vannak, és sokkal könnyebben tudnak átnyergelni majd egy légkörön kívüli adatközpontba, és onnan terjeszteni a mesterséges intelligencia igét. De ha már mesterséges intelligencia és óriás vállalatok, akkor említsük meg ezen a héten a másik nagy gigászt, aki a keresőóriásból most már a mesterséges intelligencia gigásszá vált egy-két éve már, ez pedig nem más, mint a Google, ahol szintén AI újdonságokat köszönhetünk.
2: Nemrégiben a Google megtartotta a szokásos éves fejlesztői konferenciáját és az ezzel kapcsolatos bejelentéseket, illetve mindezek előtt egy ilyen nagy-nagy leleplező hardware-software bemutatót is tartottak ennek kapcsán, amely során elhangzott az a hangzatos állítás, miszerint az Android 17 lesz a legnagyobb volumenű frissítés az Android rendszer létezése óta, vagy inkább az egyik legnagyobb ilyen frissítés, ami azért is érdekes, mert szinte 100%-ban arról szólt a bemutató, hogy a mesterséges intelligencia hogyan épült be még jobban az operációs rendszerbe, és hogyan teszi még jobbá az életünket a Gemini Intelligence, ami minden egyes terméknek, amit most mutattak, a középpontjában áll. Ebben többek között ugye nyilván az Android szoftver, illetve a viselhető okosórák, viselhető eszközök szoftvere is központban került. Emellett viszont, ami érdekesebb, hogy a Google úgy döntött, hogy ismét beszáll a notebook iparba, és ARM alapú notebookot Google Book néven dobnak piacra, amiről még egyelőre viszonylag keveset tudunk így hardveres teljesítmény és minden egyéb kapcsán, de hogy nagyon gyorsan elkezdett persze a sajtó része MacBook Neo kihívót, tehát mindenféle MacBook kihívókat látni ezekben az eszközökben, még inkább a Google arra fókuszál, hogy ez az eszköz mennyire közel viszi a saját szolgáltatásai mellett a saját mesterséges intelligencia megoldásait is a felhasználókhoz, és mennyire inkább arra fókuszál, hogy amit lehet lokálisan, de egyébként nyilván mindent a lehető leghatékonyabban oldjon meg, ami mesterséges intelligencia felhasználását igényli, és itt gondolhatunk olyan apróságokra, mint az, hogy képes értelmezni a képernyőn megjelenő adatokat, szöveget, képet, mindent, ami a képernyőkön történik, mondjuk a mesterséges intelligencia fel tud dolgozni, és adott esetben akár ebből mondjuk egy bevásárló listát, a bevásárló listából egy online rendelési listát, vagy különféle feladatokat, javaslatokat, repülőjegy vásárláshoz segítséget, úti terveket, mindent elő tud készíteni, anélkül, hogy mi erre külön megkérnénk. Tehát igazából arról szól nagy részt a Google Book, és egyébként az Android 17 is valószínűleg erről fog inkább szólni, hogy a mesterséges intelligencia már szinte mindent lát, mindenhez hozzáfér, vélhetően azért ez egy kibekapcsolható dolog, vagy legalábbis leszabályozható dolog lesz, főleg az Európai Unió területén, ahol ezért nagyon kemény büntetéseket tudnak kiszórni, hogyha ez nem így van, de hogy ezek az eszközök a jövőben azért még több dologra fognak odafigyelni, és hát ennek megfelelően pedig még okosabb lesz a Google Intelligence, illetve a Gemini Intelligence most már, de ha már Google és mesterséges intelligencia, illetve az életünk minden egyes pontjának levő technológia, akkor az eheti furcsa hírt, illetve mondjuk azt, hogy kicsit ciki hírt sem hallgathatjuk el a Google kapcsán, mert hogy elindult, útjára indult a Fitbit Air nevű termék, amiről ugye köztudott, hogy mármint a Fitbitről, hogy a Google felvásárolta pár éve, és a Fitbit Air az egy új, kijelző nélküli kis fitness eszköz lenne, de nem volt zökkenőmentes az indulás, finoman szóval sem.
1: Ugye általában egy ilyen új termék esetében, mint amilyen a Fitbit Air, ami igazából úgy új termék, hogy régen, amikor elindult az egész fitness karperec őrület, akkor nagyon kevés fitness karperecnek volt kijelzője, aztán egyre inkább okos órákká formálódtak ezek a fitness karperecek is, és nagyjából ketté vált ez a szegmens, lettek az okos órák, amik egy másodlagos kijelző mobiltelefon mellé, és amúgy nem azt mondom, hogy mellékesen, de nem fő profilként valóban fitness jellegű szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal és érzékelőkkel is föl van szerelve, de inkább mondjuk azt, hogy egészségügyi oldalról közelítik ezt meg, és megmaradtak a valóban fitness karkötő, pontosabb méréssel, távolsággal, GPS-sel, stb. Amiknél viszont nem volt annyira fontos a másodlagos kijelző, de végül is mindegyik kapott. Na most ez tűnik el, mármint azt tűnik el, hogy a kijelző egyre inkább kevésbé fontos, hiszen az applikáció mindent tud, és a Fitbit Air is egy ilyen régi új fitness karkötő, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy kis csinos csuklópánt, nincs kijelző, nincs semmi, mindent az applikációban fogunk látni, amit mér ez a kis eszköz, és ugye ez akkor működik jól, hogyha a szoftver, az említett applikáció jól működik, csak hogy az a bivi történt, hogy a hardware előbb került piacra, mint hogy a szoftver meg lett volna hozzá írva, mármint megvolt a Google Health nevű alkalmazáson belül helye a Fitbit Airnek, csak éppességgel nem tudott hozzá kapcsolódni, így sok-sok vásárló, akik a kezüket rátették erre a vadalatúj kis csuklópántra, azzal szembesült, hogy igen, ott van a csukójukon a legújabb Google per Fitbit eszköz, de nem tudják használni. Nyilvánvalóan elég hamar kijavította a Google ezt a fiaskót, de azért mindenképpen érdekes, hogy a két részleg, a szoftver és a hardware részleg valahogy elfelejtett egymással időpontokat egyeztetni arról, hogy mi, mikor kerül piacra. Hát néha azért ilyet is hibázik a kereső óriás.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: A gamifikáció egy nagyon-nagyon szép magyar szó, mert nem az. De gyakorlatilag arról van szó, hogy valamilyen úton, módon megjutalmaz minket egy adott esetben, a legtöbb esetben egy szoftver, azért, mert valamilyen feladatot elvégzünk, legyen az egy fitness alkalmazás, egy nyelvtanuló program, vagy éppenséggel egy városnéző applikáció. Az ősölgeknek talán még mond valamit a Foursquare nevű applikáció, ami arról szólt, hogy bejelentkezhettél helyekről, és akkor ezért pontokat kaptál, és ezzel mehettél előrébb. De eljutottunk odáig, hogy a Duolingo is ugye mindig megmondja, hogy milyen ügyes voltál, mennyi pontod van, duplázhatod a pontokat, stb. De akár csak a bármelyik fitness applikációt megnézve is mindenképpen jó érzéssel tölti el az embert, nem csak, hogy lefutott x kilométert, ez nem én vagyok, csak így tudom, mert mondták a szomszédok, hogy ilyen az az applikáció, mármint, hogy így ez a futós applikáció, bármelyik, és hogy nem csak az, hogy jó érzés, hogy lefutotta azt a távot az adott ember, hanem ezért ilyen vagy olyan pontokat, vagy ilyen vagy olyan benefiteket, előnyöket kap, és közben versenyezhet is a többiekkel. És ez nagyon régóta működik, és már régóta kutatják, hogy hogyan és miért működik ez jól, és most egy friss kutatás kapcsán kezdtünk el arról gondolkodni a Petivel, hogy vajon tényleg milyen előnyei és hátrányai vannak konkrétan a fitness alkalmazásokon belül, hogyha ilyen rivardokkal, jutalmakkal próbálja ösztönözni az embert, és meddig hagyjuk, mennyire akarjuk, hogy ez legyen, és mennyire működik egyáltalán ez a dolog.
2: Néhány évente előkerül egyébként ez a téma. Úgy általánosságban a gamifikáció, vagyis a játékosítás témaköre mindenféle viselkedés módosító hatása, és kifejezetten a pozitív-negatív irányokat, oldalakat és tulajdonságokat és hatásokat ugye összegezve, de amúgy egyébként nagyon sokan a fitness és az életmód területén vizsgálják az ilyen jellegű kihívásoknak a hatásait. Ez a kihívás dolog, ez nagyon régi történet nyilván, főleg a sportban, de az a fajta, hogy az a megoldás, amit ugye az elmúlt években, évtizedekben, amióta léteznek okos eszközök, és amióta az okos eszközök adatokat gyűjtenek, az azóta egyre személyre szabottabb, és egyre inkább mindenki számára elérhetőbb megoldást jelent a fitness motivációs oldalán, mert hogy nem kell hozzá elmenni mondjuk egy konkrét versenyre, vagy jelentkezni, eleve már az is motivációt igényel, hanem szimplán elég csak felcsapni egy alkalmazást a telefonunkon, és használni az okos eszközeinket, okos órákat és egyebeket, és ezt a hatásmechanizmus egyébként külön-külön vizsgálják már úgy néhány évent a nagy szaklapok és a különféle kutatóintézetek is, és általában a nemzetközi szakirodalom három fő kategóriába sorolja a technológiai motivációra alapuló hatásokat. Ugye ebből nem olyan nehéz kikerülni, hogy ez a három, ez a pozitív, negatív és semleges. Azt gyorsan megjegyzem, hogy ahogy egyébként ezzel a kutatások időben előre haladnak, ugye egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a gamifikációnak. Az első néhány ilyen felmérés az azt mutatta, hogy minimális hatása van ennek, volt nagy fellendülés néhány évente, de alapvetően nagyon sokáig nem volt annyira szignifikáns hatása annak, hogy mondjuk játékosan megosztjuk az adatokat, vagy mondjuk versengünk egymással, pontokat szerzünk, vagy hasonló dolgokat veszünk figyelembe, amikor sportolni kezdünk, hogy nem is volt annyira meghatározó, mint amennyire most, és egyébként nemrégiben pedig elkezdett már egy még inkább új irányt venni, ez pedig már az adathasználat egy sokkal tudatosabb formája, de vegyük sorba először, hogy mi ez a három kategória, amire a gamifikáció és az adathasználat hatásait sorolja a kutatási széna.
1: Nem annyira bonyolult a történet, ugye vannak a pozitív hatások, a negatív hatások és a semlegesek. A pozitív hatások alapvetően az, hogy egyrészt jobban tudja, ha nagyon ügyesen van megírva ez a gamifikációs platform, tehát ha nagyon jól adagolja és adja ezeket a jutalmakat, mutatom idézőjelben, a felhasználóknak, akkor nagyon jól tudja ösztönözni a felhasználókat, főleg mondjuk a fitness vonalon, hogy megmozduljanak és elinduljanak, ha bár pont ez az egyik legnagyobb gát is, hiszen egy kutatás, ráadásul egy friss magyar kutatás szerint a felhasználók közel fele 44%-a küzd azzal, hogy egyáltalán elkezdjen bármilyen ilyen appot használni, hogy egyáltalán elkezdjen mozogni, és hogy utána megmaradjon az a lendület, vagy nem tudom én, az a jó kedv és az a kedv a mozgás, amit akár az applikáció, akár nyilvánvalóan a saját egészsége miatt elkezd az ember, akkor vannak ugye negatív hatások, tehát hogy az ember túlhajszolhatja magát, hogyha folyamatosan arra hajt, hogy na még egy ilyen kis

0: állni ezekkel a szoftverekkel is adnak visszajelzést, tehát ha valakinek 240 a púzusa, akkor nem biztos, hogy azt kéne ajánlani a szoftvernek, hogy na most még fusson egy sprintet, de most csak egy szélsőséges példát mondtam, és vannak olyan semleges megoldások, amik igazából semmilyen irányban nem tolják el a felhasználót, de a meglétük nélkül, grafikai felületek, stb. Felhasználóbarátság, nehezebb lenne használni ezt a szoftvert, de effektíve ezek nem adnak hozzá ahhoz, hogy az ember elmenjen biciklizni, gyúrni, úszni vagy valami, ez csak azért kell, hogy egyáltalán használjuk azt az applikációt.
1: Legalábbis eddig ez így volt a nemzetközi trendeknél, viszont a Huawei új kimutatása szerint, és ez kifejezetten a magyar piacra volt érvényes, illetve a magyar felhasználói közösségre, úgy tűnik, hogy pontosan az objektív adatközlés az, ami az egyik leginkább motiváló hatású a felhasználók számára. Tehát az, hogy látjuk és nyomon tudjuk követni, hogy milyen fejlődési ütemterv szerint hogyan tudunk haladni, és ezeket ténylegesen nem egy ilyen jelvényekkel, matricákkal, minden egyebekkel megtűzelt kezelőfeleten figyeljük meg, hanem hogyan alakult a púzusunk bizonyos távokon, milyen ütemmel tudtunk megtenni olyan távolságokat futás közben mondjuk konkrétan, mert hogy erre vonatkozott a tanulmány, de nyilván ez kivetíthető más sportokra is, de hogy ezeket hogyan és milyen módon teljesítettük, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időben az a fajta játékosság, ami eddig úgymond egy ilyen tényleg bárki számára könnyen érthető történetté tette mozgást és a mozgáskultúrát, az most egy olyan irányba indult el, ahol már ténylegesen a pontos adatok, és a nagyon-nagyon-nagyon fontos, ezt kihangsúlyozom, hogy a nagyon pontos adatok, azok, amik a legmeghatározóbbak sokak számára, és a leginkább hatnak úgy, hogy igenis mennem kell tovább, és igenis folytatom kell a mozgást.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: A kedves hallgató egy egészen icipicit most kösse föl a gatyest, mert valami olyasmi van nálunk, elmondom rögtön az elején, Rodecaster Video a termék neve, ami nagyon-nagyon kevés embert érdekelhet az átlag felhasználók közül, viszont azokat az embereket, akiket érdekel, azokat nagyon fogja érdekelni, ugyanis én tökéletesen elhiszem azt, a mi életükben is a Petivel gyakorlatilag így életünk közepetáján jutott el oda a professzionális értsd pénzkereseti életünk, hogy egyszer csak kettőnél több videóforrást kellett egyszerre szinkronizálva rögzíteni, adott esetben több külső hangforrással, és ezek között élőben is tudnunk kell akár váltani, amire ugye egy kicsit jártasabb felhasználó és hallgató azt mondja, hogy hát egy videókeverő kell hozzá, és igen, azt tudjuk mondani, hogy igen, és akkor rögtön, aki mondjuk egy picit jártasabb ebben, akkor tudja, hogy nagyon-nagyon sok esztergomi lábképet kell általában eltapsolni, tehát a sokkal közelebb vagyunk a 7 számjegyű eszközökhöz, mint a nem 7 számjegyű eszközökhöz, éppen ezért egy nagyon érdekes megoldás a Rodecaster Video, ugye attól a Rode-tól, ami már sok mindent teszteltünk, és ahol általában azért inkább hanggal foglalkoznak, tehát a Rode jó pár évtizede inkább hanggal foglalkozik, de az utóbbi időben belekóstolt a live streamingbe is, meg a videóba is, olyannyira, hogy például a Rodecaster Videóból is már 3 van, van a Core, van az S, és van a Rodecaster Video, ami mondjuk azt, hogy a teteje ennek az egésznek, és az összes többi az mind egy kicsit kevesebbet tud. Na, most ezt a Rodecaster Videót néztük meg egy kicsit jobban, ami tényleg arra képes, amit az előbb felsoroltam, hogy 3-nál több kamera képét tudja beletenni számítógépbe, és onnantól a számítógéppel akár élőben közvetíthetjük ezeket a kamerákat, váltogathatunk közbe, effektezhetjük, stb. Még hozzá külön hangcsatornákat is hozzárakhatunk, természetesen a videóknak a hangcsatornáit is kezelhetjük, és arra is képes, hogy kis túlzással, akár számítógép nélkül is működjön. Úgyhogy egy nagyon érdekes eszköz, ami ebben a szegmensben tényleg, akit ez érdekel és valaha foglalkoztatott, egy abszolút megfizethető kategóriába tartozik. De nézzük meg, hogy kinek kellett egyáltalán a Rodecaster Video.
2: Az az igazság, hogy a Rodecaster tulajdonságai alapján egyébként egy sokkal nagyobb eszközt vártam, legalábbis elsőre, amikor olvastam erről a készülékről, mert hogy igazából ez nehéz jól leírni, de kiterjedésében, mondjuk tehát a hosszúságában és szélességében egy laptop fele, amiről beszélgetünk, ez egy ilyen kis kezelőpult, egy kis keverőpult szerűségnek tűnik, és mindösszesen csak egy ilyen nagyon minimális kisméretű kijelző van rajta, a többi gombok és néhány darab tekerhető kis kapcsolót találunk ezen az eszközön. A súlyra nagyjából egy olyan jó 1 kiló feletti súly az, ami a kezünket nyomja abban az esetben, hogyha felkapjuk ezt a készüléket, és ami viszont nagyon zsúfolt, és valamiért már rögtön azt az érzetet kelti az emberben, hogy valamilyen szinten professzionális világba léptünk át, az rögtön a hátoldal, ahol bűvöltes mennyiségű csatlakozót találunk. Kapásra ugye 4 HDMI bemenetünk van, 2 darab HDMI kimenetet is kapunk ezek mellé, és 5 darab USB-C csatlakozót, illetve egy 6-at is, ami külön a töltést veszi fel. Mindezek mellett Ethernet portot találunk rajta fülhallgató, fejhallgató kimeneteket, 2 rögtön, vonalkimenetet, ami ugye a hangszórókhoz köthető, és XLR csatlakozókat is, amin pedig ugye mikrofonokat vagy közvetlen tudunk hangforrást csatlakoztatni az eszközhöz. Apróság még ezen felül, hogy microSD foglalattal is rendelkezik a készülék. Az USB csatlakozókban mindösszesen csak 2 az, ami kamerákat vagy mikrofonokat kezelni hivatott. 6 egyidejű kamera kezelésére képes ez a készülék. 6 gombot is találunk ennek megfelelően kifejezetten csak a kamera jel kezelésére. Mindezeken felül találunk számozott, illetve inkább betűkkel ellátott billentyűket is, amiknek lehet nagyon sok funkciója, de még mielőtt arra rátérnénk, azért el kell mondanom, hogy az USB csatlakozókból ugye csak 2 tudunk videójelbe menetre használni, vagy mondjuk mikrofonbemenetjelre. 1 csak és kizárólag arra szolgál, hogy külső tárolóra, SSD-re, külső meghajtóra direktben közvetlenül minden jelet, minden forrásból egyszerre szinkronizálva rögzítse az eszköz. Ez egy rettenetesen fontos tulajdonsága. 1 olyan USB csatlakozót találunk, ami csak azt mutatja meg, hogy éppen az általunk sugárzott adásból a nagyvilág számára mindenkinek mi látszik, Ugyanígy az egyik HDMI csatlakozó is pontosan erre szolgál, és ezen az USB csatlakozón keresztül tudjuk egyébként a beállításokat is módosítani az eszköznek, a másik USB-nk pedig csak a stream szolgáltatásra, tehát mondjuk a számítógépről egy szoftver segítséggel streamelünk, csak annak a csatlakozatására szolgál, de egyébként az eszköz tud közvetlenül is streamelni, erre még mindjárt vissza is térünk.
1: Ami hiányzik róla, hogyha valaki már látott akár audio vagy videópultot, ezek a klasszikus potméterek, amiket lehet tologatni, ugye az általában valamilyen jelerősséget szabályoz, akár hangot, adott esetben akár videó jelet is szabályozhat, hogy milyen legyen az áttetszése annak a videójelnek, ami éppenséggel bejön. Na most ez nincs a Rodecasteren, egyiken sem, tehát egyik modellen sem, olyannyira, hogy a legkisebb core modellen szinte egyáltalán nincsenek gombok, tehát ettől lett a legolcsóbb verzió. De azért nincs, mert hogy a szoftver, ami hozzájár ehhez az eszközhöz, abban mindent be tudunk állítani, és alapvetően az elmúlt 20-30 évben én is azt mondom, hogy ha egyszer egy felvételkor, vagy live streamingkor, vagy valamikor beállítottuk a mikrofonok hangerejét, vagy az áttetszőségét, stb., akkor igazából, ha nem cserélődnek a beszélők, akik ott ülnek és beszélnek, akkor nem nagyon szoktunk a potméterekhez nyúlni, hiszen akkor fog jól szólni, hogyha mindenkinek szépen össze van lőve a hangja, ezt szoftveresen meg tudjuk tenni, és onnantól professzionális audiót kapunk a videó jeleinkhez, amíg akár 4K-sak lehetnek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de azért alapvetően azt merem kockáztatni, pláne, hogyha valaki live streaminggel, akkor azért így 2026-ban Full HD lesz a végeredmény, hogyha tényleg nagyon jó minőségbe szeretné adni, és nem akarja, hogy döcögjön-röcögjön, mert itt azért az internet sebesség, és nem csak a sebesség, hanem minden más technikai feltételnek is nagyon-nagyon patentnak kell lennie, és akkor még a számítógép sem mindegy, hogy milyen, hogy valódi 4K-ban tudjuk streamelni, de maga a Rodecaster képes rá, tehát ahogy fejlődik a technológia is, mondjuk egyre stabilabb mobil internetek lesznek, akkor valószínűleg ez sem lesz probléma, de ha már említettük a streamelést, akkor egy kicsit beszélünk még a funkciókról, amit a Rodecaster videó termékcsalád tud.
2: Itt jön ki ugye nyilván a szoftver is, de alapvetően nagyon sok beállítást elérünk a kicsi beépített kijelzőn, de nyilván ez nem a legkomfortosabb, ez csak egy gyors megoldásként, hanem már a rendelkezésünkre éppen egy számítógép, amin keresztül tudjuk beállítani az összes létező funkciót, beleértve a grafikus különböző felületeket is, tehát tudunk feltölteni a memóriakártyára is akár média fájlokat, be tudunk játszani videókat közvetítés közben, tudunk különféle névtáblákat, névinzerteket beszúrni egy-egy felvétel, vagy egy-egy streamnél, de be tudjuk azt is állítani, hogy közvetlenül direkt streameljen YouTube-ra, Facebook-ra, szinte mindenre, ami stream kulcsot használ, tehát akár magáról az eszközről, ami Wi-Fi vagy Ethernet csatlakozón keresztül is tud a világhálóra lépni, egyből tudunk streamelni, és tudunk váltani is a között, hogy éppen most milyen csatornán szeretnénk élő közvetítést leadni, szóval önállóan is képes az eszköz ellátni azokat a funkciókat, amiket mondjuk egy számítógéppel és egy keverőpulttal tudtunk eddig megtenni. Mindez ráadásul annyira mobilisan, hogy bár jár hozzá egy egészen nagy erejű táp és USB-C csatlakozón felveszi a töltést, egy erősebb powerbank, egy erősebb külső akkumulátor szintén képes meghajtani a Rodecastert úgy, hogy mondjuk egy ilyen 65 wattos erősség, áramerőség leadása mellett már tökéletesen működik minden. Nyilván nem ez a legideálisabb, de abban az esetben, hogyha mondjuk nagyon mobilra kell vennünk a dolgot, és itt gyorsan azt is megemlítem, hogy mobiltelefonok videójelét is képes begyűjteni, nyilván a megfelelő szoftverrel, de hogyha nagyon mobilra veszik a dolgot, akkor igazából ez egy teljesen önállóan működő videós közvetítő pult, egy kisebb fajta közvetítőkocsi egyben.
1: Így van, és elfér egy hátizsákban. Tehát az a lényeg, hogy nem, hogy elfér egy hátizsákban, egy kis véretű hátizsákban egy kisebb tévéstúdiót közvetítő kocsit, ahogy a Peti is mondta, tudunk elvinni magunkkal. És még egyszer mondom, értem, hogy a világ nagy részének nincs erre szüksége, viszont akinek van, annak azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni a közelebbről a Rodecaster videót, mert egy nagyon-nagyon sokoldalú, nagyon könnyen használható és vérprofi eszközről van szó. Beszélhetnék még róla sokáig, technikai részleteket is, meg hogy mit tud. Érdemes utána nézni, akit ez érdekel, mert nekünk ennyire volt időnk, ez az egy óra általában nagyon-nagyon hamar elrepül, így van ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat el és sűsápon péntek késő este. A Mávinform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanúvallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.
0: Időjárás jelentés.
3: Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a negyedik évadát kezdtük el ennek a podcast sorozatnak. Ebben a évadban, mindegyik adásban valamilyen módon a láthatóságról és az észrevehetőségről lesz szó. Most egy nagyon is észrevehető szakértőt hívtam el beszélgetni, Kotró Anett ingatlan közvetítőt, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Szia, köszönöm, hogy elhívtál.
1: Meglepődtél-e, amikor megkeresést kaptál tőlem, hogy láthatóság témakörében beszélgessünk a szakmádról?
2: Nem, és azért nem, mert az utóbbi időben, az elmúlt egy évben pont ezen dolgozok, hogy látható legyek a közösségi médiában, a különböző felületeken, hogy könnyebb legyen a munkám. Ebben a felgyorsult világban, amit élünk, már nem működnek azok a régi dolgok a szakmámban, amiket mondjuk 5-10-15-20 évvel ezelőtt csináltak. Teljesen más módszer kell, teljesen más megközelítés, és úgy gondolom, hogy számomra ez a legalkalmasabb.
1: Mondjuk azt, hogy beéretnek tartottad, vagy érezted ezt az egy éve, körülbelül egy éve elkezdett stratégiát, hogy na, íme láthat. Most nem azért mondom, hogy én elhívtalak, vagy észrevettelek, de hogy akkor ez beleillik tulajdonképpen a koncepciódba.
2: Igazából én ezt az egészet a személyiségfejlődésemmel tudom párhuzamba hozni.
1: Hozzuk.
2: Mert alapvetően, hogy én elkezdtem dolgozni önmagamon, vagy ahhoz, hogy sokkal jobban tudjak önazonos lenni, sokkal jobban önazonos legyek, úgy alakult ki ez a rész is, mert lehet, hogy mondjuk belül már ott volt bennem, hogy igen, mondjuk én vágyom erre és erre a dologra, de mondjuk nem mertem meglépni. És ahogy én elkezdtem dolgozni saját magamon, úgy tettem lépéseket e felé is.
1: Ez egy lelki fejlődés, vagy kifejezetten a szakmádnak a előtérbe hozása? Mit értesz a dolgozni magamon? Ugye sokféle módon lehet.
2: Igen. Én azt mondom, hogy összességében magáról a lelki fejlődésről beszélünk, csak ugye az a lelki fejlődés, vagy az önfejlesztés, az ugye kiad mind az ember párkapcsolatára, a szakmai életére, a munkájára. Tehát, hogy
1: hát megváltozunk lényegében... kicsit.
2: Így van. És nekem problémám volt egyébként... ez az egész, tehát így kérdezted ezt a koncepciót meg, hogy hogyan alakult, hogyan választottam, hogyan építettem be ezeket a dolgokat. Én nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy mondjuk milyen archeotípus vagyok. Mi az, ami hozzám illik? Mert ugye az emberek szeretnek kategorizálni. Nagyon. És minél jobban be tudnak kategorizálni valamit, vagy valakit, annál szimpatikusabbá válik az illető, annál megbízhatóbbá. Ezért van az, hogy minden közösségi, vagy minden ismert embernek van egyfajta archeotípusa, hogy ő ilyen, ez a megmentő, ez a tudós, ez az okos, ez a mit tudom én micsoda.
1: Hát egy ilyen 6-12 van ilyenből, és akkor választottál ezek közül, vagy kombináltad, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Igen, nem választottam.
1: Mert hogy... Nem azt mondod, na most mester leszek, hanem mit csináltál?
2: Igen, na és ugye ez egy belső konfliktust okozott bennem, hogy én nem tudok választani. Mert hogy nem vagyok csak A, csak B, csak C, hanem én egy bizonyos komplexum vagyok, egy összetett dolog, és hogy nekem nehézséget okoz valami között választani. Ezért egyszerűen csak a megérzéseimre hagyatkoztam.
1: Hogy tipikus ikrek, vagy csak így nyilván blöf valami.
2: és egyszerűen csak hagytam, hogy én legyek. Uh-huh. Hogy teljesen mindegy, hogy milyen, hogyha nehezen bekategorizálható, akkor az, én vállalom ennek a negatívumát, a pozitívumát, de én leszek. És a videóimat meg mindent alapvetően úgy csinálok meg, ami az én személyiségemhez passzol, ami önazonos.
1: Na most a videó kapcsán, és nem csak a videó kapcsán, erről majd fogunk külön beszélni, de az ingatlan közvetítés és az ingatlanok értékesítése kapcsán, ugye a személyesség meg egy klasszikusan olyan területről van szó, ami bizalomra épül. Szóval az, amit az ember jártában, keltében lát most már, hogy mondjuk mindenkiről van kint egy egyébként jó minőségű fotó az ingatlanokon. Kiadó, eladó, engem keres. Tehát, hogy ebbe az ívbe abszolút ez belepasszol, hogy lehet arcot kötni, és mondom jó minőségű, akár egy szimpatikus arcot kötni ahhoz, hogy ki az, akivel találkozni fogok, ha felhívom ezt a telefonszámot, de te messze túlmész ezen. Tehát a te, most hívjuk stratégiának, aztán majd mondod, hogy ez nem volt így tudatos, annyira tudatos, ebbe úgyis bele akarunk menni, de hogy messze túlmegy a megközelítésed azon, hogy legyen egy arc amellé, hogy melyik ingatlant kiközvetíti éppen. Mi az elgondolás itt azon túl, hogy nem elég, nem csak egy arcot akarsz kirakni, nem tulajdonképpen tényleg egy teljes személyiséget építesz és mutatsz meg?
2: Az elgondolás e mögött igazából nem tudatos, a kérdésed első felére válaszolva, hanem egyszerűen, ahogy mondtad, a bizalom az nagyon fontos, elengedhetetlen, viszont ez van vagy nincsen. Tehát ha ránézel egy emberre, akkor tudod azt, hogy oké, ő számomra szimpatikus, megbízhat, olyan attitűdökkel rendelkezik, olyan a viselkedése, olyan a mimikája, ami miatt én azt érzem, hogy ugye megbízom benne. Nyilván vannak ennek tudatos részei, mint például az utánzás. Tehát, hogyha te jobbra hajtod a fejed, akkor én automatikusan ugye elbillentem, vagy ha keresztbe teszed a lábad, akkor én ugyanazt megcsinálom.
1: Hát vannak ilyen kis... profik esetében ez így működik valóban.
2: Igen, tehát vannak ilyen apró stratégiák, ami alapján ugye én bizalmat kelthetek benned, de ehhez kell az is, hogy én alapvetően mondjuk morálisan azt mondjam, hogy én ilyen ember vagyok, és én tényleg segíteni szeretnék mondjuk az ingatlan közvetítésben. Viszont az ingatlan közvetítés szerintem egy unalmas szakma. És üzem már 8 éve, de ettől függetlenül unalmas.
1: Ezt fogom kiemelni majd headline-nak. Mindig figyelek arra, hogy elhangzik-e a kulcsmondat, de értem, hogy mire mondod, és nagyon kíváncsi vagyok a kifejtésére.
2: Igen, és itt az ingatlanos ember, aki nem unalmas. Tehát, hogy én vagyok. Vicces vagyok, bolondos vagyok, káromkodom, ember vagyok én is, vannak érzéseim, és ugye persze precíz is vagyok. Meg van, hogy elkések, és van, hogy elalszom, és van, hogy elfelejtek valamit, tehát, hogy összességében emberi vagyok. És nekem pont ez a lényeg, hogy ezt az emberiséget megmutatni, hogy attól függetlenül, hogy ez egy olyan szakma, ami egyébként igényli azt, hogy igen, odafigyeljek, hogy törődjek az eladóval, a vevővel, mert hogy itt lényegében nem is az ingatlant adod el, és hát nyilván eladod, igen, fizikai értelemben, csak hogy itt foglalkozol az emberekkel, foglalkozol az eladóval, és foglalkozol a vevővel. Azaz simogatod a kis lelküket.
1: És ez abszolút pontos megfogalmazás. Azon gondolkoztam közben, hogy ugye itt folyamatosan kell hozni ezt a szintet tulajdonképpen. Most nem a vicces részét mondom, hanem azt a szintet, hogy hiába adod el magadat mondjuk a neten, igen, azzal a jelenléttel, hogy fú, mindenki veled akar dolgoztatni, de hogyha nem mennének el az ingatlanok, vagy nem járna jól a megbízód, akkor ugye ez a harmadik után már dugába dőlne.
2: Így van. Nagyon fontos, tehát nyilván ez kell az ismeret is. Kell a szakmai tudás, kell a tapasztalat ahhoz, hogy mondjuk én jól tudjam végezni a munkámat. Mert ugye minden, ami kint van az interneten, az az én emberi részem, meg ugye nyilván egy kis szakmaiság, meg azért paródia. Mert vannak embertípusok, vannak eladó típusok, vannak vevő típusok, és ezt nagyon jól lehet prezentálni, akár humorosan, de ettől függetlenül ott vannak, jelen vannak, és
1: ezek
2: ezt kezelni kell.
1: Ezek a legviccesebb tartalmak egyébként, ezt megerősítem, mint a lelkes rajongó badge-nek a büszke tulajdonosa. Valóban ezek a paródiák, ezek nagyon szellemesek, de ne feled szabad, igen.
2: Igen, és ugye ezt tudni kell kezelni. Tehát, hogyha van egy adott ember, nevezzük XY-nak, aki mindenáron szeretné eladni az ingatlanát, mondjuk ez egy lepukkant ház, és horroráron szeretné eladni, akkor én, mint kotról, ne tudom azt, hogy én ezzel nem fogok jól járni, hogyha mondjuk ezt az üzletet én elvállalom. Mert tudom azt, hogy nem fogom tudni teljesíteni az ő elvárásait, mert hogy mondjuk irreálisak az elvárásai, vagy mondjuk én nem vagyok hiteles az adott területen. Tehát például nem megyek el Szegedre ingatlant értékesíteni, mert hogy nem vagyok tisztában a szegedi ingatlan piacnak a mozgásával, vagy az, hogy ott milyen árak vannak. Tehát, hogy én ott vakon kapáloznék. Lehet, hogy utána tudnék nézni az interneten, hogy nagyjából milyen árakon mozognak, de ha nem ismerem a városrészeket, akkor nem tudom azt, hogy oké, ez egy közkedvelt városrész. Ide ezek költöznek, oda meg azok a típusú emberek költöznek, családos, egyedülálló, milyenek az albérletek, tehát hogy én ott nem vagyok...
1: Nincs helyismeret.
2: Így van, nem vagyok kompetens az ottani ingatlanok eladásában, tehát nem is ajánlanám saját magamat oda. És akkor már...
1: Az is egy hitelesség, hogyha az ember azt mondja, hogy ez nem az én szakterületem.
2: Így van.
1: Emlékszel arra, hogy mikor volt az a pont vagy időszak, amikor úgy döntöttél, hogy ezt a fajta láthatóságot megteremted, a személyiségedet mögé teszed annak a tevékenységnek, amit feltételezem, hogy már előtte is csináltál. Tehát gondolom, hogy az volt előbb, de lehet, hogy nem, ezt is mesélve.
2: Igazából ez nem is egy pont volt, hanem egy folyamat. Tehát 2024 év végé felé indult el, de amikor jobban bele tudtam rakni saját magamat, és azt mondtam, hogy na igen, akkor ez most akkor nekiállok, és most akkor csinálom, ez 2025 év eleje volt.
1: Emlékszel, hogy mi volt az a drive, amikor azt mondtad, hogy na akkor iránya, nem tudom, azt is megbeszéljük, hogy milyen felületeken vagy, tudom, hogy sokan Instagramon szoktalak látni, Facebookon, gondolom TikTokon is.
2: Igen,
1: tehát, hogy mik volt az, amikor azt mondtad, hogy na akkor nyomás fel a világhálóra, most ilyen öreg urassal mondom.
2: Igen, amikor kevésnek éreztem azt, amit éppen csinálok, amikor ez 2025 év elején volt, és kevésnek éreztem azt, ahol éppen tartok, amit éppen csinálok, mert úgy éreztem, hogy sokkal több minden van bennem, sokkal nagyobb potenciál, és hogy én ezt nem használom ki.
1: És akkor azt arra felismerésre jutottál, vagy egyedül, vagy többen, csapatban, ezt majd mondod, hogy például ilyen kreatív tartalmakkal egyszerűen jobban meg lehet jelenni, meg hát azért egy rajongótábor is kialakult, ezt ne tagadjuk.
2: Valahol ez egy növekvő tendencia volt, tehát így hónapról hónapra, hétről hétre, tehát lehetett rászámítani, vagy lehet rászámítani, hogy igen, hogyha továbbra is jól csinálom, meg úgy, ahogy önazonos, mert szerintem itt ez a kulcs szó, hogy önazonos, akkor ez egy javuló, növekvő tendencia lesz. Számítottam rá, de nem hittem el. Uh-huh. Ez, szerintem ez a legjobb szó erre, vagy legjobb kifejezés. Alapvetően bennem volt. Tehát, hogy ez a szórakoztatás, ez engem is szórakoztat. Tehát
1: az átjön, hogy jól érzed magad
2: készre. Igen, a videó készítése egyébként legjobb barátnőmmel készítem, úgyhogy emiatt is lesznek ilyen vidámak, meg ilyen jók, mert hogy alapvetően 20 éve vagyunk legjobb barátok. Tehát
1: és ő nem bukkan valahogy föl, csak a hangja.
2: Ő nem szeretne. Igen, aha. Ő nem szeretne, tehát ő szeretne.
1: Tehát lehet, ő maradni. Kérdez, meg dobja a labdát tulajdonképpen, és te vagy, aki leütögeti.
2: Így van. Ez úgy szokott működni, hogy általában én kitalálom, hogy hogyan szeretnék felvenni egy adott videót, milyen ötleteim vannak, én elmondom neki a koncepciót, ő megcsinálja azt, amit szeretnék, de mivel ő is jó humorérzékkel rendelkezik, ezért van, hogy bedobálja a dolgokat, és akkor én meg arra reagálok.
1: És mennyire spontán az, hogy hány felvétel készül, mikor, látom rajtad, hogy abszolút spontán, de azért azt gondolom, hogy nyilván vagy valami ritmikussága, vagy egy rendszeressége, szétosztása, valami koncepció kell, hogy legyen.
2: Igen, általában beszoktak ugrani az ötletek, tehát nagyon fontos, én minden nap meditálok. Ha nem, akkor minden másnap. És van, hogy egyszerűen csak elcsendesedek.
1: És azon behozod az előző napit is.
2: Igen, és van, hogy így rákérdezek magamtól, hogy jó, akkor ugye elcsendesítem az elmémet, és teljesen gondolatüres állapotba kerülök, és nagyon sokszor így jelennek meg a kreatív ötleteim, vagy a vicces ötleteim, hogy csettintésre beugrik, hogy na most akkor ez ilyen videó lesz, ez olyan videó lesz.
1: És gyorsan ráírsz a barátnődre.
2: És leírom, hogy ne felejtsük el, igen, vagy hogy ne felejtsem el, összeírom a koncepciót, hogy mit szeretnék, ettől függetlenül, hogy ez eltérő lehet, mert rugalmasak vagyunk egymással.
1: Hát ott tartunk, hogy megvan az ötlet a meditálásból, igen. Leírod az ötletet, hogyan lesz belőle mese.
2: Igen, így van. Tehát leírom ugye az ötletet, nagyjából csak így lényegében írom le, vagy beszéljük meg, és az összes többi az meg úgy alakul, ahogy alakul. Többször fel szoktuk venni egyébként a videót, tehát több felvételt készítünk, de mindig az első a legjobb.
1: Csak rontotok rajta később.
2: Igen, volt már olyan egyébként, hogy mondjuk második, harmadik, vagy éppen az utolsó felvétel lett jó, mondjuk a szín miatt, a világosság, vagy a hang miatt, tehát hogy ilyen előfordul, de alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy mennyire spontán, mennyire természetes, mennyire egyedi, akkor az mindig az első videó. És az a legbénább egyébként.
1: Hát nyilván ez ad egy autentikusságot akkor. Igen. És akkor mondjuk kitalálod, hogy legyenek a vevőtípusok, vagy legyen horoszkópok szerint, mm-hmm. Akkor az van, hogy na most akkor van 12 kis film ötletem, és akkor el vagyunk látva.
2: Igen. Azért ez fontos, mert sokszor kell gondolkozni, hogy jó, oké, akkor most mit tudom én, van 3 videóm, ezt most még meg kell vágnom. Akkor
1: azt te csinálod?
2: Igen. Igen, akkor ott van hétfő, szerda, péntek, megvan az, hogy mikor kell posztolni, mert
1: hát
2: nem
1: akkor
2: mindegy.
1: Van itt akkor az stratégia meg.
2: Igen, tehát nem mindegy, hogy mikor posztolsz, ugye. Én megmondom őszintén, ehhez annyira nem értek, tehát hogy én ebben nem ástam bele magam, én ehhez túl gyors vagyok, vagy nem is tudom. Tehát,
1: sárga.
2: Hogy... Igen. és nem, tehát hogy azt tudom, hogy reggel este, mikor jó reggel, mikor este, hány óra körül, tehát
1: és TikTok. És kielemzitek, megnézitek, hogy akkor melyik ment jól, meg
2: igen.
1: Azt azért igen.
2: Aha. Igen, én szoktam ezt végezni egyébként, tehát hogy az oldalaimat azt én kezelem, havonta egyszer szoktam megnézni, vagy azt a videót, ami nagyon nem megy, akkor azt megnézem, hogy mikor raktam fel, melyik időpontban, és akkor azt egy kicsit úgy, oké, akkor mondjuk a reggeli időpontok nem mennek, vagy az esti időpontok nem mennek. Hú, hát ezt most rosszkor raktam fel, pedig egyébként egy tök jó videó lenne. Tehát, hogy így...
1: És akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy intenzív évről beszélünk, ha időszakot nézünk, tehát annyira mondtad ezt a 25 elejét, hogy ez egy év alatt futott fel ennyire jól.
2: Igen.
1: De klassz. Utánoznak-e?
2: Megmondom őszintén, nem tudom, mert hogy én soha nem nézek semmilyen más ingatlanos tartalmat, és pont azért nem, hogy semmilyen szinten ne befolyásoljon, mert ugye az emberi agy rettentően befolyásolható, és ha én már megnézek egy tartalmat, akkor az már ott bennem lesz. Tehát, hogy oké, ő így csinálta, ő ezt mondta, így artikulált, így beszélt, ez volt bennem. Láttam már külföldi tartalmakat, ilyen rövidebbeket egyébként, amik nagyon szórakoztatóak voltak, de magyar tartalmat én nem nézek. Direkt ezért, hogy semmilyen szinten ne befolyásoljon.
1: Ez a Krízisek és pofonok, ott van ingatlan közvetítővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat, a láthatóságról szól ez az évadunk, és most Kotró Anett ingatlan közvetítővel beszélgetek arról, hogy tulajdonképpen egy bő év alatt mennyire jól megteremtette a láthatóságát az online felületeken, és azt gondolom, hogy abszolút lehet tanulni ezekből a megközelítésmódokból, még akkor is, hogyha többször mondtad, hogy ez abszolút önazonos, meg egyéni, meg egyedi, és valóban így is van, tehát igazából talán csak inspirációkról lehet beszélni, meg arról, hogy azért ez talán bátorság is kell, nem, hogy az ember elinduljon. Hogy vagy ezzel?
2: Az kell. Emlékszem, amikor megcsináltuk az legeslegelső videót, akkor rettentően lassan beszéltem, nagyon kimért voltam, nagyon odafigyeltem a kéztartásra, hogy áll a hajam, hogy kihúzzam magam, hogy a kezem, hogy minden tökéletes legyen, hogy artikuláljak, hogy fú, és akkor nem beszélhetek csúnyán, ott nem lehet semmilyen negatívum a videóban.
1: Minden, ami az önazonossággal szembe megy, azt most felsoroltad.
2: De pontosan, borzalmas lett. De akkor azt hittem, hogy ezt kell, és ez a jó. Nem. És... tehát, hogy
1: és ugyan... mikor találtál akkor rá arra, hogy na ez most Anettes, ez most én vagyok?
2: Igen, ez egy folyamat volt. Tehát az első videótól kezdve folyamatosan engedtem. Tehát mindig egy picit, úristen, ez nem olyan jó ez a kameraszög, nem úgy áll a hajam, nem úgy áll, fú, most nem tetszek saját magamnak. Tehát, hogy ez rettentő nehéz volt leküzdeni azt, hogy úristen, meglátod magad egy előnytelen pozícióban, vagy azt mondod, hogy fú, hát ez nekem nem tetszik, és azt elengedni. Tehát, hogy ez nyilván ez egy hiúsági kérdés is, de meg lehet csinálni. És akkor a végén már nem érdekel. Tehát az egyik ponttól eljutsz a másik végletbe, amikor már egyáltalán nem érdekel, hanem azt nézed, hogy az jó legyen, az vicces legyen, az tartalmilag is jó legyen, az adjon is, az informatív is legyen. És ez egy, pont ahogy mondtad, ez egy hatalmas önfejlesztés is, tehát erősödése a személyiségnek, hogy bizonyos dolgokat elengedek, és megengedőbb vagyok magammal szemben, nem vagyok magammal annyira kritikus, sokkal elfogadóbb vagyok magammal szemben, igen, hibázhatok.
1: Azon somolygok közben, hogy itt nekem beugrott egy fürdőruhás felvételed a valami patakparton vagy folyóparton, azért a legelső nagyon kimért, artikulált, lassan fogalmazóhoz képest, ezt mondjuk lehet, hogy másik végletnek gondolnám. Noha, mondom, lelkes rajongóként nagy élvezettel néztem, nyilván én is meg sokan, de azért mondjuk ahhoz már tényleg egy ilyen bevállalósabb dolog kell.
2: Így van.
1: Tehát mondtad a barátnődnek, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy most egy plédre kifekszem, és megállapítom, hogy itt hideg van.
2: Igen.
1: Ez történt.
2: Pontosan így, igen. És akkor egy kicsit még vacogok, egy kicsit még fázok, egy kicsit bénázok, és
1: arra emlékszel, amikor, most ugye arról beszéltünk, hogy te mikor érezted azt, hogy most megvan a figura, vagy nem, megvan a karakter, aki jön azonos veled, de amikor elkezdett érezhetően megvalósulni ez a láthatóságot, tehát hogy az milyen volt az az érzés, és mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na, most észrevettek.
2: Számomra még most ez így lehet, hogy furán hangzik.
1: Egy úton vagyunk.
2: Így van. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez a pont eljött, mert számomra ez a pont még nem jött el, hogyha lehet ilyet mondani.
1: De hogy nem tudom, miben, mert sok mindenben méred, osztják, lájkolják, hozzászólnak.
2: Igen, mondjuk az első 10 000 követő TikTokon meg Facebookon, és nem éreztem semmit. Tehát azt hittem, hogy fú, hát ez egy tök nagy lépés lesz, mert akkor... hú, végre most már látható. Igen, most már látható, igen. És nem, így olyan, ez egy ugyanolyan keddi nap volt, mint az összes többi. Tehát, hogy, és ez nagyon fontos, és ez egy nagyon jó kérdés is a részedről, mert hogy nem ebben szabad mérni vagy nézni, mert lehet, hogy mondjuk van valakinek 100 000-es követője, de a való életben meg nincs ott, ahol egyébként lennie kéne, vagy ahol lehetne.
1: Tehát, hogy te esetedben akkor most ez hogy van, ez muszáj lecsapni.
2: Igen, az én esetemben egyébként én is azt hittem, vagy voltak bennem olyan érzések, olyan foszlányok, hogy fú, hát akkor biztos jobb lesz. Nem ettől lesz jobb, hanem attól lesz jobb, hogy én folyamatosan teszek, én folyamatosan csinálom a dolgomat, és mondjuk minden nap oda teszem magam úgy, ahogy én a legjobban tudom, és akkor lesz jobb, akkor lesz nekem jobb. És meg akkor, igen, amikor büszke lehetsz magadra. Tehát amikor egy olyan dolgot teszel meg, ami téged büszkeséggel tölt el, na azokat a pontokat érdemes megemlíteni, meg azokra a dolgokra érdemes visszaemlékezni, és nem azt, hogy most hány követőd van, vagy hányan osztják meg, mert ez egy szép dolog, és jó dolog, meg azok a visszajelzések például, hogy fú, figyelj, tök sokat nevettem az utóbbi videódon, nagyon jó volt, feldobtad a napomat. Ezek jó érzést keltenek.
1: Ez épít.
2: Így van, ezek építenek. És igen, tehát, hogy tényleg azt a pontot kell keresni, és mindenkinek azt a pontot kell keresni az életében, amikor büszke lehet saját magára.
1: Olyan tartalmaid is vannak, nem, többségben nincsenek alapvetően a szakmához kötődő, de amikor nagyon, hát mondjuk, hogy megnyílsz, vagy sebezhetőnek is mutatod magad olykor, máskor egyfajta, hát most értsd jól, ilyen életbölcsességnek hívom, tehát hogy azon gondolkoztam, mire való az élet, nem tudom, nem pont így mondod. Ezek hogy illeszkednek? Volt egy, amin kifejezetten szomorú voltál, és mondtad, hogy miért kell mindig boldognak lenni. Tehát ezek nem pont ugyanabban a stílben készülnek, de hát nagyon izgalmas kiegészítői a jelenlétednek. Ezekhez hogy állsz hozzá, vagy hogy születnek ezek?
2: Ezek úgy születnek, hogy alapvetően szerintem ezek a gondolatok adnak, mert nagyon sok embernek segíthetnek, attól függetlenül, hogy én, mint ingatlan közvetítő vagyok jelen, de ember vagyok. És ez ugye segít abban például, hogyha csak a szakmai oldalt nézem, hogy jobban megbíznak bennem, hogy tudnak velem azonosulni, hogy igen, ott az Anett, nagyon csinos, nagyon szép és szexi és blablabla, de ő is lehet szarul. Ő is ideges, ő is szomorú, ő is vidám, neki is vannak nehézségei az életben.
1: De és akkor azt mondod, hogy na, ezt felvesszük? Mert ugye a legtöbb ember, nem tudom, milyen a legtöbb ember, de mondjuk úgy képzelek egy ilyen aktív online jelenlétet, hogy na, ezt most nem veszem fel. Te meg úgy döntöttél, hogy ezt is mutassuk meg.
2: Igen, és ez is a fejlődéshez kapcsolatos, mert hogy ha én azt nem mutatom meg, akkor én már nem vagyok önazonos. És az nekem nagyon fontos, hogy önazonos legyek. Illetve van bennem egy fajta segítő szándék, mert hogy ha én ezt megteszem, lehet, hogy segítek 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 embernek, aki mondjuk tud ezzel azonosulni, vagy hasonló érzéseket tapasztalt már az életében, vagy csak elgondolkozik ezen egyáltalán. Tehát, hogy én, mint ingatlan közvetítő, ugye nekem ez a szakmám, ezzel keresem a kenyerem, ezzel tartom el magamat, de emellett ott van Kotró Anett, aki alapvetően egy igen segítő ember, személyiség, jellem, és nekem nem tudom ketté választani a kettőt, mert hogy mind a kettő, tehát hogy a segítő énem is megjelenik a munkámban, meg a magánéletemben. Tehát hogy én ezt a kettőt nem tudom el ketté választani, és nem is szeretném igazából.
1: És valószínűleg ettől önazonos az egész, mert akkor mind a kettő megjelenhet. A üzlet szempontjából azt feltételezem, de ezt is erősítsd meg, hogy ugye ez hoz megkereséseket, tehát ez része a értékesítői munkádnak. Másfelől van-e olyan célcsoport, mondjuk, akinek mondjuk kevésbé működik ez jól, és akkor mondjuk azt gondolod, hogy hát vagyok, aki vagyok, lehet, hogy valakiket elvesztek. Én nem hiszem, hogy megosztó a tartalom, amit mondasz, csak hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenki mondjuk ilyet keres, vagy ebben bízik. Tehát, hogy az, hogy vállalsz valamit, az hogy hoz és hogy visz, amennyire ezt meg tudod ítélni.
2: Igen, vannak emberek, akik emiatt mondjuk így elpártolnak, vagy mást választanak. Ez alapvetően szintén olyan dolog, hogy te milyen beállítottságú vagy. Tehát mit keresel egy adott szakemberben, az, hogy precíz legyen, hogy pénzorientált legyen, hogy a számokra menjen rá, és tegye, menjen, csináljad rá, az összes többi nem
1: toljuk.
2: Érdekel, így van. Vagy pedig ugye legyen emberi, foglalkozzon velem, értse meg azt, hogy nekem miért kell eladnom a házamat, hogy válok, hogy nagyobba akarunk költözni, hogy mit tudom én, családot alapítunk. Tehát, hogy és ugye itt jön be az emberi része a dolognak, és én ezt az oldalt tudom képviselni, nem a hajtsuk dolgot. Tehát, hogy hajtom én, csak...
1: Ezt értem. Ott van az ember rész, és ez nagyon fontos.
2: Igen, és a kérdésedre válaszolva még nagyon, tehát több olyan üzenetet kaptam, akik mondták, hogy nagyon viccesek a tartalmaid, de nem bíználak meg, mert hogy ugye komolytalannak ítélnek meg. Viszont én meg nem akarom elkülöníteni a kettőt. Tehát, hogy az egyik

0: áthidaló módszered, amikor mondjuk ilyen új szabályozási otthonstart, százalékok, hitelek vannak, akkor arról is forgatsz a magad stílusában olyan anyagot, amiből kiderül, hogy ezeket az apró betűket is végig lehet nyugodtan beszélni veled, de nem halsz bele azért a komolyságba. Ez ezt üzenni, ezt azért csinálod?
1: Igen.
0: Jönnek ilyen típusú kérések, kérdések, hogy jó lenne, hogyha picit beszélnél arról, hogy mi a buktatója egy szerződésnek, vagy általában, tehát hogy kapsz ötleteket, inputokat, hogy miről forgass?
1: Ha teszek fel kérdést, akkor igen, de alapvetően azt vettem észre, hogy minél komolyabb egy téma, annál kisebb az elérés. És ez egyébként szomorú.
0: Ez a bulvár.
1: Így van, úgyhogy a komoly témákat is próbálom úgy megcsinálni, hogy az valamilyen szinten szórakoztató legyen, de informatív is. Mert hogyha te megnézel egy videót, és nevetsz rajta, ettől függetlenül az információ ugyanúgy eljut hozzád.
0: Hát én szerintem az az információ, hogy te érted, hogy most mi zajlik, és meg lehet téged kérdezni. Tehát én azt gondolom, ez az erős információ, nem az, hogy 50 év alatt fordulhatok-e hitelér, vagy ilyesmi, nem az, hogy te vagy az alanyag, itt meg lehet kérdezni. Miket kérdeznek még? Úgy, mert egy-egy olyan videót csinálsz, amikor a barátnőd így bedob kérdéseket, nyilván gondolom egyeztettek, hogy miket lehet, meg mikre válaszolsz, meg mikre nem, de hogy fűznek, vagy mik zajlanak itt a háttérben? Ez nagyon, nagyon izgat.
1: Igen, egyébként általában megbeszéljük a kérdéseket, de mivel ő is egy elég spontán karakter, ezért beszakod dobni olyan kérdéseket, amire nem számítok, és ugye pont ettől lesz izgalmas.
0: Akkor van a vihogás.
1: Igen. Hát kapok olyan üzeneteket, ahol ami nem biztos, hogy most így publikusan el szeretném mondani, de vannak, a harisnya az mindig nagyon kelendő téma, tehát hogy azt nagyon szeretik, hogy eladó-e a harisnyám például, tehát hogy ez egy ilyen átlagos
0: kérdés. Hogy ez ilyen, aha. Ennek van keletje, akkor ez még egy bizniszvonal lehet.
1: Igen. Ha egyszer dugába dől az ingatlanpiac, akkor már van egy B-opció. Igen, alapvetően vannak megkeresések, amikre nem szoktam válaszolni.
0: Uh-huh. Tehát akkor azt elengeded, mert nem erről szól a dolog.
1: Igen.
0: Van olyan tartalmad, ez nem teljesen állt nekem össze, őszintén szóval, amit elmondod, az egy iskolához kötődik, vagy valami tanítási intézményhez, ami már kifejezetten ilyen influencer-like dolognak tűnik, tehát hogy ott nem az ingatlanos éned, ugyanakkor értékesítés. Ennek mi a sztoria, vagy ennek mi a iránya tulajdonképpen, így is kérdezhetem?
1: Hát ott lényegében igen, ott arról volt szó, hogy megkerestek, hogy reklámozzam magát az intézményt, tehát hogy népszerűsítsem. Ezt azért vállaltam el, mert alapvetően ugye itt egy iskoláról van szó, egy intézményről. Barátaim gyermeke járt oda egyébként, tehát hogy személyesen is ismerem az iskolát, vagy az intézményt, illetve az ott dolgozókat is. Tehát hogy itt igazából magán jellegű volt az, hogy én ezt elfogadtam. Mi hívtak, tudom én, ilyen-olyan kávézóknak a reklámozására.
0: Na pont ezt akartam, hogy műfajilag el tudod képzelni?
1: Nem. Tehát alapvetően nem, csak azt, ami hozzám önazonos. Tehát egy iskola, egy oktatási intézmény, ami alapvetően azt szolgálja, ugye, hogy...
0: Tehát itt a céllal is azonosulni tudtál,
1: így
0: ezt
1: mondod. Így van. Uh-huh. Tehát ez az, ami nekem fontos, hogy a cél. Tehát hogyha mondjuk gyermekekről, kutyákról, vagy bármi erről van szó, akkor igen.
0: A két legfontosabbat megnevezted akkor.
1: Macskák,
0: ezek
1: bocsánat, macskák. Tehát hogyha ha olyan dologról van szó, ami alapvetően hozzáad a társadalomhoz, akkor azt mondom, hogy igen. Alapvetően meg nem.
0: Ha azt nézed, hogy mondjuk alkalmas vagy arra, hogy kreatív tartalmat állíts elő, akkor, hogyha a célt jól mögé nézel, meg körüljárod, akkor ez egy kitágítható irány egyébként? Most előbb mondtad, hogy ugye nem gondolsz olyan dolgokat hirdetni, olyan dolgokkal menni, amire kevésbé mozogsz, de hogy műfajilag ez egy terület, amit sokan csinálnak.
1: Igen. Na most igen, csak ahogy én azt mondtam, hogy igen, de közben meg nem, tehát ez valahol ugye üti egymást a kettőt, tehát összeütközik, mert hogy valamit elfogadnék, valamit meg nem, tehát mondjuk valószínűleg, hogyha mondjuk ebből kéne megélnem, akkor már nem élnék meg belőle, mert lenne két-három dolog, amire azt mondanám, hogy igen, oké, ezzel én tudok azonosulni, látom mögötte azt a célt, azt a nemes dolgot, ami szolgálja az embereket, mondjuk ugye a fejlődést, az összes többi meg kuka. Tehát, hogy ilyen téren, mint szakterület nem tudnék erre
0: nem
1: egyet
0: lenne
1: mondani.
0: Sok mindent a tejbe aprítani.
1: Így van. Egyébként ilyen mellékes dolognak, vagy úgy el tudom képzelni, igen.
0: Így a beszélgetés vége felé az ingatlan szakmának a irányáról, vagy talán jövőjéről kérdeznélek picit.

0: Van-e neked személyesen olyan értékesítés típusú elképzelésed, ami egy újszerű dolog lesz még ahhoz képest, mint amit most csinálsz, tehát van-e valami terv a csőben, és hogyan látod, hogy az ingatlan adásvétel merre mozog, mik azok, amiket érdemes mondjuk most így tudni, aki így félszemmel figyeli a piacot?
1: Alapvetően tervem nincsen, igazodom. Tehát teljes mértékben úgy vagyok vele, hogy látom, alakul, és én ehhez próbálok igazodni. Azt gondolom, hogy ugye a 2025-ös év az alapvetően ugye a hirtelen növekvő árakról szólt. Ugye itt a 3%-os hitel az év végén, akkor az állampapírok az év elején, tehát hogy érezhetően nagy volt az ingatlanoknak az értékének a növekedése. A 2026 szerintem, vagy úgy gondolom, vagy ahogy látom, meg ahogy olvastam, meg ahogy tájékozottam erről az egészről, az inkább a kivárásnak az éve lesz, a stagnáció, illetve a stabilizáció. Nem gondolom azt, hogy egy ilyesfajta áremelkedés lesz jelen, mint mondjuk 2025-ben, hanem inkább azt mondom, hogy valamelyest normalizálódni fognak az árak, stagnálni. Azt nem gondolom, hogy visszaesés lesz.
0: Olyan még sose volt.
1: Így van, tehát hogy az árak alapvetően mindig növekelnek, ahogy növekszenek, ahogy inflálódik a forint, ahogy változnak a körülmények. Tehát alapvetően ugye, ha csak nem történik olyan dolog, mint mondjuk...
0: Isten ne adja.
1: Így van, ki sem mondom az évszámot, akkor alapvetően olyan mértékű visszaesés nem. Amire én gondolok, hogy egy ilyen 5-10%-os növekedés lesz ország szinten, tehát országos szinten. Budapesten inkább kisebb, nem tudom, ipari városokban például lehet ez egy kicsit nagyobb, mondjuk 5-8%, és ugye a kisebb településeken meg nagyjából, tehát ilyen 3-5% között így van.
0: Amikor ilyen nagy mozgás van az árakban, mint például egy ilyen 3%-os hitelőrületnél, akkor a eladók attitűdje az hogyan változik, vagy hogyan, vagy akár a vevőkéset, hogyan hat ez a adásvételben érdekelt személyek attitűdjére, mit tapasztalsz?
1: Azt tapasztaltam egyébként, hogy az eladók megőrültek, mint a, nem is tudom, vannak a mesék, például a Tom és Jerry, és amikor a Tomnak vagy a Jerrynek ilyen kis dollárjel jelenik meg a szeme helyett, tehát hogy valami ilyesmit tapasztaltam, természetesen kifigurázva az eladók tekintetében is, a vevőknek meg nem volt nagy választása, tehát elkezdtek kapkodni, elkezdtek vásárolni, hogy úristen, mennek fel az árak, most kell, gyorsan kell, ugye ez a félelemből való indítatás is, hogy úristen, most azonnal kell vásárolni. Emiatt ugye az eladóknak, tehát az eladók voltak előnyben. Nem volt akkor az alkupozíció. A vevőknek nem volt nagyon választása. Az eladók irányítottak.
0: És hát ilyenkor mennek fel az árak.
1: Így van. 2026-ban szerintem ez változni fog. Ugye nagyon sok ember ki fog várni a tavaszi választások miatt is, hogy jó, majd meglátjuk, majd hogy lesz, hogy ezek ilyen biztonsági lépések.
0: Na, ilyenkor érdeklődés a külföldi ingatlanok iránt.
1: Így van. Na, ilyenkor az eladók viszont elvesztik az előnyüket. Ilyenkor van az, hogy oké, akkor mi lenne, ha mégiscsak lejjebb vinnénk az árat, oké, akkor mégiscsak többet fogok engedni az adott ingatlanból, azaz a vevőnek az alkú, tehát a vevő kerül jobb alkupozícióba az eladóval szemben. És ezt a tulajdonosoknak most el kell fogadniuk, hogy igen, változik az irány.
0: Na hát innen is üzenjük akkor, hogyha esetleg hallgatják az eladók és a vevők. Kotró Anett ingatlan közvetítő volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ez volt a Krízisek és pofonoknak a most induló láthatóságról szóló évadjának első epizódja. Folytatjuk még ezt a témát egész éven keresztül, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedések és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombathajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban 00:30 körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Történelem.
1: Kritikus állapotban van az Iparművészeti Múzeum. A zsolnai porcelán manufaktúra szerint halaszthatatlanná vált a szecessziós műemléki épület megmentése. A pécsi gyár szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal és képi illusztrációkkal támogatná az épület állagmegóvását, illetve egy későbbi teljes rekonstrukciót. Cséplő Petra tanácsadót hallják.
2: A kultúra, ami igazán mutatja egy nemzetnek a gazdagságát, és ezen belül is kiemelten fontos szerintem az építőipari művészet, amit jelen pillanatig is kizárólag a zsolnai képvisel Magyarországon, de nem csak a zsolnai miatt fontos az iparművészeti felújítása, hanem nyilván ugye ez egy stratégiai épület. Én azt gondolom, hogy egy erkölcsi kötelességünk és belső késztetésünk kell, hogy legyen, hogy amit örökül hagynak ránk elődeink, azt minimum jó gazda módjára tartjuk karban, és azt gondolom, hogy 50-60-100 év múlva, tehát ezek az épületek is egytől egyig 100-150 éves épületek minimum, amikről beszélünk. Mit fogunk mi felmutatni az utókor számára? Ez egy normálisan gondolkodó embernek szerintem a belső késztetése, hogy teremtsen ebben, és az Iparművészeti Múzeum szerintem egyébként egy szimbólumá vált, ahol az látszik, hogy 100 évvel ezelőtt nem ott tartott a magyar társadalom kultúrája, hogy építenek egy épületet, hanem egy borzasztó magas minőségű épület, ami azt gondolom, hogy Európa nagyvárosaival vetekedhetett mind a kivitelezésben, mind a tervezésében. Ezt kevesen tudják, de a zsolnaiban az igazi értékek között szerepel például a zsolnai fazonkönyvek. Ezek azt jelenti, hogy minden olyan épület, ami zsolnai épületkerámiával van díszítve, mindennek a tervrajza a zsolnai porcelán manufaktúra tulajdonát képezi. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen zsolnaival díszített épületeket a zsolnai fazonkönyvek használata nélkül autentikusan felújítani lehetetlen. Nincs még egy ilyen épület Magyarországon, Budapesten, ami ilyen gazdagon díszített lenne, ilyen volumen és ekkora művészeti jelentősége lenne, és ez ami elkeserítő, hogy egy ilyen nagy horderejű épület hever parlagon. Ezt gondolom, hogy minden nemzetnek, amik igazán gazdagok, van egy identitásuk, és az identitásuknak vannak szimbólumai. Én azt gondolom, hogy például, ahogy a cseheknél a kristály, nálunk a kerámia lehetne a nemzeti identitásnak az egyik szimbóluma, hiszen rajtunk kívül még 4 porcelán gyár van Magyarországon. De hogy ez egy nagyon jó kiugrási pont lehetne, és azt gondolom, hogy az, hogyha Magyarországot a porcelán és kerámia művészettel azonosítják, az egy eléggé pozitív megkülönböztető tudna számunkra magyarokra lenni.
0: Koncert.
3: A szegedi szabadtéri játékokonat filmzenekoncertet a budafoki Doknányi Zenekar július 24-én. A dómtéri színpadon látható Cinefonik produkció összetett képi és zenei élménnyel várja majd a közönséget. A koncerten Guido Mancusi vezényli majd az együttest. Az osztrák-olasz zeneszerző a Wiener Volksoper zenekarának vezetője, dirigensként más bécsi együtteseket is irányít. Emellett 2018 óta első vendégkarmesterként dolgozik együtt a Doknányi Zenekarral. A művész úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a filmzene valahol félúton helyezkedik el a köznyelvi értelemben vett komoly zene és a könnyű zene között. Könnyebben adja magát, mint a kortárs komoly zene, ám erősebben hallgatói élményt kínál, mint például a popzene, így mindkettőt felül tudja múlni népszerűségben. A zenekar repertoárjának leghíresebb, legnépszerűbb, leghatásosabb filmzene műsorszámaiból válogat, felcsendülnek többek között a Csillagok háborúja, a Titanic, a Casablanca, a Hihetetlen család, a Keresztapa ikonikus dallamai is a dómtéren.
0: Esemény.
3: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A nyitott szertárkapuk rendezvény évek óta nagy népszerűségnek örvend és gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, de lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat. Idén a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól is, arról, mit tehetnek saját biztonságukért.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Minaretek, tűztornyok és templomok csúcsai adrenalin függőknek. Veszprémi tűztorony. A 13. századi építmény tetejéről az egész belváros jól látható. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Tekergőcsiga lépcsőkön juthatunk fel a Körerkélyre, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. Azoknak, akik félnek a szűk, zárt terekben vagy nem bírják a magasságot, a minaret kívülről nézve is csodálatos látvány nyújt. Debreceni református nagy templom. A két 61 méteres torony impozáns látványt nyújt. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A lépcsőkön haladva bibliai makettek láthatók. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. A nyugati torony hazánk egyik legnagyobb harangjának, a Rákóczi harangnak ad otthont, míg a legfelső szinten található kiállító teremből a négy égtáj minden irányában élvezhetjük Debrecen panorámáját. Pécsi TV torony. Hazánk legmagasabb épülete a Mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a Mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát. Szegedi víztorony. Az ipartörténeti különlegességnek egy szép pihenő park ad otthont. Hazánk első vasbetonból készült víztornya több mint 100 éve látja el eredeti funkcióját. Azokat, akik vállalkoznak a lépcsősor megmászására, fizikatörténeti kiállítás, színes szódavizes üvegek és gyönyörű panoráma fogadja. Győri Püspökvár torony kilátó. A Csonkatorony Győr belvárosának szívében a Káptalandombon áll. Az épület együttest Első István király alapította, de a vár alapjaiban római kori építések nyomai is felfedezhetők. Az épület legfelső szintjére szűk csiga lépcső vezet, ahol korabeli felvételeken elevenedik meg előttünk Győr városa, végül a kilátóba érkezve tárul elénk a modern város csodás látképe. Esztergomi bazilika kupola kilátó. A bazilika előcsarnokát 8 hatalmas oszlop tartja, a türkisz kupolába szűk csiga lépcső vezet. A 400 lépcső megmászása után körteraszon szinte megszédít a magasság és az elénk táruló panoráma.
0: Esemény. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.
1: Sziasztok, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja
2: Takács Tamással
1: és Dankó Bencével. Mai műsor, amelyik egy negyedszázados műsor, nagyon izgalmas témával készültünk erre az évfordulóra, hónapfordulóra, egyébként majdnem évfordulóra, de hagyjuk a szolgálati részleteket, mert a pumpapályákról fogunk ma beszélni. Fogsz menni pumpapályázni ezen a hosszú hét végén?
2: Biztos, hogy fogunk.
1: És az is elég valószínű, hogy én is fogok menni pumpapályázni, és felismerült, hogy bennem, hogy vajon a pumpapályázásból válhat egy olyan standard hétvégi baráti, vagy családi, vagy társas program, mint mondjuk a focizás, vagy a kirándulás, mert szerintem egyébként egy elég demokratikus dolog, tehát, hogy így nem kell hozzá sok, hogy valaki így élvezhesse a pumpapályázást, és egyébként meg remélem is, hogy lesz belőle egy ilyen viszonylag standard program, mert én szeretek pumpapályára járni, a fiam is szeret, és ismerek még másokat is, akik szeretnek pumpapályára járni, és remek lenne, ha minél többen szeretnék meg, és minél több pumpapálya épülne, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit ilyen elfogult pumpapálya propaganda műsor lesz ez a mai.
2: Én ehhez annyit tudok hozzátenni, hogy a kislányommal az egyetlen olyan fix bringás program, amit még akár nyáron, télen, bármikor el tudunk menni, vannak már ehhez partnereink is, nem kell kitalálni, hogy hova menjünk, nem kell forgalomba menni, és egy nagyon, egy gyerekeknek megfelelő időintervallumban, nem akarok ilyen tudományos lenni, de ezt mindenki ismeri, hogy egy óránál többet nem nagyon szeretne koncentrálni különböző dolgokra, meg hosszú túrákra, de egy nagyon jó ilyen kis délutáni program tud lenni.
1: Minden esetre senkinek sem kell megijedni akkor, hogyha most életében hallja és olvassa a pumpapálya kifejezést, mert az alapoktól kezdjük el, de a műsor végére az is kiderül, hogy pumpapályán versenyezni is lehet, és az is kiderül, hogy hogyan. Mutassuk be azt, hogy kik vannak velünk. Király Ármin, ő a Pannon Pump Track kupasorozat főszervezője.
3: Igen, sziasztok.
1: Fejes Miklóssal már harmadjára találkoztok a Pedál műsorban. Ő a Kellys kelet-magyarországi értékesítési képviselője, és ezek szerint erősen elkötelezett a pumpapálya kultúra és a pumpapálya világ fejlődése mellett.
3: Sziasztok! Igen, újra itt, és jól mondott Bence, hiszen az első pillanat óta, mi a Kellyszel ott vagyunk Árminék mellett, az első beszélgetés alkalmával láttuk azt, hogy milyen lehetőségeket rejt egy ilyen pump track pumpapálya verseny sorozat, és első körben leginkább az utánpótlás nevelés mellé szerettünk volna az általunk forgalmazott márkával állni. Tehát ez volt az elsődleges cél.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, mert ebből most azért kiderült, hogy gyerekek, szervezkedés, utánpótlás, stb. Ilyen szavak felmerülnek, de most egyelőre maradjunk meg ott, hogy mi az a pumpapálya, hogyan lehet felismerni, miről hogyan kell elképzelni. Nagyjából mondjuk ez egy 2-3 futballpályányi terület, vagy másfél futballpályányi terület, amin van egy gírbe-gurba kacskaringós aszfaltcsík, amelyik nem csak gírbe-gurba és kacskaringós, hanem hullámos is, döntött kanyarokkal, és ugyanez egy ilyen hurkot zár be, tehát, hogy ez az aszfaltcsík, ez így magába harap, körbe-körbe lehet rajta menni. Ezen túl van-e valami definíció, aminek meg kell felelni egy pumpapályának, vagy nagyjából mindent elmondtam, amit egy pumpapályának tudnia kell?
3: Ezt nagyjából meg is beszéltük tulajdonképpen. Talán annyit pontosítanék, hogy a futballpálya helyett mondjuk legyen grund, és akkor ez egy ilyen kisebb alapterület. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 800 és 1000 négyzetméter körüli alapterületen már abszolút lehet pumpapályában gondolkodni, és azt is mellé szoktam mindig tenni, hogy nagyon nagy alapterületen is lehet
4: nem olyan változatos és nem olyan izgalmas nyomvonalat csinálni, illetve nagyon kicsi alapterületen is, hát hogy tartjuk azért ezt a minimális alapterület méretet, tehát egy kisebb alapterületen is lehet nagyon izgalmas és nagyon kreatív nyomvonalat kitalálni. Ez a tervezői kreativitásnak a, vagy ezen múlik gyakorlatilag, hogy egy tervező mit tud elképzelni egy nyomvonallal egy ilyen kisebb alapterületen is. De igen, tehát nagyjából ezek a fő paraméterei a pumpapályának. Egy változó méretű hullámelemekből, egymást követő hullámelemekből és döntött kanyarokból álló olyan körpálya, ami azért nem szabályos körpálya, hanem valamilyen izgalmasabb nyomvonala van a pályának. És most az utóbbi években azért ezek a pályák már kiegészülnek egész izgalmas ugratókkal, eldobókkal, ilyen poolokkal akár, tehát ezek most már azért nem csak aszfalt csíkok, hanem ahogy itt az évek telnek, és egyre több pumpapálya épül, mindegyik egy picit extrább, és mindegyikben van egy-két olyan izgalmas a pályállam, ami miatt hát reméljük, hogy egyre nehezebben megunható a felhasználóknak.
2: Szülőként én pont itt ijednék meg, hogyha hallgatnám az adást, és nem én lennék, ugye, hogy az ugratók eldobnak, meg veszély, meg stb. Közben megint csak szülőként nekem az a meglátásom, és azért szeretek én is nagyon járni, mert nagyon sokféle szinten lehet használni ezeket a pumpapályákat, és talán ezt emelném ki, mint első és legfontosabb tulajdonság, hogy egy 4-5 éves gyerektől kezdve, akár a 30-40 éves újrakezdő bringás is meg tudja találni az élményt, és tud fejlődni, és ha én éppen egy olyan kört akarok, vagy néhányat menni, amiben ugratok, meg manuál, meg stb., akkor megtalálom abban az egy órában azt a 4-5 kör lehetőséget, viszont a gyerek, amikor először megy föl a pumpapályára, akkor is végig tud úgy menni, hogy gyakorlatilag nincs veszély, és a saját kis határai között tudja teljesíteni.
4: Igen, abszolút. Tehát ezek a mostanában épülő pumpapályák már úgy vannak tervezve és kialakítva, hogy ezek a különböző felhasználói szinteket kiszolgáló nyomvonal szakaszok, ezek azért jól el vannak különítve a pumpapályán. Tehát van mondjuk egy fő nyomvonal, amit nagyjából minden felhasználó tud használni, és akkor van egy olyan nyomvonal rész, ami például kifejezetten gyerekeknek, vagy nagyon kicsi, vagy nagyon kezdő felhasználóknak van kialakítva, és akkor van mondjuk egy olyan szekció benne, ami 2-3 ugratóból, vagy 2-3 olyan izgalmasabb és nagyobb gyakorlatot igénylő pályaelemből áll, ami pedig kifejezetten azoknak van fenntartva egy elkülönített nyomvonal szakaszon, aki már gyakorlottabb felhasználó, és mondjuk más szakákban is magabiztosan mozognak.
2: Maradjunk a tudatlanoknál. Tehát azt mondjuk, hogy pumpálás, szerintem az utca emberéből 100-ból 96 nem tudja, hogy mi az a pumpálás. Mondd el, mi az a pumpáló mozgás, vagy mit csinálunk egy ilyen pumpapályán?
4: Tulajdonképpen ugye a neve is ebből a pumpapályáknak a neve is ebből a pumpáló mozgásból ered. Ez a pumpáló mozgás, ez egy ilyen, úgy szoktuk mondani, egy ilyen ritmikus test, súly, testtömeg középpont áthelyezés, amikor a felhasználó lendületet szerezve a saját testsúlya, illetve a pálya formavilágát kihasználva halad a pályán tekerés vagy rásegítés nélkül, tehát ez a pumpáló mozgás, ez nem csak kerékpárral működik, hanem rollerrel, gördeszkával, görkorcsájával, mert nagyjából a mozgás vagy a mozdulatsor az ugyanaz. A felhasználó, ahogy a hullámról lefelé haladva belepréseli magát gyakorlatilag a hullám mélypontjába, majd ahogy elengedi a terhelést és a lendület viszi tovább a hullámon felfelé, ezt a mozgást, ahogy változtatja és folyamatosan fenntartja a felhasználó, ebből van lendülete, és ebből tud folyamatosan körözni a pályán, tekerés vagy rásegítés
1: nélkül. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy amikor fölérek a domb tetejére, akkor kvázi így magam alól előrefele lelököm a mélybe a bicajt, kb. Ott a völgyben, a domb után ott érem magamat utol, tehát ott érek be újra a bicaj fölé. Ott ugye a bicaj elkezd lassulni, mert ugye neki veselkedik a következő emelkedőnek. Én hagyom, hogy a testem egy kicsit így tovább menjen,

0: érezni egy pumpapályán. Vagy erre mindenki ráérez, és mindenki a maga stílusába csinálja?
1: De én azt gondolom, hogy a mozdulatsor az nagyjából egyébként ez, tehát a testtömeg, meg a lendület, az a fizika dolgozik. Ezt kell jól kortában tartani, meg erre kell jól ráérezni, és akkor ezt lehet még finom hangolni. De szerintem egy néhány alkalomnyi, vagy néhány, ha valakinek jobbak a képessége, akkor akár néhány kör után erre ráérez, és akkor nagyon könnyedén tud körözni. És amikor valaki már elég magabiztosan pumpál, akkor utána jönnek azok a kis finomságok, hogyha valaki két hullámot mondjuk átugrat, vagy két hullámon csak hátsó kerékkel, úgy nevezzük, hogy lógatva átmegy. Tehát ezek már mind-mind olyan extra készségek, amiket azért az első pár alkalom után még nem biztos, hogy mindenki elsajátít, de hogyha valaki sokat használja a pályákat, akkor egy idő után rá fog erre érezni, hogy így még gyorsabb lehet, még könnyedebben mehet a hullámokon, még olyan folyékonyabb lehet az egész mozgás, de ez már a felhasználóknak a folyamatos gyakorlását.
2: Percénél észrevettem egy kis hibát, nem lehet, hogy amikor leérkezik, és elindul a hullám teteje felé, és azt mondta, hogy előre engedi a testét, na az már egy hiba, mert pont inkább hátra kell engedni a
3: pont ezt
2: a
3: akarom
2: testét.
3: Mondani, hogy érthetőbb legyen az egész mozgás. Képzeljük el a pumpapályát 2D-be, tehát két dimenzióban, amikor síkba látod. Megvan a pumpapályának, a hullámnak a vonala, és te, aki a kerékpáron, vagy rolleren, vagy gördeszkán ülsz, lényegében egy kis késéssel a testeddel ugyanazt a vonalat követed le, amit a magának, a pályának a vonala mutat. Ezt természetesen ki kell mozogni, ugye ilyenkor jön az, amikor húzod magadra a kormányt, igen. De igazából nem a kormányt húzod magadra, hanem belegugolsz az ívbe.
2: Tehát, hogy igen, tényleg... és amikor fölfelé mész, akkor ki kell nyomni magad hátra, ahol most, ahogy így elképzelem a mozgást, ahhoz, hogy te a tetején olyan pozícióban legyen, hogy onnan le tud nyomni.
1: Újra így van, igen. Tehát ezt a lendületet először meg kell szerezni, és utána kell hagyni, hogy az vigyen tovább is dolgozzon. Vagy én azért, mint felhasználó is azt érzem, hogy itt az egész test dolgozik. Tehát az, hogy itt lábból nyomogatjuk, vagy próbálgatjuk, az nem elég. Itt az egész testtel bele kell préselődni, és aztán az egész testtel a hullám tetején pedig kell tartani.
2: Na,
1: a kormányt kell tartani.
2: Ez nagyon jó, hogy mondod, mert most már ilyen idősödő évenesekként én azért nagyon-nagyon szoktam figyelni így a saját testem visszajelzéseire, meg hogy éppen még próbálkozom nyilván ilyen komolyabb bringás teljesítményekkel is, és amióta ezt csináljuk, elképesztő jó hatással van így a méhát, has.
1: Abszolút, igen.
2: De, tehát olyan szinten fejleszti ezt az úgynevezett core izomzatot, hogy igen. Nyilván a combomban alul ugye a hajlítóknál is szoktam érezni, de ezt a derekat nagyon-nagyon rendbe teszi. Tehát tudjuk felnőtteknek is ajánlani.
3: Most egyébként egy nagyon magas labdát dobtál, Tufi, gondolj bele, te, aki aktív kerékpáros versenyző voltál, hogyha úgy kezded a pályafutásodat, hogy gyerekkorodban először megtanulsz biciklizni.
2: Minden más lett volna.
3: Minden más lett volna. Mennyivel könnyebben jött volna az egész. Úgyhogy kedves fiatalok, gyerekek, hogyha szeretnétek Péter Sagan, vagy most mondjuk inkább Walter Attila nyomdokaiba menni, vagy Vas Blanka nyomaiba szegődni.
1: Irány a pumpapálya.
3: Így van.
1: Mi abszolút egyébként azt képviseljük, illetve én, ahol csak tudom, hogyha ilyen szakmai fórumon esetleg ez fölmerül, akkor én abszolút azt képviselem, hogy a pumpapálya, mint sportág, az egy alapozó szakága, vagy műfaja a kerékpározásnak is. Én három tényezőt szoktam mondani, ami miatt ez szerintem így van. Az egyik az, hogy olyan mozgás, koordinációs képességek fejleszthetők, vagy sajátíthatók el a pumpapályán, ami minden kerékpáros szakákhoz szükséges, tehát hogy ezek eszenciális készségek szerintem, és egyébként nem csak a kerékpáros, hanem a más sportokhoz is. Tehát a mozgáskoordinációs képességek, a funkcionális izomzat, amit ugye a pályahasználat során igénybe veszünk, és az állóképesség. Tehát az, hogy itt két-három vagy esetleg több kört egy felhasználó egy húzamba tekerés nélkül megy, az combos.
2: Én ezt a részt azzal le is zárnám, hogy szerintem nincs olyan kerékpáros szakember a világ,

0: jelen pillanatban, aki azt mondaná, hogy mondjuk a gyerekeknél a 10 éves korig az életpályájukban kihagyható egyáltalán a pumpapálya.
1: Szerintem, mivel még ez elég új a műfaj, talán még ennyire ez nem ült bele mindenkinek a, nem tudom, edzés elméletébe, vagy ilyen edzés módszerébe, de mi próbáljuk azért azt népszerűsíteni, hogy egy pici gyerek, aki érdeklődik a kerékpározás iránt, az itt a legjobb helyen kezd a pumpapályán.
2: Elkezdtünk egy kicsit elmenni technikába. Én annyit akartam megkérdezni, hogy amikor az emberek, gyerekek és felnőttek először próbálják ki a pumpapályát, ami nagyon reméljük, hogy meg fog most történni, hogy hallgatjátok ezt a műsort, akkor azért nem kell nekik arra számítani, hogy nagyon kéne figyelni valamilyen technikára, tehát hogy maga a dolog azért úgy intuitívan történik, és így intuitívan meg lehet azt érezni magunktól ösztönszerűen, hogy hogyan lehet először nagyon kevés tekeréssel, és aztán meg tekerés nélkül végigmenni a pumpapályákon, majdnem minden pumpapályán végig lehet menni tekerés nélkül.
1: A jó pumpapályán végig lehet menni tekerés nélkül, az egyértelmű. És hogyha valaki lemegy egy pumpapályára gyakorolni, akkor szerintem néhány kör alatt rá lehet érezni. Van néhány olyan dolog, amire kell figyelni, tehát hogy például ne ülve kezdjük el használni a pumpapályát a biciklivel.
2: Eresszük le az ülést.
1: Eresszük le mindenféleképpen, hogy ne zavarjon, és ne is próbáljunk ráülni menet közben. Tehát mindenféleképpen állva, vagy ilyen álló pozícióba, és a felhasználó rá fog érezni néhány kör után, hogy ennek nagyjából mi a fizikája.
0: Azt hozzátenném egyébként, hogy kisgyerekeknél azért meg ne várjuk azt, hogy mondjuk egy 4-5 évesnél, hogy ő rögtön végig fogja pumpálni, tehát nagyon hosszú idő, most így a saját kislányom példáján, azért nagyon hosszú idő telik el úgy, hogy ő még tekeri a bringát. Szépen lassan, ahogy a Bence is mondta, ez a pálya rávezeti arra, hogy van egy-két hullám, ahol már kiáll a nyerekből, ahol elkezdi érezni ezt a mozgást, és tényleg a pálya neveli arra, hogy egyre több hely legyen ilyen a pályán, ahol végig tud nyerekből kiállva menni.
1: Igen, meg nem is akartam én sem eltúlozni ezt a nyerek kérdést, mert van nagyon sok olyan pici, aki ugye ezekkel a kis lábbal hajtós bringákkal megy először rá, ott nyilván nem is tud
2: futóbiciklivel
1: igen, a nyerek nélkül használni a pályát. De hogy ezt nagyjából én azt gondolom, hogy egy kisgyerek, vagy egy gyakorlottabb felhasználó is, aki már használ kerékpárt, de mondjuk pumpapályát még nem próbált, szerintem néhány alkalom után nagyon jól rá lehet hangolódni,
2: És azt is kimondhatjuk, hogy igazából ez nem egy biciklis játszótér, hanem ez egy felnőttek számára is melegen ajánlott pálya, meg egy felnőttek pálya számára is melegen ajánlott időtéltése a pumpapálya, és akár sok évtizednyi bicajozás után is ösztönszerűen menni fog a legtöbb felnőtt számára is a pumpapályának az élvezete.
1: Abszolút, tehát ezek szerintem nem játszóterek, inkább sportpályák, vagy mi inkább úgy értelmezzük őket, mint nagyon fontos létesítményei a kerékpáros infrastruktúrának.
0: Ha már sportpálya, és ugye felnőttek gyerekek keverednek. Ugye egy ilyen kis területen azért elképesztő katyvasz is ki tudna alakulni, hogyha nem lenne valami etiket. Mi az etiket egy ilyen, mik a legfontosabb szabályok, amit mondjuk be kell tartani egy ilyen pumpapályán, főleg ha valaki először megérkezik a gyerekekkel, hogy tessék, csináljátok.
1: A legfontosabb szabályok azok szerintem a esetek legnagyobb részében egy házirendben ki van függesztve a pálya előtt, és az első legfontosabb szabály, azt el kell olvasni, mielőtt valaki rámegy a pályára, és abban azért azok a legfontosabb rendelkezések, amiket be kell tartani egy biztonságos, meg egy szórakoztató használathoz, azok ott fel vannak tüntetve.
2: Én bevallom, nem olvastam el, úgyhogy legyen de az, hogy kiemeled azokat, amire figyelni kéne. Én annyit csinálok, hogy aki kisgyerek van, őt kivárom, amíg így elég messze elmegy, hogy nekem is legyen terem menni a pályán. Ezen kívül mire érdemes még figyelni?
3: Rengeteg minden fel van festve az aszfaltra, mint például a bukós isak viselése kötelező.
1: Meg ugye ezek a pályák azért alapvetően úgy vannak felépítve, hogy van egy nyomvonal irányuk.
2: Haladási irányuk.
1: Vagy egy haladási irányuk, így van, amit azért is célszerű tartani, mert a pálya úgy a legélvezhetőbb egyrészt.
2: Másrészt, elég zavaró, hogyha mindenki szembe jön.
1: Másrészt igen, hogyha mindenki szembe jön a pályán, akkor általában valami baj szokott lenni. Úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes figyelni. Arra is, hogy a megfelelő védőfelszerelés nélkül ne menjünk a pályára. Ez legalább egy jó bukósisak, de emellé még egy hosszú ujjú kesztyű, meg egy-két térdvédő, könyökvédő, vagy olyan ruházat, ami ezeket elfedi, az mindenféleképpen hasznos. Nyilván ilyen ékszerek, nyaklánc, ilyenek, ezeket érdemes letenni a használat előtt. És azért általában kiszokott alakulni egy ilyen használati, nem is tudom, rend így intuitívan ott a pályán, amikor néhány felhasználó ott van, mert egyszerre úgyse tud mindenki folyamatosan körözni, hiszen ahhoz azért fárasztó az a műfaj.
0: Tegyük hozzá, hogy itt azért, ha megteszel 4-5 kört egy ilyen pályán, utána olyan oxigénhiányos állapot
1: van, ahol már 2-3
0: pont ugyanannyit kell pihenni, mint amennyit mentél.
1: Igen.
3: Biztos magasan van a hullámnak a felső, hogy ritkább a levegő.
2: Érdekes, amit mondtál, hogy nem megy mindenki, mert azt viszont sokszor tapasztalni, hogy kialakul egy ilyen bandázós hangulat. Tehát, hogy akik félreállnak pihenni, mert éppen nem teszik a köröket, előbb-utóbb elkezdenek beszélgetni egymással. Te ezt mennyire tapasztalod meg? Mennyire látod azt, hogy ilyen közösségek alakulnának ki, vagy hogy ez egy csoportos program lenne?
1: Ez abszolút működik csoportos műfajként is, meg az ember, hogyha úgy van ideje, akkor egyedül is el tud menni, és akkor egy 20 percet, fél órát, vagy többet egy húzamba nyomni, meg abszolút jó közösségi program is, és 4-5-en, hogyha egy ilyen kis társaság lemegy, akkor ez egy nagyon jó közösségi időtöltés is, amellett, hogy az emberekén szabad levegőn van, és sporttal is. Úgyhogy nagyjából ott a pályáknak mindig megvan egy ilyen lokális felhasználói kis köre, vagy célközönsége, akik mondjuk az adott településen vagy kerületben látogatják, de vannak olyan nagyobb pályák, amik már akár 100 kilométeres körzetből is meglátogatják a felhasználók, hogyha az egy olyan kialakítású, olyan méretű pálya. Tehát van egy ilyen országon belül pumpapálya turizmus is kialakulóan.
3: De még inkább itt jön be a képbe, amit mondott az Ármin a legelején, hogy inkább egy grunthoz hasonlíthatná, mert szerintem a Bence is jogosan arra gondol, hogy ott új barátságok is köttethetnek. Értelemszerűen egy ilyen pályára, hogy ha odamész, akkor látod, hogy ugyanaz az érdeklődése a másiknak, aztán elkezdtek együtt bandázni, és sokkal jobb, mint telefon nyomogatni.
4: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat elé sűjsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanúvallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Ki az, akinek új bicajt kell vennie, hogyha pumpapályázni szeretne, illetve konkrétan ez a kérdésem, hogy milyen bicajjal ne menjünk pumpapályára?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert majdnem rávágtam a választ, hogy bármivel mehetsz. Tehát én láttam már országútival is menni, bár az túl hosszú ahhoz, tehát fennakadhat a kerékpár. Értelemszerűen a bringa minél kisebb, annál alkalmasabb. Én ide gondolnám a BMX kerékpárokat abszolút, illetve azokat a dirt kerékpárokat, amiket egyébként az Arminék sorozatán a Kelly's biztosít is 2 darab dirt kerékpárt, VIP-nek hívják ezeket a bringákat, amiket ki lehet ott próbálni, illetve a legkisebbeknek ilyen futóbringát is biztosítunk. De én láttam már rutinos kerékpárost összteleszkópos mountain bike-kal is lógatni.
3: Igen.
2: Ugye mondjuk a Diamond Tommy az simán megoldja ezeket a feladatokat. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy menjetek el, próbáljátok ki, de a legalkalmasabbak azok a dirt, trail, illetve BMX kerékpárok.
1: Nagyon gyorsan mondjuk el azoknak, akiknek a pumpapálya is új kifejezés volt, hogy mi az a dirt kerékpár.
2: A dirt kerékpár egy kisebb kerékméretek, tehát hogy inkább 20 és 26 szor közötti kerékméretről beszélgetünk, és ezek a figurázós bringák, amikor látod, hogy valaki egykerekezik, látod, hogy egy picikét figuráznak, de alkalmas egy lightos, bikeparkos lejtőzésre is, illetve annak fölfele történő meghódítására.
4: Illetve egy fontos dolog van, amiről nem szóltunk, hogy ugye bármilyen bringáról beszélünk, a dirt bringa az alapból ilyen, hogy nagyon alacsony a váz, hogy nagyon alacsonyan le tud engedni a nyelget és az ülést. Ha olyan a váza, látjuk, hogy nagyon magas és nem tudjuk annyira leengedni az ülést, hogy amikor ezekbe a kis hullámokba beengedi a bringát, akkor kényelmesen tudjon játszani azzal a vázzal. Na, az alkalmatlan, illetve hát a felnőtt bringák közül talán a 29-es kerékméretű nagyobb, úgymond ilyen túra mountain bike-ok, amik magas vázzal készülnek, azok is biztos alkalmatlan. Talán még a 29-es kerékre mondhatjuk, hogy nem biztos.
3: Valahogy így lőttem volna be, hogy a nagyon nagy kerék átmérőjű, vagy kerékméretű, a nagyon magas váz kialakítású, és a nagyon vékony gumiszélességű kerékpárok azok, amik nem alkalmasak azért feltétlenül itt a gördülékeny használatra. Egyébként meg mi úgy hirdetjük a pályákat, hogy ezeken tényleg bármivel ki lehet próbálni, de aztán megvannak azok a specializált kerékpárok most már, amik a legélvezetesebb talán.
2: Azért a tandem, illetve kargó bringákat alapból
3: igen, zárjuk szerintem,
4: aki kargóval megcsinálja a lógatást. Egy kicsit maradjunk a gyerekbringáknál, mert ugye nyilvánnál ők a legfőbb célközönség, hogy azon, tehát hogyha valakinek mondjuk egy normális kis sportos 20-as, vagy nyilván a kisebbeknek mondjuk egy 16-os bringája van, azért abban megegyezhetünk, hogyha ez viszonylag alacsony átlépési magasságú, akkor ezzel nyugodtan menjen a pumpapályára. Mondjuk ezekből a bringákból esetleg mi az, amit kizárnánk, tehát amin olyan plusz felszerelés van, vagy?
3: Ami mondjuk egy kanyarban ugye ezek a pályák döntött kanyarokból is állnak a hullámok mellett. Minden olyan eszköz, ami mondjuk leérhet, fennakadhat, letörhet, ezeket célszerű használat előtt mondjuk leszedni. Tehát gondolok itt még ilyen támasztóra, vagy ilyen pótkerékre még talán, amik
1: nem feltétlenül. Ez az oldalsó segédkerék, ami amúgy se
3: igen, bár mondjuk az a lehet, hogy
4: azt mi már eleve nem támogatjuk.
3: Sátán.
4: Támasztókerék.
3: Minden olyan kiegészítő szerintem, ami egyébként zavarja a használatot, tehát tényleg ez a leakad, fennakad, elakad sztori, ez nem célszerű, hogyha rajta van a bringen.
1: Azt tettem észre, megint egy kicsikét a gyerekeknél kötöttünk ki, el kell mondjam, hogy sokkal ritkábban lehet 30 felettieket látni pumpapályákon, mint 10 éveseket, meg talán 20 éveseket.
5: No,
1: szerinted no. Miért van ez? Illetve mondjátok, hogyha ez nem igaz, hogy egyébként meg nagyon sok felnőtt is pumpapályázik.
3: Mondjuk ezt nem biztos, hogy alátam támasztani ezt a megállapítást. Én most 29 éves vagyok, mi azért viszonylag aktívan használjuk a mi korosztályunk is szerintem a pályákat. Hogyha persze már egy az embernek a munka meg minden mellett van ideje, de szerintem viszonylag jól eloszlik azért az életkori, vagy életkor szerint a célközönség egy ilyen pályának.
2: Szerintem egyébként egyetlen egy oka lehet ennek, amit te tapasztaltál, vagy látsz, hogy ez azért egy igazi kardió sport. Tehát, hogy minél jobban beérünk, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hiszen is már a érettebb korba tartozom, annál nehezebben viseljük a hirtelen megugró és magas pózusokat. Természetesen, hogyha valaki ehhez van szokva, ehhez szoktatta a szervezetét, akkor neki ez nem lesz feltűnő. De hogyha megnézzük a korosztályomnak hogy mi a legdivatosabb kerékpározás, az az országúti. Miért? Mert szépen lassan bemelegítenek, emelkedőn fölfele ráállnak egy magasabb pulzusra, utána visszaáll ez a pulzus, na a pumpapálya nem ez.
1: Arról viszont tényleg beszéljünk, amitől ígértük, hogy beszéljünk, hogy a pumpapályázásnak van ezek szerint ligája, kupája, versenyei. Erről mit kell tudni? Mondjuk én azt mondom, hogy engem érdekel, szeretnék menni, mit csináljak?
3: www.pumptrackhungary.hu. Tegnap készültünk el az új weboldalunkkal, és ott már fogadjuk is a regisztrációkat az idei évi versenysorozatba. De hogyha mondjuk egy picit visszalépünk, akkor 2023-ban elindítottuk a hazai kupasorozatot, ami egyből 7 fordulóval indult el abban az évben, így van, és akkor azóta most már ez a 4. versenyszezonunk lesz.
1: És pontozásos verseny, gondolom, legmagasabbra pumpáló, legmélyebben
3: nem,
1: pumpáló,
3: az
1: a leszúrt Rydberger és kör. Tehát igazából mit lehet megnyerni? Ez egy mezőnyverseny, időre megy, hogyan néz ki egy pumpapálya verseny?
3: Ez egy egyéni futamokból álló verseny, és nagyon nagyon egyszerű az értékelése, mert csak az idő számít. Tehát ki van jelölve a pályán egy nyomvonal, vagy hogyha egy ilyen körpályáról van szó, vagy egyszerűbb alakzatú pályáról, akkor egy vagy két kör, amit ugye időmérésre teljesítenek a versenyzők, és az a versenyző nyer, aki a leggyorsabban, vagy legrövidebb idő alatt teljesíti a pályát, tehát nincsen semmilyen szubjektív értékelési szempont, hogy stílus, vagy trükk, vagy ilyesmi.
4: Akkor megnyugodtan megyek.
3: Kizárólag az idő, igen, ami...
2: És fotocellás, ugye?
3: És fotocellás, így van, tehát ezred másodperces pontossággal itt mérjük. Most lesz ugye 4 éve a verseny, azt hiszem kétszer fordult elő, hogy ezred másodpercre pontosan.
2: Az komoly.
3: Ugyanolyan időt teljesített két verseny.
1: És mindenki vegyes technikával mehet, úgy értem, hogy aki akar, az végig pumpál, aki akar, az bele is tud pedálozni, illetve
3: a tekerést azt nem engedi. Érzük,
1: és ezt valaki így lesi, hogy történt-e tekerés?
3: Igen, tehát a
1: negyed fordulat az minek számít?
3: Most a mi versenyszabályzatunkban ez úgy van megfogalmazva, hogy maximum egy pedál fordulat engedélyezett a felnőtt, vagy hát az idősebb kategóriák számára, egészen U11 vagy U13-tól idősebb kategóriák számára. Tehát U11-ig egyébként lehet tekerni nálunk, e fölött pedig az van a szabályzatunkban, hogy maximum egy olyan pedál fordulat, ami nem segíti indokolatlan előnyhöz a versenyzőt, de mondjuk azt nyilván nem szeretnénk, hogy valaki egy rossz lábtartás miatt veszélyes, vagy nem biztonságos pozícióban versenyezzen, tehát ezt nyilván elkerüljük ezzel, de az kifejezetten tiltott, hogyha lehet így fogalmazni, hogy végigtekerje valaki a pályát.
4: Ezzel alátámasztod az, hogy gyerekek közül bárki kedvet kap ehhez, és szeretné elmenni. Nyilván egy 5 évesnek, 7 évesnek még bőven.
3: Igen, és egyrészt a fiatalságuk, egyrészt pedig az, hogy még picit esetleg gyakorlatlanabbak, vagy picit olyan esetlenebbek a pályán, ezzel nem akarunk mi senkit kizárni. Az inkluzivitását szeretnénk növelni ennek a műfajnak, pontosan azáltal, hogy ők még nyugodtan tekerjenek. A legkisebbeket, hát ilyen két-három évesek, igen, akik a futó bringákkal szoktak jönni, őket még a valamelyik szülő is végig szokta kísérni a futamon, tehát mindenki számára nyitott a verseny.
4: Két kérdés lenne gyorsan, hogy egyrészt, hogy ki vehet részt ezen, tehát bárki részt vehet-e, vagy kell-e licenc bármi a nevezéshez, másrészt, hogy így az országon belül hol vannak ilyen események?
3: Bárki részt vehet a versenyeken, akik rendek, de abszolút promotáljuk a verseny engedélyt, tehát a licensz kiváltását.
2: Igen, ezt szeretném hozzáfűzni, hogy azt ne felejtsük el, hogyha valaki kiváltja a versenyzői engedélyt, innentől hívjuk licensznek, az támogatja a kerékpársportot. Tehát, hogy támogatás akkor fog a sporthoz érkezni, hogyha fel tud mutatni a Magyar Kerékpáros Szövetség résztvevőket. Én ugye szakágvezető is voltam cyclocross témakörben a Magyar Kerékpáros Szövetségnél, és akkor 1200 versenyzőt tudott a Magyar Kerékpáros Szövetség felmutatni, míg a sakkszövetség több mint 4000-et. Tehát, hogy ezen erősíteni kellene, én mindenkit bíztatok arra, hogy váltsa ki a licenszet.
3: Mi is, abszolút. Nem egy bonyolult folyamat, nincs is olyan óriási költsége, tehát az ember gyakorlatilag csak nyer vele, hogyha ezt megcsinálja. Egy néhány kattintás, meg egy látogatás a sportorvosnál, ami egyébként évente sem árt. És nálunk pedig a versenysorozatban, akik érvényes licenszel rendelkeznek, ők összetett értékelésben is pontokat gyűjtögetnek a helyezésük után, és akkor őket évvégén, a versenysorozat végén külön értékeljük az egész éves teljesítményük alapján, úgyhogy a licenszkiváltás az egy ilyen nagyon praktikus dolog itt ebben a műfajban.
1: Milyen korosztályok versenyeznek, milyen kategóriák, milyen ligák vannak a kupasorozatban?
3: A kupasorozatban háromféle, vagy 3+1 féle sporteszközzel lehet rajtozálni. Ezzel is ugye a multifunkcionalitásokat a pályáknak igyekszünk alátámasztani, mert a kerékpár mellett roller, gördeszka, illetve görkorcsolya is képviseltetheti magát külön kategóriákban. Most ráadásul már a gördeszkásokat életkor szerint is szétbontottuk, tehát őket is egyre jobban érdekli, és U5-ös korosztálytól, tehát a 3-4 évesektől egészen a 40+-os versenyzőkig várunk mindenkit.
1: Melyik a legnépszerűbb korcsoport egyébként, hogyha ez nem titok?
3: Talán az U19-es fiúk, ők azok, akik mondjuk ők össze vannak vonva, az U17 és az U19-es fiú kategória, az egy nagyon erős kategória. Ott vannak azok a srácok, akik már mondjuk valamilyen másik szakákban a pumpapálya előtt versenyeztek, mert mondjuk amikor ők kezdték, akkor még a versenysorozatunk nem működött, tehát ők mondjuk érkeznek a hegyi kerékpárból, vagy a BMX crossból, ők brutál erős alapokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy a pumpapályát mondjuk egy pár éve csinálják csak, tehát ott nagyon izgalmas csaták szoktak lenni, és amúgy meglepő, de a szeniorok között is egész sok versenyző szokott rajtozálni.
1: Nincs más hátra a műsor végén, mint hogy akkor szedjük össze a kedvenceket, hogy kinek melyik magyarországi pumpapálya a kedvence.
3: Nekem hogyha lehet így kiemelni személyes kedvence, talán a pécsi pumpapálya az egyik, sőt talán az a kedvencem. Ott tavaly előtt volt országos bajnokságunk. Szerintem az egy nagyon jól sikerült pálya lett, de javasoljuk, hogy az oldalunkon, a pumptrackhungary.hu-n van egy térkép, amin most jelenleg megnéztem az adást, hogy 140 pálya van feltüntetve. Ez lehet, hogy már a hét eleje óta is bővült egyébként, folyamatosan adják át szerencsére az új pályákat, és ott mindenki megtalálja azokat a pályákat, amik már elkészültek és használatban vannak.
2: Én azt gondolom, hogyha engem is kérdeztek ebben a témakörben, hogy ismernem kellene ezt a 140 pályát, viszont voltam olyan szerencsés, hogy az elmúlt hétvégén a Szerencsi Pumpa pálya megnyitójára juthattam el más témakörben, mint műsorvezető, és nagyon tetszett, nem csak nekem, hanem több bringás ismerősöm, aki arra járt, valamilyen okból kifolyólag szóba került ez a pálya, hogy nagyon jó lett a pálya, két vonalas, tehát van egy piros, meg egy kék vonal, a két kör lényegében összefűzhető,
4: Én is mondanék akkor egy ajánlatot, ha már szerencsén is megnyílt egy pálya. Nekem ugye egy kicsit a Balatonhoz húz a szívem, és április 18-19-én hétvégén lesz egy megnyitó. Balaton szemesi pumpapálya és kritériumversenyek és egy teljes hétvégés bringás program, illetve még ami fontos, hogy a Balaton környéken is sok pumpapályát lehet találni, tehát átadtak Zamárdiban, Füreden fogják a Keszthelyen, Füreden a legnagyobb pumpapálya készül éppen a Forrás Sportparkban, úgyhogy a nyaralást is érdemes úgy tervezni, hogy tök biztonságosan nem a zsúfolt bringa úton, hanem a gyerekeket ki lehet vinni a pumpapályára.
1: Igen. Be kell fejezzük a pedált, ez volt a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja. Vendégeinkkel, Fejes Miklóssal és Király Árminnel. Nagyon köszönjük, hogy voltatok.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.
1: Találkozunk két hét múlva újra.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok, illetve én meg elmondanám a hallgatóknak, hogy kövessétek be a Pedál Podcastet a YouTube-on, Facebookon is ilyen néven találtok meg minket, illetve a weben pedál.co.hu néven keressetek ránk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kassai Lajos, lovasi jász. Üdvözlöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
1: Bár megfogadtuk, hogy nem kezdjük el a beszélgetést a piros lámpa kigyulladás előtt, itt a folyosón már elkezdtük beszélgetni. Egy olyan jelenségről, ami arról szólt, hogy fejbe vette pár évvel ezelőtt, hogy próbál árkot temetni a két különböző oldal között.
2: Nem.
1: Akkor már félértettem. Na, akkor, igen, akkor hogy is van ez?
2: Igen. Tehát én nem gondolom azt, hogy azokat a nézetkülönbségeket, amik a pólusok között vannak, meg lehet szüntetni, de azt gondolom, hogy ezt normál körülmények között lehet kommunikálni. Tehát nekem nem a nézetkülönbségekkel van gondom, mert ezt én teljesen természetesnek tartom. A módját tartom elviselhetetlennek, ami gyakorlatilag folyik a két pólus között. És minden erőfeszítésem arra irányul, hogy a kultúrát, kommunikációt hozzuk vissza, mert tudunk nem egyet érteni kultúrát körülmények között is, és tudunk úgy nem egyet érteni, ezt most látjuk, és amit én most látok, az nekem nagyon nem tetszik.
1: Uh-huh. És nem is a véleményeket nem is érdemes közelebb hozni, vagy nincs az a minimum pont, ahol ez a két oldal, mondjuk nevezzük nemzetinek és balliberális oldal tartalmilag egyetért?
2: Kezdjük az elején, jó? Én 1960-ban születtem, és a 60-as években én kisdobos voltam. És mint kisdobos éreztem a rendszer lázas igyekezetét, hogy megtanítsa nekem, hogy mi az a szocializmus, és aztán majd a szocializmusból lesz egy kommunizmus. A 70-es évek úttörő voltam, és a kiképzés folytatódott, aztán 80-ban elvittek katonának, és a kiképzés folytatódott. Tehát amit én megtapasztaltam a fiatal koromban, hogy a rendszerben van egy igyekezet arra, hogy edukálja az állampolgárokat annak az agymázas elképzelésnek, amivel én egyáltalán nem értettem egyet, ez a szocialista, kommunista nevezzük bárminek. De egy biztos, hogy az edukáció nagyon fontos volt. Na most, amikor a rendszer megváltozott, 90-ben tapasztalt ön bármit? Van ilyen irányú képzés? Tehát, hogy van egy nép, van egy nemzet, aki lezár egy korszakot, lezár egy diktatórikus korszakot, aminek a szocializmus volt a neve, és átlépünk egy másik korszakba, amit demokráciának nevezünk. Elindult ez a fajta képzés, hogy megtanítsák az embereket. Most nem egy elitről beszélek, nem egy értelmiségi elitről beszélek, akik nyilvánvalóan már nyugati egyetemeken tanultak, hanem az ország egyáltalán. A vidéktől a városig, hogy most eddig ez volt az elképzelés, ez volt az ideológia, innétől kezdve ez változni fog, és egy más ideológia lesz. Amit én tapasztaltam, az, hogy a kereskedelmi tévék ránk rúgták az ajtót, és elöntöttek bennünket a trash-sel. A Való Világ, a Big Brother, a Mónika Show, sorolhatnám ezeket a dolgokat. Ami kulturálisan mindig egy ásonyomot lefele vitt bennünket, de arról az a fajta igyekezet, ami arról szól, hogy mostantól kezdve mi a demokráciát éljük meg, például az Európai Unió tagjai leszünk. Tehát mi is az az Európai Unió? Mik az Európai Uniónak a szabályai? Mostantól kezdve a NATO tagjai leszünk. Mit jelent ez NATO-nak lenni? Szerintem nagyon fontos az, hogy egy olyan ismeretterjesztés menjen át, hogy mik a játékszabálya a demokráciának. Nem volt ilyen, semmilyen irányú erőfeszítés nem volt. Egyszerűen ránk szakadt a demokrácia, és valahogy a kereskedelmi tévézés azt sugározta, hogy hogy ez valami nagyon laza, nagyon liberális, mindenki azt semmit akar,
1: hát igen,
2: de közben
1: igen.
2: meg nem, mert azért itt lehet tudni, hogy vannak játékszabályai, hadd említsek egyet, a T.S. Eliot írta azt, hogy akik hosszú távon fönn akarják tartani a demokráciát, azoknak rendszeresen együtt kell ebédelni politikai ellenfeleikkel. Szerintem ez fontos, mert hogyha én ezt megteszem kulturált körülmények között, akkor én kulturált körülmények között tudok nem egyetérteni a másikkal. A demokrácia valami olyasmi is lehet, és most én találgatok, mert nekem ezt senki nem magyarázta el, valami olyasmi is lehet, hogy figyelj ide, most nem az a párt nyert, akire te szavaztál, most ezt neked el kell viselni. Tanuld meg. A többség dönt, mindenki elmegy szavazni, jön valamilyen eredmény, most az ellenzék győzött, most a kormánypárt győzött, de az élet nem állhat meg, és 4 éven keresztül nem lehet ellenzékinek lenni, hanem valahogy ezt a 4 évet, amíg, vagy akárhány évet, amíg olyan kormány van, ami mondjuk nem a szívem szerint való, ezt az időt valahogy ki kell tölteni. Tehát én nem emlékszem arra, hogy össznépi szinten bármilyen erőfeszítés lett volna ebbe az irányba. És véleményem szerint ez egy óriási kulturális deficit, ami a probléma gyökerét jelenti. Hát nyilvánvalóan elsősorban azoknak az emberek azoknak kellene ezt nagyon szigorúan betartani, akik magában a politikában vannak, ez az együtt ebédelés vagy. Hát azért nekünk azt, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, azt a politikusaink mutatják be, és nem szolgálnak jó példával. És azt látjuk, hogy olyan megosztottá vált a nemzet, és ez a zacsarkodás, ez kezdetben a politikában jelent meg, aztán valahogy így szivárgott különböző rétegekbe, és amikor eléri a kultúra rétegét, az a kultúra halálát fogja jelenteni. Amikor emberek, akik mondjuk nem azonos pártra szavaznak, vagy nem azonos kultúrát képviselnek, már nem állnak szóba egymással, hát ez a világ végét jelenti, mert a kultúra akkor virágzik, amikor egymástól eltérő gondolkodásmódú, egymástól eltérő életvitelű emberek fúzionálnak és hoznak létre valami közöset. Egy kultúra akkor él, amikor mindenki szóba áll a másikkal, és valamit hoz abból a pólusból, mondjuk én egy konzervatív ember vagyok, és lehet, hogy én, mint konzervatív ember tudok hozni vidékről olyan gondolatokat, ami mondjuk esetleg egy városi embert valamilyen irányba inspirálhat, ahogy én is rengeteget kapok a városi magas kultúrából. Tehát nekem ez az elképzelésem, szó nincs itt árok betemetésről, szó nincs hidról, egész egyszerűen arról van szó, hogy egy nagyon picit a kulturális nívón emeljünk, és ha eddig nem sikerült, most már 35 éve megbeszélni, hogy mi a demokrácia szabályai, lassan el kéne kezdeni beszélgetni róla, mert több mint három évtizede ebbe élünk.
1: És volt még egy valami, amiről nem beszélgettünk eleget, vagy nem tanítottak minket, hogy van a demokrácia mellett egy másik ilyen sajátosság is, az a kapitalizmus, ami a kettő együtt jár. Ebben is elég tanulatlanok vagyunk, és ennek is hiszük a levét a mai napig, nem?
2: Így van, de hát ez nagyon fontos, amikor egy nemzet meghatározza önmagát, amikor egy nemzet választ egy irányt, amikor lezár egy szocialista-kommunista korszakot, nyit egy újat, és ezt elmagyarázza az embereknek, hogy az, ami idáig volt, most már nem érvényes, hanem jön valami újja. Most képzeljen be a varsói szerződés kommunista tisztjeinek a NATO-ba kellett helyet foglalni, érti? Hát ott azokat az embereket át kellett képezni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly oktatásnak kellett volna itt lezajlani ahhoz, hogy ne alakuljon ez ki. Na most van egy elit, aki számára lehetővé volt, hogy nyugati egyetemeken tanuljon, aki számára lehetővé vált az, hogy első kézből megismerje azt, hogy ez mi, és én nagyon szerencsétlennek tartom, amikor ezek az emberek lenézik azokat, akik ezzel nincsenek tisztában. Fogatlan, vidéki, nem tudom, mindenféle jelzőket alkalmaznak.
1: Kölcsönös lenézés van gyakran. Hogy...
2: Igen, de azt az embert, aki valamit nem tud, azt nem szabad lenézni, azt meg kell tanítani ezekre a dolgokra. És aki tudja megtanítani, aki ezt gyakorolta, aki ezt tudja, aki tisztában van ezekkel az alapelvekkel.
1: Uh-huh. Azt az nyilatkozta többször, hogy a keletet képviseli a nyugattal szemben bizonyos szempontból, de érdekli a nyugat is. mi az, ami egy olyan embert érdekli a nyugatban leginkább, mi az, ami önnek vonzó a nyugatban, úgyhogy szívében legbelül a keleti értékrendet képviseli?
2: Tisztázzuk az identitásomat. Tehát mindaz, amit én elértem az életben, az annak köszönhető, hogy ezzel a lelki identitással, amivel ide születtem, magyarnak születtem, Magyarországra születtem. Én hazajöttem ide. Tehát amikor én megláttam a Csésebestyén Károly által lerajzolt honfoglaláskori íjat, akkor ez egy ismerős tárgy volt számomra. Amikor még nem tudtam olvasni, édesanyám felolvasta nekem a láthatatlan embert, akkor én azt nagyon, nagyon magaménak éreztem, és nagyon érdekes az embernek a hazájával való lelki kapcsolata. Ez egy spirituális lelki kapcsolat. Mindegy, hogy mi történik körülöttem, nem érdekel a GDP. A GDP és az, hogy milyen gazdasági helyzet van, vagy milyen politikai helyzet van az adott országban, ezt a fajta lelki beállítottságomat és ezt a fajta lelki identitásomat meg se karcolta. Semmi köze nincs hozzá. Egyrészt egy hozott, másrészt meg létrejött egy rátalálás erre a dologra, és amikor én azt mondom, hogy én a keletet képviselem, akkor alapvetően ez egy lelki beállítottság a számomra. És a nyugat nyilvánvalóan, a nyugat pedig az egy elkötelezettséget jelent István óta, egyfajta kulturális elkötelezettséget jelent, és tudni kell együtt élni a szívnek és a fejnek, mert amikor én a lélekről beszélek, akkor a szívemről beszélek, amikor a nyugat számomra a fej, a nyugat számomra a racionalitás, a nyugat egyfajta gazdasági környezetet jelent, a lelkiségem engem az kelet Travis.
1: A nyugaton élőknek ön szerint a lelkiségét meg lehet fogni valamilyen formában? Ha megjelenik a lelkiség valamilyen formában a nyugati államokban, a világ nyugati féltekén, akkor azt hogy jellemezné?
2: Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat utazom a világba, és azt látom, hogy nézze, én Magyarországon Kassai Lajos vagyok, de ha kimegyek Párizsba, akkor már magyar vagyok. Vagy kimegyek London.

0: Fölhordja. És hát látom azokat az embereket, akik idegen, számukra idegen kultúrákba önazonosak. Hát egy kínai, egy amerikai, egy szaudarábiai, tehát nagyon jó látni azt, hogy teljesen eltérő kulturális, vallási, politikai környezetben élnek emberek, akik teljes harmóniában élnek a saját kultúrájukkal és a saját területükkel. Én pontosan egy ilyen ember vagyok a saját kis mikrokozmoszomon belül.
1: Mondott egy jót egy korábbi interjúban, ezt szintén beszéltük már itt a folyosón a felvétel előtt diskurálva azt, hogy azért tudja elfogadni más identitását, mert ön nagyon erős identitással rendelkezik. És én hozzátettem azt, hogy néha ez a két oldal, hogyha már így nevezzük őket, akkor nem is biztos, hogy tudja, hogy identitás mélységű dolgokról van szó, amikor megnyilatkoznak, és amikor ágálnak valami ellenem. Tehát, hogy igen, itt egy identitás, egy nagyon mély kulturális vágyazottságról lenne szó.
0: Igen, csak amíg a politika számára ez halálos ellenséget jelent, a kulturális életben ezek megújító energiák. És ezek nélkül, a megújító energiák nélkül szerintem egy kultúra nagyon nagy bajban van. Amikor én nem tudom befogadni a városi kultúrát, vagy adott esetben a városi kultúra nem tudja befogadni a vidéket, létrejön egy ilyen népi, urbánus, mesterséges pöcsméregetés, ami egyáltalán nem tesz jót annak, hogy előrébb tudjuk vinni egymást. Nem a vidék meg a város, ez nem szembefordítható, az két különböző dolog. Azok olyan, én mint tanyasi ember, én megfürdök a városi kultúrában, amikor ide jövök. És ez lehet, hogy furcsa hangzik egy pesti számára, hogy fürdeni jövök ide. De igen, magas kultúra van, színházak vannak, koncertek vannak, események vannak, és nekem ez rendkívüli fontos, de az a fajta vidéki élet, amit én élek, az a teljes önállátás, amiben vagyok, vagy a szürke marhák, a bivajok, a lovak, és egyáltalán az a közeg, amiben vagyok, egy városi ember számára jelentheti ugyanezt. És ez jó. Tehát, hogyha mi besegítjük egymást a saját kis világunkba, és megosztjuk a másikkal azokat az élményeket, amikben mi meg számukra teljesen természetes, szerintem ez előrébb visz bennünket, mint az, hogy folyamatosan ezt a szembeállást. Nagyon érdekes ez a szembenállás, hogy egy kicsit túl van tolva szerintem.
1: Szerintem is.
0: Too much. Tehát, hogy...
1: de én is tapasztalom baráti köreimben az, hogy voltak szakadások. Volt, amikor összevesztek velem, vagy én próbáltam mindig, én ezt mindig is elneztem, ezt a fajta megközelítést, de sajnos nagyon sokan vannak. Én ezt napi szinten tapasztaltam, és tapasztalom. Jó. Igen. Tehát visszatér, van eredménye ennek a kommunikáció megtalálásának, hanem is árokbetemetés. Az elmúlt 5-6 évben mennyire tapasztalt nyitottságot, zártságot, mennyire lát eredményt ebben a folyamatban?
0: Ezen a területen én nem vagyok egy eredménycentrikus ember. Egész egyszerűen annyit tudok elmondani, hogy én így érzem jól magam. Tehát én nem szeretném egy lábszagú lövészárokba leélni az életemet, úgyhogy közben haragszom a másik lövészárokba lévő emberekre. Egyáltalán, tehát nekem a személyes identitásom az nem tudja elképzelni ezt a lövészárkot, mint olyat. Most, hogyha ettől kedvet kapnak emberek, akkor próbálják meg. Szerintem ez egy kulturális téren, ez egy mindenképpen egy konstruktívabb életforma, mint az, hogy azt nézem mindig, hogy kitől tudok elzárkozni. Nézzen, úgy nézek egy emberre, mint egy szőlőfürtre. És hogyha megnéz egy szőlőfürtöt, azon a szőlőfürtön vannak gyönyörű érett szemek, és vannak éretlenek, és vannak túlérett szemek. Ilyenek vagyunk mi emberek. És hogyha valaki rám néz, nagyon sok olyan szemet lát, ami érett, ami fogyasztható, de lát olyan szemeket, ami éretlen, és lát olyat, ami túlérett, és ezt nem veszem el. Na most, hogyha kihegyezzük magunkat arra, hogy csak az éretlen meg a túlérett szemeket látjuk egy másik emberbe, akkor nem tudunk előre haladni. Vegyük észre, hogy ott az egy érett szem, az egy fogyasztható dolog, az egy érték, az az ember. Lehet, hogy életében nem mondott semmit, de ez a mondat, amit most elmondott, ez esetleg engem tovább tud vinni, és megszívlelendő. Ennyi. Tehát ne keressük azokat a fürtöket, amiben minden szem azonosan érett. Ha ez így van, akkor azzal a szőlővel valami nem stimmel. Az egy génkezelt, génmodosított, nem tudom, hogy micsoda. Mert normál körülmények között egy szőlőfürt az ilyen.
1: De vannak azok az értékminimumok, ahol találkozhatunk?

0: Hát ha dolgozunk rajta, igen. Tehát, hogy,
1: mik ezek? Hogyha... Hogy ön szerint mik ezek?
0: Hát nézze, nem annyira bonyolult ez a dolog. Nagyon nagy a probléma. Tehát azt látjuk. Azt látjuk, hogy vannak gondok a világban, és én a Szász Mátét szeretem mindig idézni, aki azt mondta, hogy ha szeretnénk túlélni a 21. századot, akkor a 19. századi életmódba kell visszamenni. Mit jelent ez? A tiszta környezetet jelenti. Ugye Hippokratész mondja, hogy tiszta levegő, tiszta víz, tiszta étel, tiszta lelkiismeret és mozgás. Nagyjából erről van szó. Na most jelen pillanatban 200 millió vegyi anyag van hitelesítve, amiknek nem tudjuk az egyenkénti hatását sem, de arról végképp nincs képünk, hogy ezeknek az anyagoknak a kombinációja, az együttes megjelenése mit jelent a számunkra. A jelenlegi embernek a problémája a múltbéli emberrel szemben az, hogy túl gyors a változás, nem tudjuk lekövetni. És ezért nosztalgiázunk, ezért vágyunk vissza egy ilyen aranykorba, amikor minden rendben volt és minden jó volt. Tehát azok a korszakok voltak, amikor egy társadalom nagyon hosszan nem változott meg. Hát a kőkorszak mondjuk ilyen volt, az emberiség teljes történelmének a 97%-át a kőkorszakban élte. Nem sok változás volt akkor. Tehát nagyon nagy az adaptáció, nagyon gyors volt. Most generációk közt van óriási változás, mert az a technikai környezet, az a civilizációs környezet, amit létrehoztunk, azt már nem tudjuk lekövetni, és ez olyan gyorsan változik. Tehát egyrészt a táplálkozásunkkal van nagyon-nagyon komoly probléma, mert rengeteg olyan anyagot fogyasztunk, ami nem tesz jót az egészségnek, többségéről azt se tudjuk, hogy micsoda. Elképesztő fölpörgött az információ, tehát az is neurotikussá teszi az embert, hogyha ha nem követi az eseményeket, akkor nem fog információval rendelkezni. Ha követi az eseményeket, akkor garantáltan dezinformált lesz. Tehát ebből a kettőből tud választani, de már senki nem tudja, hogy merre van az előre. Senki nem tudja, hogy mi igaz és mi nem. Na most nagyon sok olyan, ez például a digitális detox, amire szükség lenne. Na most ezekkel a kihívásokkal küzdködünk. A véleményem szerint egy konszenzus ahhoz kell, hogy például az a 200 millió méreg, hát abban már egyezzünk meg, hogy az nem jó. Tehát egyezzünk meg abban, hogy az egészséges az ember számára, amit egy tiszta termőföldből mindenféle génkezelt, mindenféle hormonkezelt, műtrágyázott, növényvédőszer nélkül előállított élelmiszer jelent. Meg tudjuk ezt csinálni? Meg. 5,5 millió hektárunk van.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is.
0: Időjárás jelentés.
5: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Kassai Lajos, lovasi jász. Lehet, hogy el kell jutni erre a szintre minden egyes embernek, akinek nincs alkalma, nem tudja saját. És szerintem ehhez kellett ahhoz, hogy valaki saját magát keresse, mondjuk a lovasi jászaton keresztül, hogy mindenki saját magát keresi a saját érdeklődési területén. Ezen az ideális, csak erre nincs lehetőség.
2: Én eljutottam önerőből, és azok, akik mondjuk választanak egy ilyen utat, azokat meg segíteni kell ebbe. Tehát én látok egy ilyen társadalmat magam előtt, mert látom azt a közösséget, aminek én tagja vagyok, és annak az a közösség, aminek én tagja vagyok, az így gondolkodik, hogy a hagyomány és a modernitások nem nagyon értik, hogy hagyomány és modernitás mit jelent. Most egy kicsit sikerült önnel erről többet beszélnem, mert ezt kell értenünk, hogy az ember, mint fizikai lény, az nem tudja lekövetni ezt a civilizációs változást, és az embert magát meg kéne hagyni ebben. Még be kell tegyük, ugye itt a tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkismeret, tehát az, hogy én a világról hogyan gondolkodom, és a mozgás rendkívül fontos lenne, tehát nem fogjuk tudni megúszni ezeket a dolgokat ahhoz, hogy egy egészséges életet tudjunk leélni. Ugyanis a magyar ember nem megy orvoshoz, a magyar embert viszik. A magyar ember akkor él egészségesen, amikor beteg. Na most ezek nagyon fontos beállítottságok, és nincs az a daganatos megbetegedés, amit mi egy szívinfarktussal nem tudnánk megelőzni. Hát ezek azok a dolgok, amik az életmódhoz tartoznak, és általában, ha az életmód hosszabb is lehet, csak a vége az nagyon sok esetben 5-10 év betegség és szenvedéssel zárul. Tehát a nagyon, nagyon izgalmas része ennek az egész dolognak, hogy a megfelelő táplálékkal, mozgással, digitális detoxszal hogy tudunk fölépíteni egy olyan társadalmat, ami életképes lesz. Nem beszélve arról, hogyha ezek a hatások a gyerekeinket érik, és az imprinting korszakban, amikor bizonyos folyamatok lezárulnak, és azon már nagyon nehéz lesz változtatni, de szerintem ez egy nagyon nagy fáj lenne, amit most itt kinyitunk.
1: Uh-huh. Kinyithatjuk egyébként, ez egy tök érdekes szempont, meg az is, hogy hogyan tudja ma egy önazonos ember megtalálni az identitását, akárhonnan jön is. Ebben a digitális világban, hogy az előbb említette Kína kapcsán, hogy az egész ilyen fejlődésben, meg digitalizációban meg kell találni előbb-utóbb az ember helyét. És meg az is tök érdekes, hogy a különböző kultúrákban mi adja az emberi életértelmét.
2: Igen, tehát...
1: Mert ez változóban van nyugaton is.
2: A nyugati ember számára én. Ez az individualista ember. Egy keleti számára, aki kollektivista, a mi. Tehát más van. Na most mindegyikből ki lehet hozni szerintem a maximumot. Tehát tudni kell azt, hogy úgy halad a micsoda, ha tudja, hogy kicsoda. Hát itt van egy kollektivista társadalom, aki évezredeket töltött el ezzel, ilyen Kína. A kínai társadalom olyan, hogy 6000 éve megmondták, hogy arra. És hogyha nem mondják meg, hogy arra, akkor ő szarul érzi magát. Uh-huh. Ha egy nyugatinak megmondják, hogy arra, ő meg ettől érzi szarul magát.
1: Mert mondjuk esetleg a németek lehet, hogy tiltakoznának, de hát egy ironikus víz, persze.
2: Tehát alapvetően így néz ki. A lényeg az, hogy egy ember számára is nagyon fontos az, hogy a saját képességeire építse fel az életét. Egy nemzet számára is fontos az, hogy a saját képességeire adott építse föl saját magát, hogy mi van nekem, mi az, ami nincs, milyen irány, ugye itt van az oktatás, hogy hú, hát az oktatáson változtatni kell. Hát nem tudunk az oktatásról beszélni addig, amíg nem tudjuk, hogy mit akarunk. Hát most én fölvázoltam egy ilyen nagyon 21. századi infrastruktúra, és egy ilyen 19. századi életmód. Lehetne ez egy irányelv? Lehetne. Szerintem lehetne, de akkor el kéne már kezdeni. Érti? Uh-huh. El kéne kezdeni ebbe az irányba menni. Vagy lehetne teljesen más, bármi lehetne. Tehát most hiába képzünk mi ki mérnököket, hogyha nekünk nincsenek gyáraink, teszem föl. Hiába mondjuk Szaúd-Arábiában hiába képeznek mezőgazdasági mérnököket, mikor Szaúd-Arábiában nincs termőföld. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találni. Ugye Kína azt mondta, hogy amíg az amerikaiak jogi egyetemekbe investálnak, addig mi műszaki egyetemekbe. Mert hozott egy döntést, hogy most ott ő csinál egy ipari forradalmat, de az, hogy ipari forradalmat csináljon, ahhoz szakemberekre van szükség, és elkezdte tolni a műszaki egyetemeket. És hogyha tolja a műszaki egyetemeket, akkor 10 év után annak már hatása van. És amikor beindul egy ilyen gépezet, például a németek zseniálisan oldották meg azt, és a német autóiparnak talán ez jelentette a világ sikerét, hogy a legjobb konstruktőreit, akiknek az erejébe benzin folyt, azokat nyugdíj után egyetemi katedrákba rakták be. Ami azt jelentette, hogy a műszaki egyetemen olyan emberek voltak, akiknek a kisujjába volt az autó. Bármi, ami műszaki terület. És szerintem ez egy zseniális. Azt mondták, hogy oké, most itt kiveszünk a termelésből, de az a tapasztalat, amit egy életen át összeszedtél, az most ebből lesz egy tanári állás, egy jól fizetett tanári állás, és most a legjobbat add át a fiataloknak. És akkor ott történik valami. Uh-huh.
1: Amikor azt nyilatkozza, vagy mondja, hogy amikor minden egyes nyíllövéssel saját belső énjéhez kerül közelebb, akkor mit keres?
2: A saját nyíllövés, a folyamatot kell ismerni, ami Michelangelo-nak a Sixtus Kápolna teremtő és teremtmény.
1: Igen.
2: Teremtő és teremtmény. Tehát itt van a teremtő, itt van a teremtmény. Ugye ez nem ér össze, ennek egy óriási üzenete van. Tehát ez az ember... Mindent tudott a világról, azt gondolom. Ez a legnagyobb misztérium. Gondolat, cselekedet. Szellem, anyag. Na most a lövés az ez, hogy a gondolatból egy cselekedet lesz. És azért jó az íjászat, mert itt még én célra tartok, tehát ez a célzás. Ez meg az oldás. Tehát hogy tudom én azt megoldani, hogy a gondolatból egy olyan tiszta cselekmény legyen, ami a nyilvesszőt a cél közepébe viszi. És azért baromira jó, mert naponta több százszor meg tudom csinálni. Minden egyes alkalomkor célzok, minden egyes alkalomkor gondolok, minden egyes alkalommal van egy szándék, és meg tudom nézni azt, hogy most ezt a szándékot én hogy tudtam cselekedetté átalakítani. Mert látni fogom a nyilvesszőt, hogy a céltábla közelébe sincs, vagy bent van a céltáblában, és akkor azt mondom, hogy most itt harmóniában van az én gondolatom, harmóniában van a szándékom, és a szellem és a test egyfajta harmóniába került. Ezer szögből tudom nézni az éppen aktuális idegállapotomat, az éppen aktuális fizikai állapotomat, és egyáltalán azt a fejlődést le tudom mérni, hogy hogyan haladok egyre jobban, de ennek a lényege az, hogy a gondolatból cselekedet lesz. És hogyha ezt az ember nagyon sokáig csinálja, akkor elkezdi a harci művészetbe szerzett tapasztalatokat kivetíteni. Jó, most egy kerítést kéne építeni oda. Van egy gondolat, hogy most oda kellene egy kerítés. Jó, de ez miből legyen, hogyan legyen, mikor legyen. Most mondok egy ilyen nagyon pitiáner példát, vagy az a fa el van korhadva, azt most már ki kéne vágni, de hát hogyan vágjuk ki, mit? Érti?
1: És én inkább egy művészi tevékenységre asszociáltam volna, ugye a saját területemről kiindulva, és az alkotás.
2: Most a materializmusban vagyunk, de ez nagyon fontos. Tehát örülök arra, hogy rákérdezett, mert harci művészetről beszélünk, igen, igaz? Igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy honnét jön be az, hogy miféle harci művészetről beszélünk. Amikor nagyon sokat történik ez a dolog, akkor meg tudom figyelni, hogy a gondolatban hogyan lesz cselekmény, és aztán mikor nagyon szépen működik ez a dolog, ez szépen összeérik, és azt veszem észre, hogy egy közvetítővé válok. Azt veszem észre, hogy ez most nem én voltam. Azt veszem észre, hogy csak magamon átengedtem egy folyamatot. Na, itt lép be a művészet. Hát nem az első lövésnél, hanem a milliómodik lövésnél, de egyszer csak érzem azt, hogy én most egy közvetítővé váltam, átengedek saját magamon valamit, és ez olyan, mint a festőnek egy idő után vezeti az ecsetét. Uh-huh. Vagy egy
1: hegedű művésznek.
2: Bárki.
1: Tehát... Csak azért, mert ott voltam a Kelemen Barnabásig, meghívták önt, hogy előadást tartson. Na most nem tudom megmondani annak a falunak a nevét. Tavasszal vagy nyáron, az Őrségben, a Pajtában. Springfest volt, ugye tavaszi fesztivál, és akkor a Pajtában
2: ott voltam. Zala csücske.
1: Igen, bocsánat, akkor lehet, hogy nem az Őrség, hanem a Zalának a felső része.
2: Igen, igen.
1: És akkor ott is erről beszélt.
2: Így van, de szinte mindig ugyanarról beszélek.
1: Igen, hát ez fontos, igen. Igen, mennyire érzi jól magát művészek társaságában, vagy mennyire tényleg hasonló ez a felfogás? És
2: hát én ilyen... Nagyon erős szociális beállítottságú ember vagyok, úgyhogy én kétféle módon érzem jól magam egyedül, amikor egyedül vagyok a tanyán, meg társaságban. mind a kettő nekem jó. De a művészekkel azért jó, mert ugyanaz. Tehát csak ott kirepül egy nyilvessző, tehát ezt nehéz így megérteni. Jó, most kiröpködtek azok a nyilvesszők, de hát azért látjuk, hogy hol van. Tehát ez olyan, mint mikor egy hegedű művész hamisan játszik. Tehát egy idő után már nem élik hamisan játszani. És ugye most csak az íjászatról beszéltünk, de hogyha ezt föltesszük a lóra, egy újabb dimenzió jelenik meg a külvilág ebben a történetben, mert nekem nem elég önmagammal harmóniában lenni, nekem a külvilággal is harmóniában kell lennem, és ez fokozza a kihívást és az élmény nagyságát is, de a művészet akkor jön be, amikor én teljesen közvetítővé válok, átengedem magamon a folyamatokat, és azt mondom, hogy most nem élődtem.
1: Uh-huh. Ezt mennyire nyitottak és vevők erre a tanítványai?
2: Nagyon, és a világ minden részén. Uh-huh. És a világ minden részén, és nagyon érdekes, tudja, amikor keleten tanítók iszlám térségben, nekik az íj és a ló egy nagyon fontos szakrális tárgy, és a szufikkal, a tanítókkal én nagyon gyorsan megértettem magam, mert ez egy spirituális út, és megtalálják a saját vallásukat előszedve, megértik a lovasi jászatot, és bele szövik. Tehát a szaudi térség, ők gyakorlatilag szerintem a leginkább konzerválták magát az iszlámot. Az, hogy ők tényleg imádkoznak rendszeresen, belefoglalják, az életük részévé tud válni, nagyon gyorsan át tud alakulni egy ilyen spirituális, szakrális tevékenység. Ez nagyon jól néz. Minden kultúra. Amerikában have some fun. Jól érzik magukat, és felülnek a lóra, és lőnek, és én azt látom, hogy mindegyik kultúra úgy megtalálja magát ebben a tevékenységben.
1: A have some fun-ban hol van az, hogy én csak egy eszköz vagyok, és nem is én lövök, hanem valaki más?
2: Nekik.
1: Ők csak így fejezik nekik, ki, de egyébként megvan?
2: Így van. Nekik például ez a kikapcsolódást jelenti. Most. Jelen pillanatában.
1: Aha. Ahol megszűnik az idő és a tér.
2: Igen, mert ők egy nagyon, nagyon erős teljesítménykényszerben vannak, tehát az amerikai társadalom nagyon szabálykövető, az amerikai társadalom nagyon keményen dolgozik, szeretnék minden félreértést eloszlatni ebben a tekintetben, és nekik például ez egy abszolút kikapcsolódás, hogy valami teljesen más dologról van szó. Az, hogy jobb agyféltekés alapvetően. Tehát én a talai jászatban tudok a bal agyféltekére támaszkodni, a rációra gondolkodni tudok, célozni tudok. A lovasi jászatban az emóció van, inkább a tánchoz hasonlít, mint a matematikához, és ez megint segít abban, hogy ezek az emberek kijöjjenek a mókuskerékről, eltöltenek egy hétvégét, gyakorolnak, edzenek, és szerintem el fog jutni az a pillanat, amikor ebből lesz egy áttörés, és jönnek majd azok az emberek, akik ezt komolyabban akarják csinálni. Eddig ott nincs. A Kínában jelent meg ez. Most Kínában látom azt, hogy az a kínai társadalom, ami egészen elképesztően munkacentrikus, hogy látom azt, hogy ők elkezdték belevinni a munkát. Baromi sokat gyakorolnak, ehhez vannak hozzászokva, ezt látják mindenütt. Tehát nekik én náluk látom azt, hogy ők ebben a, mert nekik is egyfajta kikapcsolódás, de iszonyatos melót tesznek bele. De a világon a legjobbak még mi vagyunk, magyarok. Tehát ma még a világbajnokságon dobogón nem áll nem áll külföldi, de egyre többször mondom el, hogy nem elég magyarnak lenni, most már gyakorolnak is kell. Nekünk azért van egy óriási helyzeti előnyünk ebben a dologban.
1: Uh-huh. Beszéltünk identitásról többször is a beszélgetés során. Szerint létezik, vagy meg lehet találni igazi identitást egyfajta szakralitás nélkül? Vagy az mindenképpen kell hozzá?
2: Önismeret.
1: Önismeret.
2: Önismeret. Tehát én két
1: dolgot... Önismeret létezik szakralitás nélkül? Vagy?
2: Én két, ezek káposzta levelek, és az ember addig megy befelé, tehát meddig fut a nyúl az erdőbe, a közepéig, mert onnét már kifele jut. Tehát, hogyha nagyon be tudok menni önmagamba, akkor egy idő után már elkezdek kifele látni ebből a dologból, és ott lép be. Az önismeret az alapja mindennek, és erre nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni. Két dologba hiszek, az önismeret fontosságában, meg a közösség fontosságában hiszek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert valódi önismeretre szerintem egy közösségben tudok, valakihez képest vagyok valamilyen. Tehát valakihez képest vagyok szorgalmas, valakihez képest vagyok gyors vagy lat. Tehát nagyon jó. Én a közösséget nagyon fontosnak tartom, és ez a fajta önismereti út egy közösségen belül meg szerintem nagyon jó föl tud pörögni. Nagyon sok hasznos dolgot. Úgy halad a micsoda, tudja, hogy kicsoda. Dolgom van saját magammal, megérteni saját magamat.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgettünk ilyen sok mindenről.
2: Egy élmény volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Ércfalvi András vagyok, szép napot mindenkinek, ez itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből, a hét legjobb pillanataiból válogatunk önöknek, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Logifresh legfrissebb adása. Katkics Attila van itt, az SBS Konsz alapítója szokás szerint. És Szalma Botond a vendég, Mahart volt vezetője, Plimsoll ZRT vezérigazgató, és mondtam, meg hát Attila is mondta, hogy most már lassan évtizedek óta figyelemmel kísérjük a munkásságát. És azért a víz az úr a mai beszélgetésben, nem mindenképpen. Duna?
3: Duna, így van, Duna, és azért a Logifresh most már lassan 2 éve fut, és folyami hajózással még nem foglalkozik.
4: Hát az árvaházban is mindig a kisgyereket vevik, úgyhogy megszoktam.
2: A legkisebb.
4: Te szép jó napot mindenkinek. Minden jó, ha vége jó, tudod, inkább nézzük innen.
3: Nézzük innen, igen, ez egy teljesen jó felütés. Az előbb pont azon gondolkoztam, hogy itt a Máci út mellett van ugye a stúdiónk, és ez egy 6 sávos út, azért a Duna az szerintem 3-szor ennyire széles, és mégis logisztikai értelemben talán sokszor elfolyik. Mégis beszélhetünk egyáltalán ma ilyen csípős kérdéssel rögtön, hogy beszélhetünk dunai hajózásról?
4: Persze. Temetésén, és elmondhatjuk a nekrológot róla. Abba kell belegondolni, itt van ez a 2x5 sávos autópálya, amit nem biztos, hogy teljesen 5 sávon kell használni, de használható. Tehát az ország ideg- és érrendszere az a közlekedés, amiben minden benne van. Ez viszont karba kell tartani, tehát ha az ideg- és érrendszered nincs karbatartva, a szervezeted nincs karbatartva, akkor nem működik maga a tested.
3: Igen, és én is.
4: Ilyen az ország, meg a logisztika, meg a szállítmányozás, és az ember a hajózás az egy része. Tehát én, mint a hajózásban élő ember, de mondjuk nemzetközi logisztikában, meg szállítmányozásban is élő ember, meg közlekedésben élő ember, meg közlekedés üzemmérnök ember, azt tudom neked mondani, hogy nagyon fontos a közlekedés, csak éppen senki nem foglalkozik vele, pedig ez minden nap mindenkit érint. Tehát 3 dologgal találkozik az ember. Az egészségügyel, valamilyen szinten az oktatás és a logisztika közlekedés. A logisztikával a 3 gyerekes anyuka is találkozik minden nap, az is, aki bevásárol a közértbe, és az is, aki el szeretne szállítani 10 000 tonna acéltekercet Japánba. Tehát ebben minden benne van, ezt mi elhanyagoltuk, ezzel mi nem foglalkozunk, és nem merünk róla beszélni. Itt a Duna, amit mondtál, mindennek van pályája, még a repülőnek is, mikor nem is hisszük el. Tehát annak idején, mikor sok okos zöld például azt mondta, hogy nem lehet, hogy mi megépítjük a németeknek itt a Dunát, és akkor a csúnya németek itt át fognak rohangálni Magyarországon, amit mondjuk pár ezer éve megtesznek, mindenki megtesz, mert tranzitország vagyunk, akkor azon gondolkoztam, hogy szerintem jövő héten a Lufthansa se száll el reptéren, kargógépekkel, meg a gazdag amerikai turistával feljegyen, meg a Wienerwalzer sem menjen át Magyarországon, meg a kamionok sem menjenek át, meg a hajók sem menjenek át, sőt, ki kell érni, hogy az ország zárva, gyere vissza később, vagy az ország nem működik, gyere vissza később. A Duna nem működik. Tehát visszatérve a kérdésedhez, 9,5 millió tonna volt 4 éve még a dunai kikötők forgalma, ez a tavaly évben 3,8.
2: Jó, de áru sincs, én meg most utána néztem, tényleg sokat beszélgettünk az elmúlt évtizedekben. Vác 1900 meg 2000. A vízszint az 130-140 centit apadt ahhoz képest, ami volt a 275-ről lement 150-re. Tehát nincs víz, nincs áru. Mezőgazdaság, dunai vasmű, szén, nem tudom.
4: A dunai vasmű eltűnt 3 millió tonna áru a magyar logisztikai piacra, és akkor ez a vasút, közút és a hajózásra beszélget.
2: De akkor mi jöhet még, vagy hol lehet a Dunának szerepe, akkor, ha se víz nincs a Dunában, a meder a
4: békafenekén. A Dunának ott lesz szerepe, hogyha visszatérünk Antal József sógorához, aki elmondta neki, és a világ egyik leghíresebb vízépítő mérnöke volt dr. Mosonyi, hogy a Dunát szabályozni kell, mert fölötte szabályozták. Tehát a mindenki Magyarország fölött 16-32 zsiliffel még eljutok Rotterdamba, de el tudok jutni Rotterdamba. És ha lefele megyek, akkor Szerbiában van 2, ugye meg ott van a Csernobodai 2 zsilip, tehát a Fekete-tengert is elérem 4 zsilipen keresztül. Tehát a kellős közepén vagyok egy európai vízirendszernek, de 35 éves elmaradásban vagyunk. Miért vagyunk ebben? Mert csináltunk egy akkora hisztériát rendszerváltás címén Nagymarosnál, hogy azt hitték az emberek, hogy itt van a világ vége. Miközben bős megépült, és a múlt év előtt elkezdték EU-s pénzből felújítani, megcsinálták, megvalósult, áramot termel, és nincs árvíz, és van vízük. A Dunát azért kell karbantartani, ezt már beszélgetés előtt mondtam, a feleségem mindig leszúr, de nem tudok más példát mondani. A hajózás olyan és a Duna szabályozásnál olyan a hajózás, mint a frakcionál desszilációnál a kátrány. A frakcionál desszilációt azért találták, hogy benzin legyen, meg repülőbenzin, tehát a kőolaj feldolgozás, és van kátrány is, meg pakura is, amit szintén használtak mozdonyfűtés ezelőtt 50 évvel. Tehát a hajózás nagyon fontos, a hajózás csak a pálya, meg a Duna szabályozás, de ez az ivóvízünk miatt kell, a mezőgazdaságunk miatt kell, a logisztik miatt kell, a halászat miatt kell, a horgászat miatt kell, a turizmus miatt kell, a vendéglátás miatt kell, egy csomó dolog. Ha nincs a kutakban víz, miért nincs víz? Mert a Duna rapid módon exkaválja magát, mert nincsen görgetett hordalék. Ezelőtt 100 évvel volt, de nem volt szabályozva ilyen mértékben.
2: Az alpi hordalék.
4: Most, amikor a legutolsó bős, ez a kapu, meg ugye ott van Bécsnél, Freudenau, ahol senki nem tudja, de a Nagymarosra megrendelt turbinák ketyegnek, amit mi kifizettünk, és jóvátételben kifizettünk, pont az a turbina ketyeg osztrákoknak, és elfogadták az osztrákok népszavazáson, akik bezáradtak párhuzamosan egy atomerőművet ezzel. Tehát tudták, hogy kell a vízi erőmű. És mindenki tudta, hogy kell Nagymaros is. És mindenki tudta, hogy Dunacsúnynál átadtuk a vízkormányzást a szlovákoknak. Tehát exkaválja magát a Duna, és ásza, amit te mondtál, magát. Rapid módon, persze, hogy a lőszfal beomlik Dunai város fölött, mert nincs, ami megtartsa. De ha megtartanánk a vizet, és van még egy rossz hírem az öldeknek, Adony és Fajszesz, jegyezzék meg ezt a két helyet, ott is kell vízlépcső, mert a atomerőművet nem tudjuk jégkockával hűteni. Meg lehet próbálni, csak marha drága. Sőt, Heller forgótornyokat se fognak építeni. Tehát a pályát meg kell építenünk, mert kell a vasútnak is pálya, kell a közúti közlekedésnek is pálya, és nem kell a közutasokat elhajtani azért, mert 70%-a súlyuk. Persze, hogy senki nem szereti a kamionsort Bécsig, persze, hogy senki nem szereti a széttervezett aszfaltot. Arra azt mondom, hogy a kamionoknak is megvan a megfelelő súlya, a vasútnak is megvan a súlya, a hajózásnak, a lézi közlekedésnek is, a csővezetéket szállítani is, de ezt mindegyiket kell használni egy országnak. Nem tudok tejet vinni, ez nem egy door-to-door szolgáltatás a hajózás, ez hazugság. De amikor valakinek nem jön meg a karácsonyfa izzója október végén, november elején, akkor mindenki hisztériázik. Miért nem jön meg? Mert a logisztikai láncok széttöredeztek. Hosszú távon kell gondolkozni, nem lehet. Politikusok mibe gondolkoznak általában? 4 évben, választástól választásig. Na, pont a közlekedés egy olyan, hogy nem lehet. Tehát én egy hajó beszerzésben gondolkozom, akkor 50 évben gondolkozom. Ha egy kikötő fejlesztésben gondolkozom, 70-100 év. És a bős nagymarosban gondolkozom, akkor 500 évben kell gondolkozom, mi lesz az országgal 300 év múlva, milyen ivóvízünk lesz. Mert az ivóvíz lehet, hogy 300 év múlva aranyat fog érni, lehet, hogy 50. Tehát mi felelősséggel gondolkozunk, mert amit most megteszünk, ez olyan, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal. Lehet most jelentkezni, hogy ja Isten, mit csináljunk, meg most kitaláljuk, hogy mi lesz vele, 1000 milliárdért.
3: Egyébként említetted az okos összekötést, ugye, a különböző szakágoknak az okos összekötését. Szerinted ezt hogy lehetne megoldani? Mert azért egy olyan helyzetben, ahol Rotterdamig el tudok menni, a Fekete-tengerig el tudok menni, ott milyen áruallapra van szükség, illetve hogy lehet ezeket a szakágokat, akár a közutat, a folyami hajózással okosan összekötni, és feltételezzük, hogy van mondjuk áruallapunk.
2: Megvan víz.
4: Ezt azért elég régen kitalálták, tehát a legelső, ami itt jöhet, az a konténerizáció, meg a csereszekrények, meg a kamionok. Ebben megy a vita, hogy egész kamion kell, vagy már csak csereszekrény kell. Konténer is az milyen méretű legyen, mert most ugye a konténert elég régen kitalálták, több mint 50 éve, akkor még nem gondoltak euróraklapra, most van már 45-ös konténer euróraklap méretre, mindegy. Én azt mondom, hogy a konténer olcsóbb a fadarabot rövidebbre vágni, de ezen már túl vagyunk szerintem. Ez azt jelenti, hogy amikor ezeket megpróbálod kombinálni, akkor megint csak nem lehet azt, hogy mindent oda teszünk, meg mindent teszünk, de nem. Egy részét a vasúta lehet terelni a magyar tranzitforgalomnak, ami elég hosszú. Tehát 300 kilométerre senki nem fog fölülni a vonatra, de 900-ra már igen, vagy 1200-ra. Lehetséges, hogy a konténereket is föl lehet tenni vízi útra, mert nem kell sietni az üres konténerre, jelzem mindenkinek. Tehát ez egy nagyon hülye dúm ez a, ja Istenem, mind meghalunk. Amivel sietni kell, az a kígyóméleg ellenszérum. Azzal igyekezni kell. De a vasércél nem. Sőt, a búzával se. Meg még egyszer mondom, a legújabb csizmával se karácsonyra, vagy nem tudom, most a fürdőruha érkezik, gondolom, a Távol-Keletről. Tehát először ezeket lehet átterelni, és nem mindent. És igenis a linci vaskohászatnak az alapanyaga, az bőven ráér, hogy irányvonattal jön el, vagy hajóval jön el 3000 tonnájával. De lehetséges, hogy nem kell ennyi kamionnak Budapest-Bécs között menni, de éppen most csak 2-3 sávot. Csak jelzem mindenkinek, és 3 év vagy 5 év az fog mindenki sikoltozni, hogy ja Isten, mit csináljunk, itt van x 1000 milliárdért plusz egy sáv, és akkor most a kamionokat azonnal lőjünk le minden kamionos, és minden menjen a vasúton, és arccal a vasút fele, ahol meg van 30 000 jassújel.
3: Ez lehet egy törvényi szabályozás, tehát ezt törvényben kellene szabályozni, hogy mondjuk tranzitforgalmat nyilván bizonyos áruféleségek esetében, már pedig folyami hajózásra vagy vasútra érdemes mesterelni, vagy ezt a gazdaságnak kell magából kipörögnie?
4: Mindkettő. Ha Svájcot nézem, ezelőtt 25 évvel elmentem Svájcba megnézni, hogy a McDonald's hogyan készít a logisztikát, és éjszaka viszik. Ott megjöttek a konténerek a sasszéval, és áttették a vasúti kocsira, még hozzá úgy, hogy vízszintesen mozgott, nem emeltek rajta, hogy a felső vezetéket ne bántsák, mert ugye ott a orosz és kínai mérnökök erőteljes munkájával a svájciak ezt megoldották. Tehát ott használták az eszüket, mert az ember feje nem azon, hogy kalapot hordjon, hogy használja. Ott már a McDonald's akkor tudta, hogy ő vasúton kell, hogy vigye abba a pici Svájcba. Gondoljunk bele, a Svájc egy kicsi ország. És a McDonald's ellátási láncának egy jelentős része 25 éve vasúton ment éjszaka. Megmondták a svájciak, hogy ezen a vonalon nem mehetsz át,

0: mindig kihagyjuk, ez a trieszti kikötő. Hogy majd arra, hogy ez összes magyar áru. Egy, nincs is magyar áru. Kettő van is, elég nehezen tudom megmondani a Hyundai-nak, hogy csak Trieszhez mehet. Mert lehet, hogy Amsterdamba akar menni. De hogyha olyat kínálok neki, ami jó a piacon, akkor esetleg meggondolja, hogy engem használjon. Tehát ez kell az állami szerepvállalás is, de a nagyobb része van a piacnak, és nagyobb része van a profi logisztikai szolgáltatásnak. És mi ebben lehetünk jók, mert a profi logisztikai szolgáltatás a magyar agy az képes nyújtani.
1: A bődületes zöldítés az nem segíthet, de nem lökheti előre a józás?
0: A zöldítés egy varázsszó. Ez olyan, mint a zero emission, ezt imádom. Erre azt szoktam mondani, hogy zero emission does not exist. Sorry. Tehát mikor mondják, hogy ez a hajó, ez tök zöld lesz, mert ennél zöldebb hajó a földön nincs, miközben levegőt vesz a parancsnok. És amikor levegőt vesz, akkor utána széndioxidot bocsát ki. Tehát akkor most zöld a parancsnok, hogy nem zöld. Csak ugye nem annyi széndioxidot bocsát ki, mint egy rosszul beállított főgép. Nagyon jó a zöldítés, ha ésszel van. Tehát, hogy mondjam, értsétek jól, nagyon fontos a környezetvédelem, tehát Bős Nagymaros nem lehet megépíteni környezeti mérnökök nélkül. Nem csak építészmérnökkel, meg logisztikai mérnök, de kell hozzá mindenféle szakma. De más dolog a ésszel megépített kvázi, vegyük zöldítés, és más az anarchia, amikor lógok a Lánchídon, és kiabálok az atomerőm mellett, amikor pisilni kell, azért följövök. Viszont a rendőrautón megállok, a megáll a budapesti tömegközlekedés, mert csak kétszer egy sáv van. Tehát a zöldítés nem varázsszó, de egy fontos dolog. Ezelőtt 40 éve nem gondoltak a halakra. Ma már automatikus egy hal lépcső, ma már automatikus a kajakoknak az átmenete, ma már automatikus a kotornak az osztrák szakaszon, kavicsot kotornak, de nem építkezésre viszik el, hanem a folyó azon területre teszik ahol, le, ahol viszont hiány van belőle. Tehát mindent meg lehet oldani, komplexen kell gondolkozni ezen.
1: A Duna visszanyerheti valamekkora rangját, súlyát a logisztikában, a szállítmányozásban, a közlekedésben?
0: Csak akkor, hogyha van árualap. De akkor is van egy veszély, amit nem szabad elfelejteni, hogyha a piac leszokik egy közlekedési alágazatról, akkor nagyon nehezen szokik vissza. Megint rögtön mondok egy példát, mert a példa mindig jó a gyereknek is, nem a verés. Most az elmúlt pár évben visszavette a hajózást az állandó ingadozó vízszint. Ez a kiszámíthatatlan vízszint. Nekünk volt olyan megbízónk, akinek 30 ezer tonnás megbízása volt arra kikötőkből, tehát Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen általában Flissingenből jöttünk Magyarországra. 20 ezer tonnát tudtunk elhozni, 30%-kal kevesebbet. És abból a 20 ezer tonnából 1500 tonnát tudtuk elhozni egy hajóban egyszerre. Az összes többit átraktuk. Volt, amit kétszer. Tehát volt olyan bravúr, tehát mi marad, hogy bravúrka vagyunk képesek, mi magyarok, hogy 1500 tonnát három hajóba hoztunk el. Na most ezt úgy mondják, hogy öngyilkosság a szakmában, mert ez a halál, de hát, hogy az emberek meg kell csinálni a bizniszt, amit elvállal. De ez nekem is ugye az infart is közeli állapot. A megbízó pedig azt mondja, hogy Szalmúr, menje hát, maga az édesjó nénikébe, ez nem szolgáltatás, inkább feladom DHL-lel, mert az legalább egyesével elhozza.
2: Igen, viszont egy edukációs kérdés is megfogalmazódik bennem. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol szerintem ti is, én is lehetőség szerint mindent tegnapra szeretnénk megkapni. Ez nyilván a Dunán a folyami hajózásban nem fog működni. Tehát azon túl, hogy árualap, és azon túl, hogy legyen vízünk a Dunában, ez egy szerintem egy kőkemény edukációs kérdés is a piac felé. Viszont ezt önmagában oktatással nem fogjuk tudni megtenni, tehát azzal, hogy rávezetjük újra a megbízókat, hogy már pedig ennek van előnye, hanem ezt szabályozni is kell, akár a másik szakágazatok kárán. Gondolok arra, hogy mondjuk szubvencionáljuk akár a folyami hajózást valamilyen formán.
0: Igen, nagyon jó lenne a szubvencionálnak, mert körülbelül 10 éve összességes a folyamhajózás, csak én óvatosan bánok a szubvenció elé, nem szeretem ezt az OPM business, ez az Other People's Money, azt imádják a magyarok, ugye? Mindenki rögtön kérdezi, hogy én ezt megcsinálom, ezt a rollát, de kérek 3 dollár tonnánként. Az adófizetéktől ezt mindig elfelejtjük, ugye? Igen, lehet, hogy meglökni ezt a vasúti kocsit, ezt így kell, hogy egy picit megsegítem. Csak itt nagyon okosan kell gondolkozni, hogy az egész országnak jó legyen, ne csak Szalmabotond vállalkozónak, ne Szalmabotondnak legyen jó, Magyarországnak legyen jó, ezt kéne megérteni már végre. Tehát ezzel nagyon óvatosan bánnék. Én elégedett vagyok, akkor van pályám. De az már állami feladat, mert azok a vasútépítés, ez nem maszekvá. Tehát van 50-valahány vasútvállalatunk, majd azok intézik a vasúti kereskedelmet. Másik példa, Záhony térsége. Kitért ugye 4 évvel ezelőtt a háború. Nekünk Záhonyban van irodánk, 20-valahány éve, nem véletlen. Na, akkor rögtön mondtam a Záhonyi irodának, gyerekek, ráfeküdni az üzletre, most ömleni fog az áru, mert rá háború van. Mindenkivel beszéltem Záhony térségében, mindenkit ismerünk. Volt, akihez oda mentem, hogy akkor most itt gabonát kéne rakni, konténerterminálról beszélgettünk. Az első mondat az volt, hogy nem fogjuk összeporozni a termináját. Mondtam, hogy szerintem össze kéne, mert ezt tudják, hogy üzlet. Annyi üzlet lett 4 hónapon belül, hogy minden héten fölhívott a rail cargo vezér, hogy vigyem a vasúti kocsimat.

0: anyukámhoz az udvar végébe, mert ha még egyszer eldugítom záhonyt, megöl. De neki is volt üzlete ebből, és annyi dolgunk volt, hogy plusz embert kellett fölvenni a mindennapos munkát elő. Ezt a magyar kormány egy rendelettel megölte. És ott arról beszélgettek, hogy Záhony-Záhony határban a magyar vasutak és a magánvasutak jól jártak, az átrakok jól jártak, a tárolóhelyiségén rendelkezők és tárolótéren rendelkezők jól jártak, a logisztikusok jól jártak, és a kereskedők jól jártak. Az ország jól járt. Egy pár lobbista miatt ezt még ilyen rendeletelig kihúztuk. És elvittünk abból a térségből 3-4 millió tonna árut. Hát erre mondják, hogy az Üvegtigrisben, hogy itt mindenki hülye. Itt mindenki. Ezt tudom erre válaszolni. Óvatosan a szubvenciókkal. Olyanban szubvencionálják, hogy tudjak rendes hajót venni. Tehát én azzal a hollandal versengek, mondjuk van 1.500.000 eurós hitelem még mindig, egy amerikai banknál mondjuk, sokkal rosszabb kondícia kapok hitelt, és sokkal rövidebb tábra, a holland bemegy a holland bankba, és a holland állam már 30-40 év azt mondja, hogy egy hajósnak adjál 25 évre hitelt. Jobban tudja kitermelni 25 év alatt, mert a hegycsúcsokat meg a völgyeket is ki tudja védeni ezt a nagyon nagy hullámzást a bizniszben, ami hajózás jelent, és kiszámíthatóbban tudja az üzletet csinálni nekem. Nem tudok versenyezni egy 25 éves hitellel, egy 7 éves hitellel, aminek mondjuk 1%-a még magasabb is a kamata. Mert magyar vagyok, és mert magyar vállalkozó vagyok. Tehát ebbe lehetne segíteni. Ne adjanak nekem pénzt, senkinek ne adjanak pénzt. Segítsék az üzleti környezetemet. Mert az is pénzt adnak, hogyha normális szabályozás van.
1: Te is említetted egyébként többször az emberi tényezőt. Hogy állunk most utánpótlásban, a folyami hajózásban?
0: A kereskedelmi részben stagnálunk, de ott nem is kell annyi ember. A hajón szolgálatot teljesítők siralmas állapotokat mutatnak. Két dolog van, ez a szakma nehéz szakma. Általában az emberek nem akarnak reggel 3-kor kelni, mínusz 15 fokba dolgozni, kitakarítani a raktárat 3 óránként, etc. Távol lenne a családtal egy hónapig. Jelzem, régen a tengerészek 6-8-10 hónapig voltak távol. A másik pedig, hogy nem fancy a szakma. Sokkal jobb egy komputer mögött ülni, 5-kor már haverokkal lenni, multi jól fizet, nincsenek ilyen dolgok, és a harmadik pedig elviszi a személyhajózás az embereket. Én nagyon sok pénzt öltem személy szerint a cégemmel, az utánpótlásban pedig nem hirdettük ki. Megpróbálkoztam a szakképzésekkel, mondtam, van egy hajónk, elül üres az egyik kabin, ott van 2 emeletes ágy, bekötjük a melegvizet, fűtést, és 4 gyerek állandóan legyen a hajón, és tanulja a szakmát. Mossa a fedélzetet, nézegesse, hogy kell navigálni, takarítsa a raktárat, érezze, hogy hogy kell hajózni. A hajózás egy a közlekedés gyakorlati szakma, ezt nem lehet könyvben megtanulni. Fűrészelni, csak fűrészelve lehet megtanulni. Senki nem mondta. Mondtam, hogy ilyen pár millió forintból csinálja meg a szakképzési akárkicsod, akkor éppen a helyi klikguru, vagy nem tudom éppen ki volt a felelős ezért a sok marhaságért. Senkit nem érdekelt. Akkor én azt mondtam, hogy egyesével fölveszek plusz 1 embert, ami ha belegondoltok pénz, akkor amikor a bízében, fizess csak 30 eurót vagy 26 naponta egy embernek. Az azt jelenti, hogy x hónapig ott van a hajódon, megpróbálod kiképezni, kiképzed, matrózesz belőle,
2: és kormányos matrózesz.
0: Nem, parancsnok lesz belőle a tehetségesebbjéből, és nekünk nagyon jó parancsnokaink voltak. Jön a szállodahajó, vesz 10 új szállodahajót, és oda megy hozzá, úram, 5000 euró per hónap, most mondtam egy számot. És ennyi szabadsága van, és így utazik, és azt csinál. És egész nap öltönyben van, és nem lesz koszos. Másnap már nincs a cégednél. És te belefetszöltél 10 évet, meg nem kevés pénzt. És 1000 ilyet tudnék mondani. Tehát kalandványból mindig lesz ember, aki hajóra megy, de az nekem nem elég, nekem szakemberek kellenek. Mert 2-3 vannak egy hajó. És ott most mindenkinek mindent el kell végeznie.
1: Erre egyébként harmadik országos munkaerő nem lehet megoldás? Lehet, hogy naív a kérdés, csak fel.
0: Az ukránokat, meg a románokat, meg a szerbeket felszívta a holland, meg a német piac, mert ott se szeretnének már evel menni, és ott sincs ekkora utánpótlás. Az én tulajdonos társam, a legnagyobb román hajózási vállalatnak a tulajdonosa, a TTS Bukarest, akinek a Navroma tulajdona. A Navromnak 400.000 tonnás hordképessége van még ma is, 4-500.000 tonnás hordképessége, és 20-valány tolóhajója, tehát nagyon komoly cég a Dunán, a legkomolyabb cég a Dunán. 6 hajója állt a múlt héten, mert nem volt személyzete. Azért nem tud nekem például bár. Tehát itt az üzlet megint.
1: Kérdés,
0: szeretnék egy üzletet elvinni Magyarországról Bulgáriába, már meg is kötöttük. Vért izzadunk, hogy finoman fejezem ki magam és nőjesen, mert nem jön föl tolóhajó, mert kevés tolóhajó van, és nem tud, mindenhol nem tud kiszolgálni.
2: Hát van víz, van áru,
0: igen,
2: csak staff nincs.
0: Ez mindig így van. Háromféle biznisz kell a hajózáshoz. Víz, áru, hajó. Ebből a háromból mindig kettőt tessék választani. Tehát ebből a háromból a kedves megbízó kettőt tud választani.
1: Gyorsan nem, de szerintem jól meg lehet egyébként csinálni, úgyhogy Botond, nagyon szépen köszönjük, még órákat tudnánk egyébként beszélni, rettenetesen érdekes téma. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm,
1: hamarosan folytatjuk, ugye András?
2: Igen, nagyon szépen köszönjük. Katkics Attila, az SBS Consz alapítója, és Szalma Botond volt a vendégünk. Hajózási ismeretek című szakkönyv társszerzője, ugye ezt írta nekem, ezt értemes forgat, itt felizgatott a téma.
0: Nagyon fontos volt megírni, mert nincs rendes szakkönyv az országban.
1: Ez így van. Tessék forgatni.
2: Köszönjük szépen.
3: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
2: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkerést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedések és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transzeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Három hazai kutatócsoport nyert az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két jeles kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröszki Zoltán István itt vannak a stúdióban. Az MIT és a Hunren közös pályázatáról van szó, a világ első számú műszaki egyetemének számító MIT GSF programjának keretében a Hunren kutatói most először vehettek részt dedikált MIT-Hunren közös pályázati programban. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít, világszerte mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban. Hát ez volt a hír, ezt olvastam föl, és most jönjenek a kutatók, Böröcki Zoltán István reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris biztonsági laboratóriumában, jól mondtam, ugye?
3: Jól mondja, persze.
2: Próbálom egészen precízen.
3: Kiváló.
2: Ványi András Szabolcs, reaktorfizikus, Hunren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME kutatója. A fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ugye ez a témájuk. Mondhatom, hogy témátok, ha lehet, akkor tegeződjünk, elég nehéz ez a téma, nekem még magázódunk is, akkor teljesen elveszek részletet. Szóval ez a téma, hogy ha ezt laikus nyelvre kell lefordítani, akkor ez mit jelent?
3: Az új típusú reaktoroknak a méretében egyrében azt a trendet lehet megfigyelni, hogy próbálják a dizájnt, a reaktornak a termikus és kimeneti teljesítményét lejjebb vinni. Kisebb reaktorokat, kisebb reaktormodelleket terveznek.
2: Kicsik, még minik is vannak,
3: kicsik,
2: ugye erős beszélgetők.
3: Kicsik, mikroreaktorok, ugye teljesítményben mondjuk, hogyha megnézzünk egy BVRX-et, 300 megawatt, egy Paksnál kisebb blokkokat próbálnak telepíteni, nüszkél 75 megawatt.
2: De van akkor is, mint egy konténer, azt mondtad.
3: Van olyan, ami akkor erre van tervezve, ami egy konténer, papíron, íróasztalon, alapvetően, de alapvetően kisebb reaktorméretekről beszélünk, és ebben az esetben ugye az realizálódik, hogy az üzemeltetéshez szükséges operátori költségek azok relatíve nagyobbak lesznek, mint mondjuk egy nagyobb erőmű típusnál. És akkor itt feljön a kérdés, hogy szeretnénk ugye az operátori költségeket csökkenteni.
2: Hogy az egy megawattra eső operátori költség, világos.
3: Akik irányítják a reaktort, aki ül bent a vezénylőben, irányítja a reaktort, azt szeretnénk ugye csökkenteni. Mm. Ugye egy nagy reaktornál ezt a költség jobban el tud veszni az üzemeltetés során. Mondjuk egy kis reaktor esetében, ami mondjuk jelentősen kisebb, ott már nem. Úgyhogy itt azt szeretnénk, hogy olyan automatikus irányítási rendszert szeretnénk ugye létrehozni hosszú távon, ahol mondjuk nincsen szükség feltétlenül annyi, vagy keves, vagy egyáltalán operátori beavatkozásra, vagy legalábbis operátori feltétlenül.
2: Ez ott a légirányítás, ugye, amikor távolról irányítok
3: akár,
2: egy repteret, ugye, mert ilyen is van más.
3: Hát azt most nem tudom, hogy pontosan ezt hogyan szeretnék ezeket megvalósítani, ugye ezek ilyen, nem szeretnék belefutni valami olyanba, de hogy mi alapvetően a fizikai modellekkel foglalkozunk, tehát hogy az, hogy mik lenne az a fizikai modell, amivel, tehát mi nem az irányítás technikával foglalkozunk, hanem a fizikai modellekkel foglalkozunk, amivel le lehet írni azokat a tranzienseket, azokat a jelenségeket a reaktorban, ami kifejezetten én személy szerint így a neutron transportjával foglalkozok így a hétköznapokban az irodában. Én azokkal az egyenletekkel és azokat az egyenletek oldom meg, amik a neutron transportnak az időbeli és térbeli függését írja le.
2: Itt már egy picit azért elvesztem, úgyhogy most jöjjön András, aki reaktorfizikus. Te mit teszel hozzá? Te hogy fogalmazod, amit én másképpen is olvastam, hogy a jövő negyedik generációs nukleáris reaktorának biztonságos és megbízható tervezéséhez járultok hozzá. Ez így megállja a helyét? Még egyszer mondom, számára, olyan hallgató számára, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én.
4: Igen, abszolút. Gyakorlatilag ennek a projektnek a keretében az MIT-nak, a Massachusetts-i Műegyetemnek van egy saját fejlesztésű programja, a kódja, ami Monte Carlo elven működik. Ez egy szabadon elérhető kód, ők fejlesztik, és a programnak talán a fő vonulata az, hogy ezt a kódot fogjuk használni abban, hogy pontosabban le tudjuk írni azokat a folyamatokat, amiket Zoltán itt az imént mondott.
2: Tehát ők is mérnek ott, és ti is mértek itt, ugye?
4: Igen, tehát kettős, tehát modellezés az lenne Magyarországon is, illetve Amerikában is, illetve nekik van egy úgynevezett szubkritikus rendszerük, ez egy sokkal kisebb reaktor, ami hát nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hogy méretre is kisebb, teljesítményre is nem tud, hogy mondjam, nincsen benne, nem alakul ki benne önfenntartó láncreakció neutronforrás nélkül, viszont itt nekünk Magyarországon pedig, hát kevesen tudják, de Budapesten, illetve a környék, Budapesten belül is van kettő reaktor, a műegyetemen van egy oktatóreaktor, és a központi fizikai kutatóintézet telepén pedig van egy kutatóreaktor. És amit mi hozzá tudunk főleg erősen hozzáadott értékként tenni ez az együttműködéshez, az az, hogy olyan méréseket végzünk, amelyel ez a program, ez a kód, ez validálható gyakorlatilag. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a működése a valóságnak megfelelő.
2: Hogy jött ez a pályázat?
4: Magának az MIT-nak ez a Global Seed Fund rendszere, tehát hogy nemzetközi bilaterális együttműködéseken alapuló kutatás finanszírozás, ez régebb óta működik. Tehát minden országnak, vagy nem minden, de sok országnak, régiónak van saját ilyen füle ebben a fundban. És ha jól tudom, mi eddig Magyarországon nem volt ilyen fülünk, és a Hurren kezdeményezte azt, hogy induljon egy együttműködés.
2: Tehát így kerültetek be ebbe a 23 országban, összesen 23 országgal van ilyen együttműködés, így van. Ezt mondtam az elején.
4: És akkor így nyílt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be.
2: Jó pár kutató csoport beadta a pályázatát, és aztán három nyert végül, ugye, és ti vagytok most itt a stúdióban. Hogy néz ki egy ilyen munka? Meddig tart? Mire van lehetőség? Hogy néz ki a finanszírozás? Egyáltalán a napi apró munka is érdekel, mert azért Amerika messze van. Tehát ti itt mértek, ti itt modelleztek, ugye ők ugyanúgy, akkor adatot cseréltek, akkor esetleg ők jönnek ide modellezni, mérni, ti mentek oda. Mire van lehetőség?
3: Nagyjából ezekre.
2: És 30 hónap, vagy 20 hónap? 20 hónap, igen.
4: 20 hónap, de ez alapvetően rugalmas.
3: Igen, tehát már beszéltünk az amerikai féllel, ők mondták, hogy minden tekintetben nagyon rugalmasak lesznek, hogy elsősorban ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy tényleg megvalósuljunk egy kompetenciacsere, hallgatókat vonjunk be alapvetően a munkába, ezt nagyon kiemelt pontként emelte ki az amerikai fél. Mi is kiemelten fontosnak tartjuk alapvetően azt, hogy fiatal hallgatókat tudjunk bevonni a munkába, utánpótlást
2: tudjuk. De ti is nagyon fiatalok vagytok. Így látom. De még több hallgató, ugye? Mert ez és a hallgatóképzés intézményközi transfer. Igen. Tehát, hogy legyen után. Mennyire szexi, trendi dolog most ilyen területen tanulni és ezzel foglalkozni? Ez csak egy zárójeles kitétel. Megmondom őszintén, én idősebb kutató urakat vártam ide a stúdióban.
4: Van ennek egy időben változó trendje. Tehát például, amikor volt a Fukushima-i baleset, akkor előtte viszonylag sok hallgató érdeklődött ebbe az irányba, amikor megtörtént a baleset, akkor volt nemzetközi szinten is tapasztalható.
3: Alapvetően azért volt egyfajta, tehát itt a Csernobili baleset az elmúlt nem tudom hány 10 évben, alapvetően a nukleáris technikának nem volt annyira vonzó. Azt lehet látni, hogy a nyugati országokban nem nagyon voltak installációk. Keleten,
2: hát amikor bontják az atomerőműveket, akkor nyilván nem trendi dolog ott ezt tanulni, nyilván mondjuk, hogy vagy bezárnak atomerőműveket.
4: Igen. Hát ahhoz is kell szaktudás amúgy.
3: Igen. Ahhoz is kell szaktudás, hogy le lehessen őket szerelni, az is nagyon fontos, de hogy alapvetően nem volt akkora állami finanszírozás az egész mögött, így ez az egész dolog, én személy szerint azt gondolom, hogy egy kicsit lelassult. Most talán újra feltámad a szél. Én határozottan azt látom, hogy ezekkel az SMR reaktorok mögött rengeteg befektetői tőke áramlik. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan...
2: Az SMR reaktor az, ami mobil, ami kisebb,
3: ami moduláris reaktor.
2: Ami nem 30 évig tart fölépíteni, mint
3: ez az
2: Paksot,
3: ígéret.
2: Ugye?
3: Igen, ez igen. Az ígéret, hogy ezeket nagyon gyorsan fogják installálni, nagyon gyorsan sorozatgyártásba fognak készülni, emiatt gyorsan lesz az installáció.
2: Hát arról szó is volt, hogy mi az amerikaiaktól veszünk ilyeneket, talán azt hiszem.
3: Én úgy tudom, hogy van már valamilyen együttműködés. Igen. Megállapodás Magyarországon, ezt András ki tud segíteni ezt.
4: Igen, amikor az előző kormány Washingtonban volt tavaly, akkor...
2: Igen, akkor került ez szóba. Hát meglátjuk, hogy ebből mi. De minden esetre legyen az kisebb teljesítmény, legyen mobil, hamarabb fel lehessen
3: ezek
2: húzni.
3: Ezek az alapgondolatok, igen.
2: Akár távolról is lehessen irányítani. Ez most megint az én laikus megjegyzésem, hát de hatékonyan valamilyen módon, ugye?
3: Minél kisebb, minél mobilisabb, annál jobban felmerülnek azok a kérdések, tehát ez az autonóm aspektus. Nyilván egy 300 megawatt reaktor alapvetően ez nem, tehát ott lesz biztos, hogy lesz operátor.
2: Amikor ezt hívtátok az MIT-sokat, akkor azért megvan ilyenkor egy magyar kutató illetődve? Mert az érdekel legfőképpen, hogy valóban Magyarország hozzá tud-e tenni ehhez a tudáshoz, ami ott van, ugye, mert ez világ viszonylatban is nagyon. Tudom, hogy a magyar egyetemek is persze, csak kérdezem, hogy ilyenkor az egymás mellé rendeltség az meg tud-e valósulni?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez meg fog tudni valósulni, tehát hogy ők is hasonló felállásban egyrészt nyitottak, másrésztről nagyon, nagyon konstruktívak, meg asszertívak voltak minden tekintetben itt az egész a szituáció során, és hasonlóan ők is hallgatókat fognak bevonni. Ő náluk is ugye az utánpótlás kérdés egy kritikus aspektus. Na, ők is alapvetően úgy gondolnak erre az egész projektre, hogy ez egy ilyen indító projekt, tehát ők azt szeretnék, hogyha mi hosszú távon majd még pályáznánk. Tehát ez alapvetően egy kezdeti kompetencia, ismerkedés, kapcsolatépítés. Egy magvető fázisként gondolnak rá, nagyon. És ez a pályázatban is aztán bele van írva, hogy itt hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy majd közösen elindítjuk ezeket a ismerkedéseket, tanulásokat, megtanuljuk a szoftvert használni, meg tudjuk, hogy a másik mit tud mérni, hogyan tud mérni, miket.
2: Ezt akartam, hogy teljesen ugyanaz? Tehát beülök itt egy benzines Renault-ba, és Amerikába beülök egy benzines Renault-ba.
3: Bármint a két reaktor? Teljesen más.
2: Ugye?
3: Abszolút, minden tekintetben más.
2: Ezért fontos nekik, vagy ezért lehet izgalmas nekik?
3: Én azt gondolom, hogy ezért izgalmas.
2: Az itteni tudás, meg az itteni gyakorlat, az itteni mérésmodellezés?
3: A mérés szempontjából mindenképp szerintem ez izgalmas lehet a számukra. Tehát például az, hogy a tanreaktoron, én úgy tudom, hogy relatíve könnyen lehet mondjuk kísérleteket engedélyeztetni, és utána azokat végigvinni. Mondjuk ez egy olyan dolog, amiről lehet, hogy András fog tudni többet beszélni, mert neki már ebbe volt szerencséje.
2: A tanreaktoron le lehet képezni tulajdonképpen akár havária helyzeteket? De mire jó egy tanreaktor? Olyan eseményeket tudsz lepróbálni, ami bekövetkezhet, és annak a következményeit, vagy annak a megelőzését?
4: Hát amikor ezt a 60-as években megálmodták, hogy legyen ott egy oktatóreaktor, ami egyetemen, akkor ott az első számú cél az volt, hogy a majdan épülő paksi reaktorokhoz az operátoroknak biztosítsanak képzőhelyet.
2: Szimulátor kvázi.
4: És akkor ők ott a reaktoros folyamatoknak az alapjait tudták gyakorlatilag megtanulni, gyakorolni. Valamilyen mértékben lehet ilyen baleseti eseményeket szimulálni, de nem ez a jellemző. Inkább amit mi is fogunk csinálni, az, hogy olyan reaktorbeli folyamatokat, tranzienseket keltsünk, akár hőmérsékleti visszacsatolással, amikor a víz melegedésének is van szerepe, reaktorban lejátszódó folyamatokat próbáljuk megjósolni, kiszámolni, azokon meg tudjuk mutatni a mérésekkel, hogy jól működnek és megfelelően működnek.
2: A ti elképzelésetek szerint mondjuk 20 év múlva, és most ez nem ígéret, csak kérdés. 20 év múlva hova jutunk el ebben az iparágban? Akár teljesítményben, méretben, tehát az atomenergia milyen módon színezi majd az életünket, változtatja meg a mostani helyzethez képest, mikor tudjuk azt, hogy Paks adja az energia, nem tudom, 40-50 hány százalékát, villamos energia hány százalékát.
3: Hát Paks jó eséllyel még lesz, tehát hogyha a további üzemidő hosszabbítás kifut, akkor
2: hát
3: Paks
2: elvileg gyakorlatilag lehet egy új is. Igen.
3: Paks 2 ugye Magyarországon remélhetőleg sikeres beruházás lesz belőle, és üzemelni fog.
2: De mellettük?
3: Mellettük, hogyha ezek a kis modulális reaktorok tényleg végig tudják futni azt az evolúciós folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őket lehessen engedélyeztetni és gyorsan installálni, könnyen lehet, hogy akár valami kis ipari szereplő tudjon magának venni alapvetően egy kisebb modult, amivel valami ipari hőt, vagy valamilyen...
2: Tehát az energiaellátását tudja biztosítani
3: saját magának. Ugye itt alapvetően az SMR-eknél ez egy ilyen nagyon kiemelt aspektus, hogy ne csak alapvetően egy ország, egy kormány tudja ezt vásárolni, hanem ipari szereplők is tudjanak hozzájutni. Ezért is például a nagy, például IT cégek is iszonyatos mennyiség
2: pénzt döntenek. Erről van szó, hogy az energiaellátásukat ezek a legnagyobb...
3: szerverparkok nem bírják fedezni, és ők alapvetően rendkívül mód
2: érdekeltek abban, hogy
3: ilyen tip, mert alapvetően ez egy zöld energia, tehát nincsen káros anyag kibocsátás, minden helyben marad. Tehát, hogy alapvetően ez egy mérföldekkel jobb opció, mint bármilyen fosszilis energiaforrás. Tehát van benne potenciál, vannak erőlépések, rengetegesen már koncepció van az asztalon ma, tehát hogyha ezt elkezdjük nézegetni, akkor a NEA, Nukleáris Energiai Ügynökség összeállított már ilyen gyűjtőanyagokat, amiben a világon összegyűjtötte ezeket a reaktor koncepciókat, és első körben volt 80, amit kiválasztott, amit úgy komolyan lehetett venni, és azt hiszem bővítették még sokkal, tehát egy rengeteg koncepciónak a fejlesztése történik ma világszerte, amiből én
2: befutó
3: azt gondolom,
2: csak kevés lesz majd.
3: Én azt gondolom, hogy le fog futni egy evolúciós folyamat, ki fognak változtódni azok a dizájnok, amik realizálódni tudnak, már vannak jelek arra, hogy melyik dizájn mennyire halad előre, mennyire gyorsan történik az engedélyeztetése. Tehát, hogy ezekből mi fog megvalósulni. Ez a BVRX például az, amit én személy szerint azt gondolok, hogy ebből, amit például a lengyelek is ugye letették mellette a voksukat, én a személy szerint azt gondolom, hogy az például lesz is valami.
2: Mert lehet kisebb a méret, meg lehet kisebb a teljesítmény, mert nagyjából erről van szó, de a biztonságnak, annak ugyanakkorának kell. És ha jól látom, hogy gondolom, akkor nektek ez a lényeges kérdés, ugye? Tehát, hogy ezt a biztonságot, amit a nagynál garantálni kell, azt akármilyen kicsi lesz majd, az a modell, azt kell biztosítani.
3: Igen, tehát veszélyes anyag nem kerülhet ki. Tehát ez nekünk...
4: Meg ezzel kapcsolatban meg vannak a kihívások, ahogy Pakson is a tűzoltó egységnek ott kell lennie, egy fizikai biztonságot biztosító egységnek ott kell lennie, tehát majd egy nagy kérdés, hogy ezeknél a kis reaktoroknál hogyan lehet ezt költségkatékkal.
2: Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, csak egy ipartelep mellett lerakok egy ilyen konténert, és ott elketyek valahol is valahol.
3: Hát ezek a nagy kérdések, hogy ezeket hogyan lehet...
2: irányítani, kontrollálni, biztosítani.
3: Hát nagyon sok aspektusból, tehát, mint ahogy az András is mondta, fizikai biztonságot is meg kell teremteni. És ezeket garantálni kell, ezeket nem lehet félváról venni, és ezeket nem is veszik. Tehát ez 100%-ig komolyan van véve.
2: És akkor ezen fogtok többek között dolgozni az MIT-s kollégákkal együtt.
3: Reaktor fizikai oldalon. Igen, tehát, hogy mi alapvetően azt szeretnénk, hogy tehát mi a fizik, tehát hogy a fizikai folyamatok, amik a reaktor tartályon belül történnek, azoknak a modellezését a lehető legnagyobb pontossággal tudjuk mi elvégezni, ehhez új modelleket fejlesztünk és validálunk. Tehát itt egy nagyon fontos szempont, itt a projekten belül is, amitről most beszélünk, hogy ezeket a módszertanokat, amiket esetleg íróasztalon, meg utána szoftvert csinálunk belőle, utána lemodellezik a hallgatók, és leszámolunk, utána a valóságban valódi mérésekkel igazoljuk, hogy tényleg azok a folyamatok, amiket ki tudunk számolni, azok úgy fognak lejátszódni a világ valóságban, mint ahogy mi azt gondoljuk.
2: Voltatok már az MIT-n?
4: Én még nem.
3: Én sem.
2: Akkor most ez a következő hónapok fontos kérdése, vagy lépése lehet, hogy előbb-utóbb akkor utaztok.
4: Ez nagyon érdekes lesz nekünk is, amikor mi megyünk majd a hallgatókkal együtt, meg az is egy nagyon érdekes kör lesz, amikor ők jönnek ide, és mi fogjuk megmutatni nekik, hogy milyen eszközparkunk van, és kapacitásaink.
2: A finanszírozás az legfőképpen a hallgatók bevonását és utazási költségek fedezését jelenti?
3: Igen,
2: és ez egy óriási segítség, mert hát egyébként nem ugrálhatnátok már, bocsánat, ki három havonta a tanulmányútra, hogy az MIT-re nyilván.
4: Nem jellemző, hogy a hallgatókat így Amerikába küldenénk hetekre méricskélni, meg együttműködni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, igen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hazai kutatócsoport nyert az MIT és Hunren közös pályázatán, egészen pontosan 3 hazai kutatócsoport, abból az egyiknek a 2 fiatal kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröcki Zoltán István voltak itt a stúdióban. Gratulálok, a fejlett reaktorok autonóm irányítása a téma. Köszönöm szépen, hogy beavatottok a részletekbe.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük a lehetőséget.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Beszélgető társa, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi munkatársa Nagy Balázs Borbála. Kezdj csókolom, Borbála!
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Én láttam a kollégájával, vagy kolléganőjével is egy beszélgetést az egyik televízióban az egyik este, és már készültem erre a beszélgetésre, és tudom, hogy nagyon sok mindenről tudunk majd szót váltani. De ami nagyon sokatnak a fejében benne van, és motoszkál, és most talán egy lehetőség, egy történelmi lehetőség, azt úgy fogalmazták meg önök is egy anyagukban, egy háttéranyagukban, hogy gyermekvédelmi rendszerváltás hozza a kormányváltás valódi gyermekjogi fordulatot 2026-ban. Röviden tudunk erről beszélni?
3: Igen, ez tulajdonképpen szerintem az utóbbi időben egy elég központi kérdés lett, hogy hogyan vannak a gyerekek Magyarországon, akár úgy általánosságban a gyerekek, akár a gyermekvédelmi szakellátás érintett gyerekek. Nyilván itt vannak azok a gyerekek, akik a kettő között a gyerekjóléti alapellátásnak a gondjaira vannak bízva. Most csak, hogy számokról beszéljünk. 23 ezer gyerek körülbelül, aki állami gondoskodásra szorul, emellett 100 ezer veszélyeztetett gyerek van. És hát azok a gyerekeket érintő válságok, amiket látunk, azok nem különálló problémák, hanem összefüggően rendszer szintű jelenségek. És azért fogalmaztunk így, mert hogy gyakorlatilag egy óriási lehetőség, egy ilyen változás, felelősség is, és nagyon összetett feladat. Tulajdonképpen ez egyrészt egy morális kötelezettsége a társadalomnak, mert emellett egy szakpolitikai feladat is, hogy a gyerekek ugye az így a társadalmi prioritások közé emelkedjen, mint hogy több mint 1.700.000 gyerek van Magyarországon, szóval ezért ez egy elég jelentám, még akkor is, hogyha a születések száma azért tudjuk, hogy csökken.
2: Igen, és hát, ahogy mondta, és most erre sok fény vetül, és sokat beszélünk erről, nyilván a gyermekvédelmi botrányok, az állami gondozás, mindenféle válság, a bántalmazás ügyek, meg az összes többi, és hát a rendszer strukturális problémái, a fundamentummal is lehet probléma, sok probléma. A legsürgetőbb feladatokat önök az UNICEF-nél hogy látják, hogy rangsorolják? Nagyon összetett a téma, nagyon sokféle bugyra van, de nyilván vannak prioritások.
3: Vannak prioritások, bár nagyon nehéz kiemelni, meg kockázatos is, mert tulajdonképpen ez nem egyetlen ágazat vagy szakpolitikai terület kérdése, hanem az oktatás ugyanúgy érintett, mint az egészségügy vagy a szociálpolitika, tehát hogy ez egy mindenképpen összehangolt működést igénylő komplex terület, és pontosan ezért kell egy alapos szakmai alapokon nyugvó hosszú távú terveket szőni, mindamellett, hogy meghatározni a legfontosabb rövid távú prioritásokat is. Én most itt akkor néhányat azért kiemelek, hogy válaszolják is a kérdésre, de azért ezt tényleg szeretném mondani, hogy ezek tényleg önmagukban nem megoldhatóak. Nyilván itt, ami mindenkit régóta foglalkoztat, és nagyon fontos, hogy még mindig vannak olyan kisbabák, akik kórházban élik az életüket különböző okok miatt. Azok a babák, akiket valamiért nem adnak haza, vagy azért, mert nem megfelelőek a családi körülményeik, vagy a lakhatási körülményeik, vagy valamiért nem tudják a szülők hazavinni, és őket ugye nevelőszülőnél kéne elhelyezni, speciális nevelőszülőnél. nevelő szülőknél, akik ilyen csecsemőkorú gyerekek
2: viszont hiányos
3: nálának.
2: A rendszer, és most is százas nagyságrendről van szó, ezt akkor ennek önöjtől tudom, hogy több mint 100 ilyen baba van most valamilyen kórházban.
3: És azért emellett nem lehet elmenni szó nélkül, mert ugye ebben a nagyon korai életkorban, hogyha ilyen hospitalizációnak, intézményi nevelkedésnek, állandó személykötődés hiányának vannak kitéve gyerekek, akkor ők egész életre szóló károkat szenvednek. Igen, tehát hogy ez meghatározza a fejlődésüket, tehát valóban állíthatjuk azt, hogy ezeknek a csecsemőknek minden perc számít. Akkor ami szerintem egy nagyon jelentős szám, hogy olyan 400 ezernél is több gyerek érintett a gyerekszegénységnek, vagy annak a közvetlen kockázatában Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem jutnak hozzá azokhoz a fejlődőséghez szükséges anyagi vagy szociális forrásokhoz, vagy akár a megfelelően fűtött otthonhoz, a tápanyaghoz, a higiénés körülményekhez, amik ugye nélkülözhetetlenek az ő fejlődésükhöz. És akkor ez összefüggésben van azzal is, hogy az ő mentális állapotuk sem jó, és akkor itt át is evezett arra a témára, hogy tulajdonképpen ez meg egy, hát nem csak a gyerek jóléti alapellátás gondoskodását, meg a szakellátás gondoskodását élvező gyerekeket érinti, hanem nagyon-nagyon sok gyereket érint Magyarországon, a számuk növekszik, azoknak a gyerekeknek a száma, akik a mentális problémákkal néznek szembe, vagy azzal küzdenek.
2: És erről sokkal kevesebbet beszélünk, mert ha már itt az előbb a számokat mondta, 400 ezer, hát ez is ugye politikai vihart kavart az elmúlt hónapokban itt Magyarországon, mert a számokon vitatkoznak sokan, holott a probléma az meg tényleg előttünk van, lehet, hogy csak a jéghegy csúcsa látszik. De az biztos, hogy nagyon sok kisgyerek vagy gyerek, aki egyébként megkapja a fizikai ellátást, és az egészsége egyébként rendben van, de mentálisan egyáltalán nem biztos, hogy ugyanez a helyzet. Egy másik halmaz, azt a kettőnek van nyilván metszete. És ezzel sokkal kevesebbet foglalkozunk, mert az, hogy táplálkozzon, meg egészséges legyen, és akkor pipa-pipa, de a mentális egészség sokkal kevesebbszer kerül szóra. Erről szól a lélekemelő programjuk is tulajdonképpen.
3: Igen, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az utóbbi időben, különösen a COVID-járvány után adtak jelzéseket a gyermekpszichiátriák, meg a pszichológiai ellátórendszer iskolapszichológusok, vagy pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó pszichológusok. Nagyon megugrott azoknak a gyerekeknek a száma, akik mentális problémával élnek együtt. Itt, hogy számokat is mondjak, ez világszinten egyébként így van. Az UNICEF kutatása azt mutatja, hogy a 10-19 éves korosztályban minden hetedik gyermek és fiatal él együtt olyan mentális problémával, ami már kimeríti egy valamilyen mentális diagnózisnak a keretét, és a 15-19 éves korosztályban az öngyilkosság a második vezető halálok. Szóval ezek nagyon-nagyon komoly problémák, ez Magyarországra nézve azt jelenti, hogy 140 ezer tizenéves él együtt ilyen problémával nagyságrendileg. Ennek azért nagyon sok oka van, ugye említettük már például, hogy a szegénység is egy kockázati tény, a mentális problémákkal összefüggésben nyilván, hogyha nélkülözni kénytelen egy gyerek, nem kapja meg az alapvető fejlődéséhez szükséges feltételeket, akkor annak van következménye, és a mentális jól létre nézve is van következménye, vagy ide sorolható kockázati tényezőként az iskolai bántalmazás, vagy ne feledkezzünk meg arról, hogy a szülőknek a mentális állapota, vagy a társadalom mentális állapota hagy kívánni valót maga után.
2: Vagy akár a digitalizáció, hogy egy másik szakterületüket, vagy egy másik területet érintsek, amivel nagyon sokat foglalkoznak, mert lehet, hogy mindenen el van látva az a gyerek, sőt, túl el van látva, csak éppen a szülői kapcsolattal nincs el, a gondoskodással, a beszélgetéssel nincs el látva, viszont rengeteg kütyüje van, és aztán ez ugyanolyan veszélyt hordozhat magában, mint akinek egyébként meg nincsen.
3: Igen, ez egy komoly probléma olyan szempontból, hogy annak a generációnak, aki most szülő, a gyerekkorában ez még nem volt egy ilyen kihívás, nem volt egy ismert történet, hogy hogyan kell az online élettel kapcsolatos egyensúlyt felépíteni, vagy igen, a kereteket megszabni. Tehát ez megint új. Ezzel is különösképpen foglalkozik az UNICEF. Most 2026-ban létre is hoztunk a honlapunkon egy ezzel kapcsolatos aloldalt, amiben mindenféle tudásanyagokat osztunk meg, szülőkkel, amit használhatnak ahhoz, hogy ebben megoldást találjanak. Ez egyébként valóban így van, hogy sok esetben az online tér az teljesen kívül esik a szülőknek a figyelmén, vagy ha nem is esik kívül, nem tudják, hogy milyen módon kapcsolódjanak a gyerekek online tevékenységéhez, hogyan ismerjék meg azokat, és amit korábban említettem, hogy ugye a mentális egészségre hatással van az iskolai bántalmazásoknak a jelentős száma, az ugye az online térben is ugyanúgy megjelenik. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek a 20%-a cyberbullying áldozata, és ezeknek a nagy része az iskolai kortárs bántalmazással kezdődik. Szóval ezek azért is mondtam az elején, hogy nagyon összetett jelenségek. Most egyébként szerintem a hallgatók sokszor ezt hallgatva úgy érezhetik, hogy el vannak veszve, hogy akkor mit csináljanak, vagy hogyan lépjenek.
2: Igen, mert
3: tovább,
2: nagy a zaj, amiket a kifejezéseket használt nagyon sok szülő szerintem, vagy nagyszülő nem is feltétlenül érti, vagy nem is nagyon ismeri, viszont rengeteg a zaj, rengeteg az információ, és nagyon nehéz olyan forrást találni, ami valid, és ami tényleg hasznosítható, és aminek komoly fundamentum a bázisa van.
3: Igen, ezt szerintem mindannyian érezzük, hogy egyfajta információs túlterhelés van, tehát ömlik ránk gyakorlatilag az információ, és nagyon-nagyon nehéz eligazodni. És melyik az, amelyik hiteles, melyik az, amit tényleg hasznosítsak, és én azért nagyon jó szívvel ajánlom az UNICEF-nek a felületét, az UNICEF

0: gyerekek mentális egészségével kapcsolatban, ami azt mutatja be, hogyan ismerhetjük föl azt, hogyha a gyerekünknek vagy az osztályunkban valakinek mentális problémája van, ennek milyen jelei vannak, mik azok a pontok, amikor szakember segítségét kell kérni, vagy ha nem értük el azt a pontot, akkor mit tehetünk ugye saját magunk szülőként, vagy pedagógusként, hogyan lehet ezeket megelőzni, vagy mit tehetünk mi szülőként, vagy pedagógusként a saját mentális jóllétünkért, mert ugye az is nagyon meghatározó abban, hogy hogyan vannak a gyerekek körülöttünk. Ezen kívül például működik egy iskolai ilyen lelki egészségfejlesztő programunk, a lelki egészségúra, amit iskolapszichológusok tartanak, és abban segítenek a gyerekeknek, hogy hogyan ismerjék fel az érzéseiket, hogyan azonosítsák be, hogy melyik miért van, milyen megoldási lehetőségeket találhatnak arra, hogy mondjuk egy-egy nehézség esetén mondjuk valami pozitívabban keretezzék azt a problémát, vagy hogyan kérjenek segítséget felnőttektől. Egyébként nagyon sok kutatási anyagunk is van, amire akár mondjuk a szakpolitikusok alapozhatnak akkor, amikor stratégiákat dolgoznak.
1: Igen, meg tájékozódni, a számból vettek el szó. Ugye ezt a kifejezést akartam használni, és a végét azt akartam mondani, hogy az egyértelmű, az UNICEF-nél, az UNICEF Magyarországnál is rengeteg tudás halmozódott föl az elmúlt években, évtizedekben, és a most alakuló, formálódó politika, szakpolitika, az nagyon jó lenne az én véleményem szerint, hogyha támaszkodna, vagy támaszkodni tudna az ilyen jellegű tudásra, úgyhogy én ehhez csak szurkolni tudok, nagyon remélem, hogy ez így lesz, és jó közös gondolatok és jó közös gyakorlatok születnek majd.
0: Mi is bízunk benne, egyébként be is nyújtunk szakpolitikai javaslatokat, és hát mi is abban bízunk, hogy egy szoros együttműködés tud kialakulni ezeknek az ügyeknek a mentén, mert hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt társadalmi összefogásra van szükség, hogy ezt az egész komplex helyzetét a gyerekeknek újra gondoljuk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a közös gondolkodást. Nagy Balázs Borbála, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi munkatársa volt a vendég. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még összetudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját, kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi meleg rekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunkkal. A Vimosz elnöke Gál Pál Zoltán van itt a stúdióban. Turisztika és vendéglátó munkadók országos szövetsége. Egy konferencia, egy szakmai konferencia, turizmus konjunktúra index, adatok, friss adatok, most már negyedik alkalommal, ugye?
3: Így igaz, nagy örömünkre szolgál, most már 4 éve folyamatosan tudjuk publikálni havi rendszerességgel a GKI-vel közösen elkészített és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány által támogatott turizmus konjunktúra indexet. Ez az index az Európai Uniós irányelveknek megfelelően készül, ami lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk akár más ágazatok hasonló konjunktúra indexeivel. Nem volt titok, hogy a COVID utáni újraindulás kapcsán egy jó időzítés volt az indulása, és igazából a múltkori konferencián igazából azt tekintettük át, az elmúlt 4 évből milyen tapasztalatok vonhatók le, a konjunktúra index olvashatósága, értelmezhetősége és akár előrejelző képessége kapcsán, illetve áttekintettük a magyar gazdaság jelenlegi állapotát egy nagyon színvonalas közgazdasági előadással, és különös tekintettel a devizárfolyam váratlan és tartós forint erősödését áttekintettük, mert ez is egy a magyar turisztikára nagyon nagy hatással bíró tevékenység. Illetve hát egy ilyen sláger...
2: Nem ezzel kalkulált a turizmus.
3: Abszolút nem. Tehát ugye azt el kell mondanom, hogy mind a beutaztatás, mind a kiutaztatásnál elég hosszú ideig időre le kell szerződnie a partnereknek. Tehát itt legalább fél éves, egy éves ciklusok is vannak. Ilyenkor határidős árfolyamokat kell meghatározni, ez benne van például a turizmus kormányrendeletében, hogy mi az a kalkulációs árfolyam, amely esetén elszámol az utas és az utaztató, és hogyha abban nagyon jelentős eltérés van, akkor van lehetőség akár a szerződés módosítására is. Most épp ez egy nagyon fontos közgazdasági peremfeltétel. Hosszú évekig, akár évtizedekig azt lehetett mondani, hogy egy folyamatos csúszó leértékelés volt a magyar gazdaságban. Ezzel nagyon jól tudott számolni a turizmus. Nyilván ebben az esetben a beutaztató turizmus egyre versenyképesebb volt, hiszen a külföldi számára Magyarország olcsóbbá vált. Mondhatnám azt, hogy gyorsan ki lehetett számolni, hogy mennyibe kerül egy korsós sör Budapesten és Londonban. És a másik, a kiutaztatás szempontjából meg nyilván ez egy pici drágulást hozott mindig, de igazából ezt bekalkulálták időbe vásárolt eurókkal az utazók. Most senki nem számított arra, hogy a körülmények ilyen sajátos változása eredményeként, független attól, hogy a világgazdaságban számos vészjósó helyzet van, lényegében egy 3-4 éves csúcsra erősödött a forint, és most stabilan itt le is tapadt erre a szintre, és az előadás végül is erről szólt, hogy milyen olyan tényezők vannak a horizonton, amelyek ezt gyengíthetik, és milyen horizonton vannak tényezők, amik erősíthetik. Végül is azzal álltunk föl, hiszen nem adunk spekulációs tanácsokat, de igazából azt váltunk, hogy a lényegi momentumok, a lényegi fundamentumok alapján, ha a Hormuzi szorosból, vagy az ukrán válságból...
2: Csodáltam, hogy eddig nem hoztad szóba, azt gondolom, a szoros, még szorosabb helyzetet okozhat.
3: A Hormuzi szoros, az ukrán válságból egy nagyon nagy eszkaláció nem alakulna ki, vagy nem alakul ki, ezt a tényezőt kihagyva, akkor alapvetően mi azt gondolják, vagyis a közgazdászok most azon a véleménye vannak, hogy a forint ezen a 360 körüli számon marad. Na most ez nem volt bekalkulálva. Ez a magyar beutaztató turizmus szállodaszektor jövedelmezőségben nagyon komoly problémát okoz. Itt azt kell gondolni, hogy minden költségük nagyrészt forintban merül föl, és a bevételeik meg euró alapon keletkeznek, előre kiajánlott, megajánlott árakkal, és ez gyakorlatilag sok milliárd forintnyi elmaradt jövedelmezőséget jelent, és így már Budapestnek az a pici versenyelőnye az árazásban, ami azért szükséges, tehát azért azt ne becsüljük le, hogy ez egy fontos elem, az gyorsan el tud párologni így a nyári főszezon kapcsán, és ez hosszabb távon is elgondolkodhatja a szakembereket fejlesztésekről és egyéb megfontolásokból, hiszen az is elhangzott, hogy és már most vannak is erre prognózisok, hogyha be tudja tartani az új kormány az ígéretét, hogy csatlakozunk az euróvezethez, akkor mi lehet a csatlakozási árfolyam? Na most, ha ez a 360-370, ez versenyképességi kérdéseket vet fel a turizmus kapcsán is, hát igazából a szolgáltatási mix, a szolgáltatás színvonala, a Budapest attrakciója és az Magyarország egész attrakciója ezzel az árfolyammal mennyire lesz versenyképes adott esetben más.
2: Majd 3-4 év múlva,
3: hát
2: vagy 5 év
3: igen,
2: múlva.
3: De azért ezzel az el kell kezdeni kalkulálni. A másik probléma, hogy a kiutaztatók örülhetnek, mert hogy igazából lehet, hogy az egyéni költéseik például akár Horvátországba, akár Olaszországba egy erősebb forint esetén nem lesznek olyan fájóak, de nem titok, hogy elhangozott az is, hogy ezek az odajutó költség, az utazási költség az meg emelkedik. Egek Ura blog adott egy nagyon érdekes áttekintést, egy kis színest. Nagyon fontos, hogy ez a kerozin hiány, vagy a kerozinnal kapcsolatos hype, ez azért valós, de nem úgy valós, ahogy az emberek sokszor gondolják, hogy itt mint a Covid-nál leállás van.
2: Nem szállt föl a repülő.
3: És azt is látni kell, hogy ezt az árazásban nagyon jól fogják tudni használni a légitársaságok. És az is elhangzott, hogy amikor nagyon sok százezer milliós nagyságrendű ülőhely megszüntetésről ülnek az újságok, akkor olyan járatokat ritkítottak, főként Nyugat-Európában, mely járatok már eddig is nagyon nehezen voltak fenntarthatóak. És itt most jó apropó volt arra, hogy főként például a Lufthansa meglépje ezeket a lépéseket. Ez tisztítja egy kicsit a piacot, javítja adott esetben például a utazó személyzetnek az elérhetőségét, de az biztos, hogy ad egy olyan bizonytalanságot az utazók kapcsán, ami visszafoghat ilyen érzelmi alapú keresletet. Nem azt mondom, hogy hát nem foglalok be még ma, nem tudom, hogy mi lesz később. Ez gyakorlatilag az utazás szervezők számára nagyon rossz hír.
2: Last minute-ben nyomja mindenki.
3: Hát vagy mindenki azt gondolja, hogy last minute-ben fogja, mert az utazó is csak last minute. A másik probléma meg az, hogy azért azok a kalkulációk, azok azzal számoltak, hogy azért ezek az utazók egy olyan 30-60 nappal előbb bizonyára eldöntik. És amit kivár mindenki, mert vár valamilyen fajta újabb híre, meg
2: nem lehet chartert.
3: Igen, én most őszintén szerencsére nem vagyok érintett ebben a területen, én most nem ülnék át egyetlen egy ilyen utazásiroda vezetőjének a székébe se, ez egy nagyon nehéz időszak lesz.
2: Azt is elhangzott ott a konferencián, hogy azért a költségekben látszik ez a kerozin ár növek. Még ha van is kerozin, de az ára nő, és most már ez a repülőjegyekben ugye nem 20%, hanem 40%-ként jelenhet meg, ugye?
3: Igen, de ez azért azt is lehet látni, hogy itt például ment a BL döntő kapcsán is itt a számisztika, hogy mennyibe kerülnek a jegyek. Nyilván az, ha valaki nagyon rugalmas, és gyakorlatilag azt mondja, hogy mindegy, kimegyek, és a legolcsóbb jeggyel valahol elmegyek. Tehát mindig vannak nagyon olcsó jegyek, és vannak, és masszívan emelkedő jegyárak. Az biztos, hogy mi is csinálunk ilyen összehasonlításokat, az biztos, hogy emelkedettek a jegyárak ahhoz képest, mint hogyha a hormuzi szoros nyitva lenne. A probléma az, ami most látszik, hogy a szoros kinyitása sem jelenteni a probléma azonnali megoldódását, de ha minden nap az ember van, veszi a fáradtságot és megnézi, általában a hét elején bejelentik, hogy most már csak 2 percre vagyunk a megállapodástól, és általában a hét végére ez elpárolog valami.
2: 3-4 hajó megy át, 3-4 tanker megy.
3: Igen, ami hát lényegében töredéke annak, ami kellene.
2: Azért most a BL döntő egy nagy kasza itt Budapestnek, azt mondta egy szakértő, egy szakember szállodással az elmúlt napokban, hogy most tulajdonképpen ez 1-2 hetet kompenzál a rosszabb szezonból, vagy előre, vagy hátra, és itt az is elhangzott, hogy a létszám megvan, az a 20 millió, ugye, turista?
3: Igen.
2: De a minőség az és a költés az hagy kívánni valót maga után. Most egészen finoman fogalmaztam, az a szakértő egy másik rádióban sokkal keményebben mondta. A hús megvan, de pénz nincs náluk.
3: Igen, erről a GK is beszélt, hogy itt azért a statisztikának az a jellege, hogy sokféle módon lehet ugyanazt a számot magyarázni, azért ez benne van. Nyilván a COVID utáni újraindulás a 19-es csúszszámokkal való összehasonlítás kapcsán azért a tavaly évben már elhangzott a Magyar Turisztikai Ügynökség részéről, meghaladtuk, meggyőztük, minden nagyon szuper. Azért árnyaltabban kell fogalmazni, nem úgy haladtuk meg, és nem úgy győztük le a 19-es csúcs szerencsében, ahogy az mindenki úgy gondolja. Nem, sok esetben nem a körtét hasonlítjuk az almával, hanem igazából itt jobban meg kéne érteni a folyamatokat. Ez az egyik legnagyobb problémája a turisztikának, hogy darabra tényleg megvagyunk, tehát elég sok turista jön, majdnem azt is mondhatnám, hogy akár a légikikötő, akár a Budapest szállás lehetőségei, akár a megélheti lakhatási válságot is ide sorolnám, megtelt. Tehát igazából nem az a fő probléma, hogy még kellene, mint tudom én, több millió turista, hanem a turistáknak az itt tartózkodásán lehetne javítani, illetve az egy főre jutó költésén. És itt a MICE turizmus és az úgynevezett magasabb szintű turizmus nagyon hiányzik. Ennek nyilván vannak a Covid által lerombolt korábbi hagyományok nehéz visszaépítése, de az is igaz, hogy azok az infrastruktúrai fejlesztések nem valósultak úgy meg, ami ahhoz kellene, hogy ezt nagyon tudnánk fejleszteni, és nem titok, hogy azért ezek hosszú éves stratégiai döntések, hogyha ezek felfejleszthetőek lennének. Na most ez is egy probléma, és az a BL döntőhöz visszatérve, hogy hát ezek az események nagyon fontosak, hiszen marketing értéke is óriási, egész a városra odafigyel, a reményem szerint pozitív körülmények között figyel oda, mert egy ilyen BL döntőnek igen, nagyon sok visszhangja lehet, de egy-két nap nagyon kiemelkedő árbevétele azért nem tud 52 hétnyi nehézséget pótolni, hiszen a szállással azért látni kell, hogy egy szálloda nem tud többet termelni, mint a szobai száma, és az tegnap
2: drágában adják.
3: De a tegnap ki nem adott szoba, az a tegnap ki nem adott szoba. Tehát azért nem olyan könnyű ezt. Nyilván most minden ki van adva. Nekünk azért egy jó, ez Magyarországnak mindig egy jó lehetőség arra, hogy bebizonyítsa, hogy nagy világesemények sikeres megrendezésére képes. Biztos, hogy az a szállodai mix, hogy körülbelül a szállodai kapacitással majdnem egyenértékű méretű Airbnb kapacitás van, ez nem egy szerencsés mix.
2: Csak egy dolog még az is elhangzott itt egy másik szakmai beszélgetés, hogy annak idején mennyit beszéltünk, ugye a buli turizmusról, hogy az hát megint, és most már azt mondják vendéglátósok, szállások, hogy az tulajdonképpen egy kicsivel talán jobb helyzet volt, mint a mostani vendégkör. Tudom, ez nagyon kemény állítás, de ez hangzott el. Tehát költésben valahogy ez, mint hogyha így nézne most ki. Azt láttam, hogy a költés, azt hiába milliós nagyságrenden nő a vendégek száma, a költés az 10%-a esett, ugye? Azt hiszem be.
3: Hát igazából az a probléma, hogy a turisták egy ilyen fapados változata jön ide, nyilván mert fapadossal jön ide. Tehát, hogy igazából...
2: Ásványvíz, hamburger, igen, lángos, lényegében gulyás.
3: Az ember végigmegy, és mindenkinek ajánlom, hogy egy turista szemmel is járja végig a Budapest belvárosát. Én azt gondolom, hogy városképi és város üzemeltetési szempontból is átgondolás tárgyává lehetne tenni, de nem mennénk ilyen nagyon ingoványos politikai terepre. Az elgondolkodtat, hogy miért ezek a szolgáltatási mixek vannak ma, ha egy turista megérkezik Budapestre. Tehát lényegében csak vendéglátás, annak is olyan az ilyen speciális elem, mint kürtös kalács Balaton, különböző néven. Igen, illetve ilyen ajándéktárgy, tájmasszázs.
2: Abból van bőven.
3: Az a számra meglepő, nagy kereslet lehet, hogyha ennyi ilyen szalon tud működni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kimarad az, hogy amikor bemegy az ember Bécs, Párizs, vagy akár egy bármilyen olasz város belvárosában, minőségi ruha, butik, kedvező kávézók, nálunk azért sok étterem és kávézó üzemel, de nem nagyon lehet őket diszkrecionálisan megkülönböztetni, hogy az egyik milyen vagy olyan. Én egy kicsit mondom, óvatosan fogalmaznék, mert én mindig azt gondolom, nem a szolgáltatók a hibásak, hiszen ők a meglévő keresletre próbálnak reagálni.
2: És akár át is alakítják a profilt.
3: Így van, gyorsan és rugalmasan. Igen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen makroszintű strukturális probléma alakult ki itt Budapesten.
2: Turizmus konjunktúra index, Vimos elnökeként, hogy látod most, milyen állapotban van, és hiszem ez az utolsó kérdés, milyen állapotban van most a turizmus, a vendéglátás, az idegenforgalom az elmúlt évek tükrében, és ebben a nagyon sok kérdőjelben, amire fogalma nincs az emberek, hogy holnap mi fog történni.
3: Ilyet, alapvetően azt kell mondani, hogy a turizmus itt a GKI-nak a mutatói jól mutatták, hogy alapvetően felülteljesítő volt az elmúlt 4 évben más ágazatokkal, az építőiparhoz képest. Tehát akár is mondhatnánk, hogy jó bőrben vagyunk.
2: 16% a GDP-nek.
3: Igen, ezen megy a vita, hogy 16,
2: mindenem
3: hogy...
2: megy, a fél millió emberen is megy a vita,
3: igen, elhangzott, hogyha 16% a turizmus, akkor mindenki, és akkor összesen
2: az autóipar
3: 200%-ot állít. Igen. Nyilván az, maradjunk abban, legyünk szerényebbek, ilyen 10-13%, de azért a 400 000 azért az létező, azért itt az idénymunkás, diákmunkás is érdemes belekalkulálni. Tehát alapvetően jó bőrben lehet a turizmus. A probléma azért az, hogy a jövedelmezőség mindig kihívásokkal küzd, erre sokan mondják azt, hogy a hozzáadott értékkel van gond, és ez lesz egy új kihívása a mi gazdasági kutatási tevékenységünknek. Megkapjuk sokszor kritikán, hogy a magyar turizmus hozzáadott értéke nem olyan magas, mint mondjuk a nyugat-európaiak. Na most itt a dolog mögött egy ilyen érdekes közgazdaságtani dilemma van. Tehát az egyik dilemma az, hogy amúgy a magyar turizmus, pont a GKG által kimutatva, 40%-kal a második legnagyobb mértékben tudta növelni a hozzáadott értékét az elmúlt 10 évben. De még mindig csak 40%-án áll a nyugat-európainak. És akkor itt felmerül a kérdés, hogyha valaki Londonban taxizik, ugyanazt a tevékenységet végzi, mint Magyarországon, és ma is itt is taxizik egy ember, akkor miért jobb a londoninak a hozzáadott érték? Hát azért, mert magasabb áron adja a taxi. De miért adja magasabb áron? Mert van olyan vásárló, aki képes megfizetni belföldi és külföldi.
2: Hát a taxi most egy érdekes, pont érdekes kérdés. De
3: én azt gondolom, hogy egy rántott húsra, igen, akár egy szállodai szobára gondolunk. Ami itt azt jelenti, hogy igazából nem a turizmus hatékonyságának a műszaki tartalma, a menedzsment kultúra, a marketing az, ami igazából hátráltatja a magyar turizmus hozzáadott értékének a növekedését és jövedelmezőségének javítását, hanem a keresletnek a problémája, amely részben azt is lehenti, hogy a magyar belföldi kereslet hiányzik. Tehát azért az hozzátartozik, hogy Magyarországon ma elmenni étterembe az luxus, azért a belvárosi éttermek Budapesten döntően a külföldiekre optimalizálnak, de a vidéki helyeken is, ha az ember látja, kiemelt turisztikai a desztinációkban. Nagyon nehéz ma a jövedelmezőséggel jó minőségű szolgáltatást adni, és közben azért az ember olvassa az újságba, minden nyáron megjelenik, hogy mennyibe kerül majd a lángos, mennyi a hek, és akkor mindig visszaszámolnak, hogy egy 4 fős család számára mondjuk egy napban Balaton egyik strandján eltöltendő mennyibe kerül, és az úgynevezett vásárlói kosár azt ki tudja termelni. Tehát a magyarországi állapota, a jövedelmezőség, tehát az emberek pénztárcája, az az elmúlt időszakban nagyon megsínylette a 4 év stagnálást.
2: Turizmus konjunktúra index konferencia után a Vimosz elnöke Gálpá Zoltán volt a stúdióban. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl. Rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en forró krumplében megegyeztünk a téma Farkas Adriánnal, aki vendégmunkás szakértő, Fülöp-szigeteki Munkavállalók Közép-Európai Foglalkoztatásáért Szövetség elnöke. És hát nyilván a stopról beszélgetünk, ugye a vendégmunkás stopról. Talán a héten ki is derül, hogy mi történik majd. Nagy a gond, hogy látod a munkaadók körében, vagy sok a kérdés, sok a felvetés, sok az aggály.
3: Üdvözlök mindenkit. Igen. Azért, hogy elmúlt hetek eseményeit figyeljük, nagyon sok HR tartalmú cikk megjelent, amely vitatja ezt a döntést. A szövetség nevében tudok nyilatkozni. Itt vendégmunkás stop az a politikai kampányban vagy szociális alapokon teljesen logikus és értelmezhető, hiszen Magyarországon a magyar munkavállalóknak kellene elsősorban dolgoznia. Viszont ha a munkaerőpiaci és a gazdasági szempontokat vizsgáljuk, akkor ez egy nagyon hibás döntés, és súlyos következményekkel járhat, hiszen a gazdaság megtorpanhat a vendégmunkások miatt. Szoktam is azt mondani, hogy a vendégmunkás az egy munkaerőpiaci lakmuszpapír vagy hőmérő, mert ha a gazdaság élénkül, akkor a cégek egyre több vendégmunkást rendelnek, tehát ergo nő a munkaerőhiány, és valahogy pótolni kell a munkaerőt, hogyha pedig csökken, vagy lassul a gazdaság, akkor a vendégmunkások száma is csökken. Egyébként ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen egy vendégmunkás az sokkal drágább, mint egy helyi magyar munkavállaló, ha csak azt nézzük, hogy alapból egyenlő bánásmódelve van, tehát a fizetése nem lehet kevesebb, mint a magyar munkavállalói, másrészt szállást kell neki biztosítani, repülőjegyet kell neki biztosítani, étkezést kell neki biztosítani, tehát hogyha ezeket az egyéb juttatásokat figyelembe veszik, akkor pontosan többe kerül, mint egy magyar munkavállaló, ezért a cégek csak annyit rendelnek, amennyire szükség van, tehát egy fővel sem többet, és azért is szoktam azt mondani, hogy egy jó lakmuszpapír.
2: Mégiscsak az az állítás és az egyik fő ér, most akár kampány van, vagy akár nem, hogy hát a magyar munkahelyeket veszélyeztetik, és olyankor meg más szakértők, te is, akkor azt szoktad mondani, hogy hát igen, de azok a munkakörök, ahova ezeket a mondjuk fülöpszigeteki munkavállalókat alkalmazzák, azok hosszú ideig betöltetlen munkahelyek, és nem jelentkezik rá magyar munkavállaló, ugye? Ez a csörte lényege.
3: Így van, abszolút. Tehát, hogyha matematikai szempontból vizsgáljuk, akkor a Tisza kormánynak teljesen igaza van abban, hogy jelenleg 60-65 ezer betöltetlen álláshely van Magyarországon, és 219 ezer regisztrált álláskereső. Hogyha itt megnézzük az arányokat, akkor ez a 30%, ami azt jelenti, hogy elméletileg bőven kellene elegendő magyar munkaerőnek lennie a betöltetlen álláshelyekhez képest, de valamiért ez mégsem nem találkozik.
2: Hát ez munkakörfüggő, lokációfüggő, végzettségfüggő, rengeteg
3: kompetenciafüggő. Igen. Egyébként itt visszatérve az állításra, itt, hogy elveszik a magyarok munkahelyét. Itt nagyon fontos, hogy csak oda jöhet vendégmunkás, ahol a munkapróbának azt nevezzük a szakmában, amikor a cég, aki szeretne keres munkaerőt, bead egy munkaerő igényt az adott megyei kormányhivatalba, ahol a cégnek a székhelye van, és az illetékes kormányhivatalnak van 7 napja arra, hogy magyar munkavállalót közvetítsen ki. Na most, hogyha nem sikerül, vagy ha ki is közvetít, de a kiközvetített munkavállalók nem vállalják a munkát, vagy mondjuk két nem nap után felmondanak, nem alkalmasak, akkor kiállít egy igazolást arra vonatkozóan, hogy a cégnek a beadott munkaerőigényhez képest mennyi vendégmunkást hozhat be, vagy mekkora engedély lesz. Másik szempont, ami tovább erősíti azt, hogy nem veszik el a magyarok.
2: Tehát ez egy erős kontroll.
3: Hát ez nagyon erős kontroll, mert hogy nagyon sok cég például bead egy 30 fős munkaerő igényt, de a kormányhivatal kiközvetít például 10 magyar munkavállalót, akkor csak 20 vendégmunkásra kap lehetőséget, nem pedig 30-ra. Tehát itt van egy nagyon erős kontrollpont, így van. A másik, hogy ezt a szövetség kezdeményezte ezt a jogalkotást, hogy lényegében külföldi beruházó, beszéljünk az akkumulátorgyárakból, a statisztikai létszám 20%-áig alkalmazhat vendégmunkást, a többit magyar munkavállalóval kell feltölteni, illetve magyar cég esetén ez a szám 30%. Tehát ez megint egy garancia arra, hogy nem tudja elvenni a vendégmunkás a magyarok munkahelyük. Ráadásul, amikor arról beszélünk, hogy idejön egy nagy beruházó, hát nagyon fontos kérdés, a top 3-ban van, egészen biztos az energia, az adódási rendszer után a munkaerő kérdése. Hogy akkor lesz munkaerő, vagy nem lesz munkaerő.
2: Képzett munkaerő, vagy képzett nem. Munkaerő, neki alkalmas van, munkaerő.
3: Jól látszik, igen. Hogy a nagy beruházók egyetemvárosokat keresnek, ahol az utánpótlás biztosított, és én azt mondom, ha például azt vesszük, hogy egy új beruházónak a gyártósorára kell mondjuk 100 munkavállaló, de csak 70 magyar van, akkor ezt a 30-at, ha nem tölti föl vendégmunkással, akkor az a sor nem indul el. Tehát azt is lehet mondani, és más szakemberek is említették már ezt, hogy a vendégmunkások nem elveszik a magyarok munkahelyét, hanem hogy még munkahelyhez juttatják is. Igen, tehát teremtenek.
2: Mert nélkülük nem tud megindulni, nem, vagy nem úgy tud megindulni, hanem annyi műszakba tud megindulni.
3: Így van, így van. Van még egy nagyon érdekes tény, azért, hogyha nézzük az országot, a munkanélküliség ráta az változik. Tehát minden megyében más. Vannak fejlettebb megyék, kevésbé fejlettebb megyék. Én Békés megyei vagyok, és itt Békés megyében, ráadásul délbékési régióban van egy kis település, ahol azért szerintem még lehetne munkaerőt találni, de mégis egy nagyon nívós vendéglátóegység a hétvégén zárt be munkaerőhiányra hivatkozva. Tehát azt gondolom, ez nagyon beszédes.
2: Ez mindig eszembe jut ilyenkor az a szektor, a vendéglátás, idegenforgalom, de hát akár a mezőgazdaság is, legutóbb ugye Sáregres környékén, hát egyfelől a Dinnyeföldön, másfelől meg a halászatban vannak Fülöp-szigetek, és nem találnak, az én ismerősem nem találnak magyar munkavállalót. Tehát értem, mind a két érvet értem, de azt is értem, hogy fejlődnie kell a gazdaságnak, ugye? Nézzük már meg akkor a versenyben hoztál statisztikákat, itt a versenytársakban, vagy a régiókban. Hogy alakul a vendégmunkások arány? Akár a Fülöp-szigeteké.
3: Az jól látszik, hogy Budapest és a Nyugat-Dunántúl a legerősebb vendégmunkás foglalkoztatás szempontjából, de most már erősödik a Hajdú-Bihar megye, illetve Csongrád megye is, itt a nagy beruházásoknak köszönhetően itt nagyon nagy létszámú munkahelyteremtésekről van szó, és ide nagyon nehéz lesz 100%-ban magyar munkavállalót találni, de akkor is azt mondom, hogy a top 3 régió az Budapest, Észak-Dunántúl és Dunántúl.
2: Szektorok?
3: Szektorok, amiben a legtöbb vendégmunkás dolgozik, az a feldolgozóipar, autóipar, logisztika, turizmus. Egyébként én a Fülöp-szigetekről azt tudom elmondani, hogy az egyik legjobb vendégmunkás lehetőség a turizmusban.
2: És angolul beszél.
3: Angolul beszél, nagyon jó érzéke van az emberekhez.
2: Bírja a munkát.
3: Jó fizikai állapotban van, mosolyog, így van. Alázatos, szorgalmas.
2: Nem tűnik el.
3: Nem fluktuál.
2: Nem tud és nem is akar.
3: Így van. És hát végső soron most már azt látom, hogy az agráriumban is egyre nagyobb a kertészeti ágazat bekapcsolódott, és több száz vendégmunkás jelent meg a kertészetekben.
2: Én azt gondoltam, hogy külföld, a versenytársaink, vagy akik több, akár németek, Európa. Ők ezzel a kérdéssel, hogy...
3: Hát igen, ez is egy nagyon érdekes adat, hiszen hogyha mondjuk megvizsgáljuk Európát, tegyünk különbséget a nagy európai országok, és mondjuk a V4-es országok között. Hogyha csak a nagy országokat nézzük, például Németországban 18 millió vendégmunkás van. Franciaországban 9,3 millió. Spanyolországban 3 millió. Olaszországban 6,7 millió vendégmunkás van. Tehát ahhoz, hogy a gazdaságot ők fent tudják tartani munkaerővel, ekkora létszámú vendégmunkásra van szükség. De ha csak kicsit közelebb megyünk, és mondjuk megnézzük a V4 országokat, egyébként volt is a Tiszakormánynak egy ilyen kijelentése, hogy fel kell zárkóztatni Magyarországot a fejlettebb európai országokhoz, például Csehország vagy Lengyelország lehet egy jó példa, igen. Hát Lengyelországban 1,3 millió a vendégmunkások száma, a foglalkoztatási adatnak ez a 6,5%-a, vagy például Csehországban 1 millió, 17%-a a foglalkoztatott létszámnak. A Szlovákiában 125 ezer, Magyarországon 120 ezer, tehát 2,6%. Tehát azt mondom, még most is azt mondom, hogy Magyarországon az egyik legkedvezőbb ez a szám.
2: Tehát a százalékos arány.
3: Százalékos arányban, és a gazdasági növekedés hatására a vendégmunkás stop szerintem egy hibás döntés, lassítja ezt a gazdasági növekedést, nem lehetséges nélkülük növekedni. Ezt látja a szakma, ezt mutatják a számok. Egyébként egy érdekesség, itt Ausztria, itt van a szomszédban, 1 millió vendégmunkással rendelkezik.
2: És ebből 160 ezer
3: magyar. 160 ezer magyar munkavállaló. Tehát igen, azért ez jól mutatja, hogy nagyon sok magyar munkavállaló az Ausztriát választotta. Egyébként a Tiszakormánynak azon törekvése, hogy hozzuk haza a magyar munkavállalókat, hozzunk létre olyan befektetéseket, vagy vonzunk be olyan befektetőket, akik magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek, találjuk meg az inaktív munkavállalók közül azokat, akik még hadrafoghatóak, ez egy nagyon nemes feladat. Én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell, és kell is ezt csinálni, viszont párhuzamosan emellett a vendégmunkásokat meg kell hagyni ahhoz, hogy a gazdaság ne sérüljön, és olyan célzott projekteket kell létrehozni, amelyek segítik a még nagyobb számban a magyar munkavállaló új foglalkoztatottságot. Bár a szakma azt mondja, hogy azért elértük a 100%-os foglalkoztatottságot. Projektekkel, célzott projektekkel én azt gondolom, még van valamennyi még puffer a rendszerben.
2: Te rátaláltál a Fülöp-szigeteki munkavállalók, ők meg rátok találtak, vagy rátaláltak. Ez mennyire futott fel az elmúlt időszakban? Most már olyan 2 éve beszélgetünk.
3: Igen.
2: Hát számok mit mutatnak?
3: 2021-ben kezdtem én ezt. Tehát 21-ben akkor még itt Magyarországon a Fülöp-szigeteki munkavállaló nem annyira volt
2: akkor
3: népszerű.
2: Akkor még a vietnámiak voltak.
3: Igen, más nációk. Hát igen. Volt egy evolúciós folyamat, igen. Itt először a...
2: Próbálkoztunk.
3: Igen, szerbek,
2: ja, jó, ukránok, igen, utána.
3: Erdélyi magyarok, utána jöttek az isztánék, utána jöttek a vietnámiak, és hát végül a
2: jöttek Fülöp-szig... és mentek.
3: Jöttek és mentek, igen, itt ilyen nagyon nagy százalékban. És végül a Fülöp-szigetek. Tehát az első év az nagyon erős volt. Az első évben több mint 5000 Fülöp-szigeteki munkás érkezett Magyarországra, ez 2022. 2023-ban ez a szám stagnált, tehát szintén egy 5000-es fő. 24-ben egyébként nagyon kevés vendégmunkás jött be, ez lecsökkent ilyen 4000 főre, csak Fülöp-szigetekről beszélek. 25-ben ez a szám újra elkezdett növekedni, és egy 10000 főre növekedett, és 26 is ugyanezt a tendenciát folytatja, tehát hogyha az az állításom igaz, hogy a vendégmunkás az egy munkaerőpiaci laknuszpapír vagy hőmérő, akkor a gazdasági élénkelés elindult, és a számuk növekszik.
2: Most sok igény fut be hozzá?
3: Igen, nagyon sok. Ráadásul a cégek megijedtek.
2: Igen, hogy most gyorsan föltölteni.
3: Miatt, és az idegenrendészetnél most 10-szeres kérelem szám van beadva, azért, hogy az a cég, aki ebben az évben tervezett vendégmunkást, az még most június 1 előtt leadta az igényt, és a cégek, akár munkaerőkölcsönző cégek, akár a direkt foglalkoztatók beadták a kérelmeket. Tehát nagyságrendileg én azt gondolom, hogy egy ilyen 3000 kötőjel 4000 főnyi igény vagy kérelem lehet az idegenrendészetnél most.
2: Mi a legjobb opció és mi a legrosszabb?
3: Hát a teljes top, azt gondolom, az nagyon súlyos következmény.
2: Az azt jelenteni, hogy?
3: A teljes top az azt jelenti, hogy akkor 06-01 után nem jöhet vendégmunkás Magyarországra. Azok a kérelmek, amelyeket elbíráltak, tehát van
2: tartozik. Már benn van, mint benn a napelemnél.
3: Igen, azok kifutnak, igen. És akkor utána haza kell menjenek. Azt szerintem megbénítja az ország gazdaságát. Ezt én nem gondolom, hogy ez be fog következni. A másik az, hogy a beadott kérelmeket még elbírálja az idegenrendészet. Ezzel én azt gondolom a következő 3-6 hónapban ad egy puffert a cégeknek, és ez idő alatt az új kormány felül tudja vizsgálni a vendégmunkás kérdést. Bízom benne, hogy folytatja, engedélyezi továbbra is a vendégmunkásokat, mert ez egy szükséges alkotóeleme most már a munkaerőpiacnak, enélkül a munkaerőpiac

0: munkaerőt, és igazából nem láttunk, nem hallottunk még olyan szakembert, aki a foglalkoztatás politikáért felelne. Ezt nagyon hiányoljuk, bízunk benne, hogy a kormány hamarosan bejelent
1: hát, egy olyan
0: személyt. Igen, bízunk benne, hogy hamarosan bejelent egy olyan személyt, akivel a
1: valamelyik miniszterium alárendelve.
0: Hát azt már tudjuk, hogy melyik minisztérium, igen. De hogy pontosan ki fog ezért felelni, azt még nem. Úgyhogy ez nagyon kellene a szakmának.
1: Most két vagy három konferenciának láttam a szinopszisát, vagy a forgatókönyvét elmúlt és leendő napokban, hetekben. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témát. Szerintem sokat hívnak most téged ebben az ügyben, nem?
0: Igen, itt a szövetség nagyon aktív most. Nagyon sok anyagot készítettünk, illetve a szövetség partnerei is kérdőíveket töltöttek ki, majdnem minden platformon nyilatkozik.
1: Szállodások, vendéglátósok,
0: szállodások, hát a BMW és a Master Good csoport, aki egyébként az első volt a Fülöp-szigeteki foglalkoztatás területén, ő is nyilatkozott, egy nagy gyárat épít, jelentős mennyiségű Fülöp-szigeteki munkást szeretne foglalkoztatni. Én azt gondolom, hogy ha ezek a vendégmunkások nem tudnak bejönni az országba, akkor ez nehéz. És akkor van még itt egy nagyon fontos kérdés, amit szeretnék elmondani, az, hogy van még egy olyan érv, hogy a vendégmunkások miatt alacsonyak a bérek Magyarországon.
1: Hogy leviszik, letörik az árakat, hát, Steinbecknél
0: azt mondja, a gyümölcsben. Az a válasz erre, hogy mivel a Fülöp-szigeteki munkásoknak a magyarországi minimálbér egy álomfizetés, ezért ők elégedettek, és emiatt a cégek azt mondják, hogy akkor ekkora összege is lehet munkáról találni, akkor miért is emeljük a béreket. Én ezt cáfolnám, ugyanis a 8 szempont határozza meg a mindenkori minimálbért. Az első a gazdasági fejlettség, tehát a termékenység. Fontos az átlagbér, mediánbér. Fontos az infláció, fontos a munkaerőhiány, a szakszervezetek is nagyon sokat harcolnak, hogy a minimálbér minél magasabb legyen. Vannak politikai döntések, de az egyik legfontosabb a vállalatok teherbíró képessége. Tehát, hogy lehet emelni a béreket, addig, amíg
1: ez
0: a cégek
1: történt az elmúlt időszakban.
0: Így van, addig, amíg a cégek ezt tudják vállalni, mert hogyha
1: nem tudják kitermelni,
0: akkor a cégek gondolkodnak, hogy más országba mennek, vagy esetleg máshova viszik, kiszervezik a termelésüket, és hát nagyon fontos még az adórendszer. Úgyhogy lényegében a Fülöp-szigeteki vendégmunkások, vagy a vendégmunkások nem tudják alacsonyan tartani a béreket, mert ők egy nagyon pici része ennek az egyenletnek, tehát hogy nem befolyásolja.
1: 2,6%, ugye 120.
0: Igen, 2,6%. Igen.
1: Európában az egyik legalacsonyabb.
0: A legalacsonyabb, így van.
1: Jól vannak egyébként, akik itt vannak? Problémamentesek?
0: Igen. Jól
1: ezt ígérted annak
0: igen,
1: idején, hogy ugye keresztények, nincsen vallási különbség, mosolyognak, bírják a munkát, rengeteg mindent mondtál.
0: Nagyon jól érzik magukat, igen, elégedettek a magyar munkahelyekkel, a szállással, a cégeknek a szemléletével, hozzáállásával. Én azt gondolom, hogy ez, hogy ők jól érzik magukat, ezt nagyon sok HR vezető is tapasztalja, hiszen megváltozott az élete a korábbi nagy fluktuációjú toborzások miatt. Folyamatosan fejleszteni kell, és hát nagyon nagy szerepe van abban, hogy ezek a munkavállalók fluktuációmentesek, hogy itt vannak Magyarországon a minősített kölcsönzők, akiket én úgy hívom, hogy még egy kéz fogja ezt a munkást, hiszen a Fülöp-szigeteki toborzó, aki a munkavállaló megtalálásáért felel, van még egy híd, a minősített kölcsönző, aki segíti a cégeket abban, hogy ezek a
1: munkavállalók
0: munkaidő utáni teendőket leveszik a cég válláról, és ez nagyon fontos. És emiatt a fluktuáció nagyon alacsony, tehát 2%, szinte hihetetlen, és ez a vendégmunkás top, ez azért nagyon kényes kijelentést, mert ez akár diplomáciailag is problémás lehet. Most, hogyha megnézzük a Fülöp-szigeteket, vagy csak a Fülöp-szigetek munkahelyi minisztérium honlapjára rátekintünk, majdnem minden hónapban más és más európai ország
1: jelentkezik be
0: a munkaerőért. Megállapodásokat kötnek, hogy ők kapják a minőségi, igen, alacsony fluktuációjú munkaerőt, mert pontosan tudják, hogy a gazdasági növekedés egyik alappillére a munkaerő.
1: Meglátjuk, aztán majd akkor visszajössz, jó, és akkor értékeljük a kialakult helyzetet. Nagyon szépen köszönöm Farkas Adrián, vendégmunkás szakértő, Fülöp-szigeteki munkavállalók közép-európai foglalkoztatásáért szövetség elnöke. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmüket, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan következnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége adásunk következik. Az elmúlt 3 órában Érczfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés Plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik. Mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet.
2: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, is fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívumokra, a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
1: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
2: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni?
1: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
2: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucin például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
1: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságos is tűnik. Főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
2: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogja adjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont, amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
1: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cége kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést,
2: bizony,
1: vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
2: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kérje a forrásokat, kérdez vissza, jól promptoljál, tehát a promptolásnak a technikáját is, a parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
1: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, a többi. Tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
2: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon, használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegébe jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona, tehát hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
1: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
2: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhat egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb. Ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldással, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
1: Hogy hihetőbb legyen?
2: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudás, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
1: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazeálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
2: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
1: Vagy a szóhasználat akár, mert ugye az is lehet sematikusabb szóhasználat az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
2: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítettünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyász feldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt, ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés, fonalat zsarolhatóvá tegyenek minket. És azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne agyisten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, amiknél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve. Tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
1: Klaus Melinda közösségi média szakértő, marketing szakember a vendégem, vele beszélgetünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Fontos témánál hagytuk most abba, néhány perc és visszajövünk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Ola Andrea vagyok, folytatjuk most a műsort. Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök. Ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű, és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
2: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
3: Cég hatványozottan, uh-huh. Mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adatvédelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságos a felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogyha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
2: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
3: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helyiségben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvalóan letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk, tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit betörés védettebb a lakásunk, picit nehezebben kiismerhető a felhasználói szokásunk, mert hogy sajnos ezek az okos eszközök nagyon jók, csak nagyon sok olyan információt is szolgáltatnak, hogy például merre szoktunk futni, és azt rendszeresen ugye meg is osztjuk a social media felületeken, hát akkor bármilyen támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az eshetőség sajnos benne van, hogy ha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
2: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
3: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy oké, hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak, minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra, nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem, és ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján. Miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
2: Amiről most beszéltünk, nagy részt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg, mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak. Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
3: Minden korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például a gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös

0: Ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz, a valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható. Hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb megkülönböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
1: Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert hogy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vitapartnerként.
0: Kiegészítőként.
1: Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
0: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
1: És egyébként te bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
0: Hát én most
1: tehát még lefelé megyünk?
0: Most igen? Nagyon lefelé, én azt tényleg? Látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezek kell, hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát, hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
1: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt

0: egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod? Ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé.
1: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen abból az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűség, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy bezárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot, tehát hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért, minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
0: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és van. Még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
1: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
0: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye? De minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás, az ott van, mint emberi reakció, megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
1: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek, és ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
0: Klaus Melinda közösségi média szakértővel, marketing szakemberrel beszélgettünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedések és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombathajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban 00:30 körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Minaretek, tűztornyok és templomok csúcsai adrenalin függőknek. Veszprémi tűztorony. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Tekergőcsiga lépcsőkön juthatunk fel a Körerkére, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. Debreceni református nagy templom. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A lépcsőkön haladva bibliai makettek láthatók. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. Pécsi TV torony. Hazánk legmagasabb épülete a Mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a Mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult, a kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a

0: Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orphűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
0: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák aszbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahouse adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám. A lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbeszttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss navadatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból. A szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálat sorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem 2 hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön 2-t is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán. On a clear day, rise.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még összetudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés Plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is 3 országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a 3 célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

különleges zenei válogatások 94.2-n egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább, friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segítkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.